0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 11. rész. A hit a remélet dolgoknak a valósága, vagy tulajdoni lapja, és a nem látott dolgok felől való meggyőződés, azaz egy perdöntő bizonyíték. Mert ezzel a hit által szereztek jó bizonyságot a régiek is. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által lett teremtve, hogy ami látható, az a láthatatlanból állt elő. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin, ami által bizonyságot is nyert afelől, hogy ő igaz, bizonyságot tévén az ő ajándékairól Isten, és a hite az még Ábel halála után is beszél. Hitáltal vitetett föl Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten fölvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy ő kedves Istennek. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Isten létezik, és meg is jutalmazza mindazt, aki őt keresi. Hit által tisztelte Isten Noé. Mikor meglett intve a még nem látott dolgok felől, háznépe megtartására bárkát készített, amely által ezt a világot is kárhoztatta, és a hitből való igazságnak az örökösévé lett. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta őt Isten, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet majd örökölni fog, és kiment, nem is tudta, hogy hova megy. Hit által lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakva Izsákkal és Jákobbal, mert várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója maga Isten. Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, azért, mert hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért egytől mégpedig, mint egy kihaltól, annyian származtak, mint az égnek csillagai, sokaságra nézve, és mint a tengerpartja mellett a homok, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerték meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat. Mégis vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok a földön, mert akik így szólnak, nyilvánvalóan azt mondják, hogy egy otthont keresnek. És ha eszükbe jutott volna az, amiből kijöttek, lett volna idejük arra is, hogy visszatérjenek. De ők jobb után vágyódtak, vagyis mennyei után. Azért nem szégyelli őket Isten, hogy Istenüknek nevezzék, mert egy várost készített nekik. Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára lett téve, és az egyszülöttet vitte áldozatul ő, aki az ígéreteket nyerte. Akinek meg lett mondva, Izsákban neveztetik neked a mag. De ő úgy gondolkodott, hogy az Isten a halálból is képes föltámasztani majd, amiért is őt példaképpen visszanyerte. Hit által áldotta meg a jövőre nézve Izsák, Jákobot és Ézsaut is. Hit által áldotta meg a haldokló Jákob, a József fiainak mindegyikét, és botja végére hajolva imádkozott. Hit által emlékezett meg élete végén József, az Izrael fiainak kimeneteléről, és az ő csontjairól rendelkezett. Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után 3 hónapig, azért, mert látták, hogy kegyelem van a gyermeken, és a király parancsától se féltek. Hit által tiltakozott Mózes, mikor felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztus gyalázatát, azért, mert a megjutalmazásra nézett. Hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félve a király haragjától, mert erőszívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Hitáltal rendelte a pászkát és a vér kiontását, hogy az öldöklő ne érintse az ő elsőszülöttjeiket. Hitáltal keltek át a vörös tengeren, mint valami szárazföldön, amit megpróbálva az egyiptomiak mind elvesztek. Hitáltal omlottak le Jerikónak kőfalai, mikor 7 napig körös körül járták. Hitáltal nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, azért mert befogadta a kémeket békességgel. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről vagy a prófétákról, akik hitáltal országokat győztek le, cselekedték az igazságot, az ígéreteket elnyerték, bedugták az oroszlánok száját, megoltották a tűznek az erejét, megmenekültek a kard élétől, fölerősödtek betegségekből, a háborúban erősek lettek, és megfutamították az ellenségnek táborait. Asszonyok föltámadás útján visszanyerték halottjaikat, mások kínpadra vonattak, visszautasítva a szabadulást, hogy becsesebb föltámadásban részesüljenek. Mások megcsúfoltatások, megostoroztatások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövesztettek, kínpróbát szenvedtek, szétlettek fűrészelve, kadra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrébe bujdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve, akikre nem volt méltó ez a világ. Bujdostak pusztákon és hegyekben, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban. És mindezek, noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéreteket. Mivel Isten mifelőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül ne jussanak tökéletességre.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 11. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt mindenkinek. A mai témánk: hittel mond ki Isten szavát. Pál korintusiakhoz írt leveléből olvasok fel. Mivel pedig a hitnek mi bennünk is ugyanazon szelleme van meg, amint írva van, hittem és ezért szóltam, hiszünk mi is, és ezért szólunk. Isten beszédében hinni és azt kimondani hatalom. Megváltoztatja az életet. Az Isten szájából kijött szóban teremtő élet van, amely képes reménytelennek tűnő helyzetek megváltoztatására. Amikor Isten szavát hittel kimondjuk, ez megerősíti a saját szellemünket is, és megváltoztatja, átalakítja a gondolkodásmódot. Ez pedig befolyásolja a cselekedeteinket. Láthatóvá lesz a megdicsőült Krisztus az életünkben így. Isten a teremtéskor szólt és meglett. Az 50. Zsoltár első versében ez áll. Az Istennek Istene, az Úr szól, és hívja a földet napkeltétől napnyugtáig. Isten mindenkor szól. Ő maga a szó. Akármilyen helyzetben is vagy, ha az a probléma hegyként magasodik is előtted, de te nem erre nézel, hanem hittel, bátran kimondod arra a helyzetre, amit arról Isten beszéde mond, akkor a Szent Szellem ereje kíséri a megvallásodat. A hited megnő, és az ördög elmenekül előled. A nehézségek összezsugorodnak a szemeid előtt. Az aggodalmak, félelmek egyszerűen kiszorulnak belőled, és Isten szemével kezded látni a dolgokat. Határozd el, hogy ma is Isten szavát fogod kimondani minden helyzetben, hittel. Imádkozzunk. Drága mennyei apám, hiszek benned. Hiszem, hogy minden szavad igaz, és amit kimondtál, az úgy van. Kérlek, hogy helyezd a te hitedet belém, hogy én is hittel tudjam kimondani a te beszédedet, és egyszerűen rád nézzek, és minden helyzetben ne azt mondjam ki, amit látok magam előtt, hanem azt mondjam ki, amiben hiszek. Azt mondjam ki, amit te mondasz ki rólam, a körülményeimről, a helyzetről, ami előttem van.
2: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 13. rész. A testvéri szeretet maradjon meg. A vendég szeretetről el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről is, mint akik magatok is testben vagytok. Tudjátok meg, hogy minden tekintetben tisztességes a házasság, és tiszta a férj és feleség közötti szexuális kapcsolat, és ezt tartsátok tisztának. Isten elítéli a szexuális bűnben élőket és a házasságtörőket. Tartsátok távol magatoktól a pénz utáni vágyakozást, és elégedjetek meg azzal, amitek van. Mert az Isten azt mondta, nem hagylak el, és nem távozom el tőled. Ezért bizalommal mondhatjuk, az Úr az én segítségem, nem félek. Mit árthat én nekem ember? Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik tanították nektek az Istennek beszédét, és figyeljetek az ő életük végére, és kövessétek az ő hitüket. Jézus Krisztus tegnap is, ma is, és örökké ugyanaz. Különféle és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert jó dolog, hogy a kegyelem által megerősödjön a szívetek, nem ennivalóval, amelyeknek semmi hasznát nem veszik azok, akik azok körül járkálnak. Nekünk van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátornak szolgálnak. Mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak a testét megégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a saját vére által a népet, kívül a kapukon kívül szenvedett. Menjünk ki tehát mi is ő hozzá a táboron kívül, viseljük az ő gyalázatát. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt, az örökkévaló várost keressük. Azért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé. Vagyis az ő nevéről tegyünk vallást a szánkkal. A jótékonyságról és az adakozásról, a közösségről el ne felejtkezzünk, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Legyetek engedelmesek előjáróitoknak, és fogadjatok szót nekik, mert ők vigyáznak a ti lelkeitekre, mint számadók. Azért tegyétek ezt, hogy örömmel csinálják, és nem bánkódva, mert ez nektek nem használ semmit. Imádkozzatok értünk, mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezve mindenben tisztességesen forgulódni. Különösképpen pedig arra kérlek, hogy ezt cselekedjétek, hogy mi hamarabb visszaadassam nektek. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által a mi Urunkat Jézust, tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálva bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökön örökké. Ámen. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, szívleljétek meg ezeket az intő beszédeket, hiszen röviden írtam nektek. Legyen tudtatokra, hogy a mi atyánk fia Timóteus kiszabadult, akivel, ha csak hamar eljön, majd meglátogatlak titeket. És köszöntsétek minden előjárótokat, és a szenteket is mind. Köszöntenek titeket az Olaszországból valók. A kegyelem legyen mindnyájatokkal. Amen.
0: Pál zsidókhoz írt levelének 13. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálva bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökön örökké. Ámen. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, szívlejétek meg ezeket az intő beszédeket, hiszen röviden írtam nektek. Legyen tudtatokra, hogy a mi atyánk fia Timóteus kiszabadult, akivel, ha csak hamar eljön, majd meglátogatlak titeket. És köszöntsétek minden elöljárótokat és a szenteket is mind. Köszöntenek titeket az Olaszországból valók. A kegyelem legyen mindnyájatokkal. Amen.
1: Pál zsidókhoz írt levelének 13. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: elöljárótokat és a szenteket is mind. Köszöntenek titeket az Olaszországból valók. A kegyelem legyen mindnyájatokkal. Amen.
1: Pál zsidókhoz írt levelének 13. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. A mai témánk: hittel mond ki Isten szavát. Pál korintusiakhoz írt leveléből olvasok fel. Mivel pedig a hitnek mi bennünk is ugyanazon szelleme van meg, amint írva van, hittem és ezért szóltam, hiszünk mi is, és ezért szólunk. Isten beszédében hinni és azt kimondani hatalom. Megváltoztatja az életet. Az Isten szájából kijött szóban teremtő élet van, amely képes reménytelennek tűnő helyzetek megváltoztatására. Amikor Isten szavát hittel kimondjuk, ez megerősíti a saját szellemünket is, és megváltoztatja, átalakítja a gondolkodásmódot. Ez pedig befolyásolja a cselekedeteinket. Láthatóvá lesz a megdicsőült Krisztus az életünkben így. Isten a teremtéskor szólt és meglett. Az 50. Zsoltár első versében ez áll. Az Istennek Istene, az Úr szól, és hívja a földet napkeltétől napnyugtáig. Isten mindenkor szól. Ő maga a szó. Akármilyen helyzetben is vagy, ha az a probléma hegyként magasodik is előtted, de te nem erre nézel, hanem hittel, bátran kimondod arra a helyzetre, amit arról Isten beszéde mond, akkor a Szent Szellem ereje kíséri a megvallásodat. A hited megnő, és az ördög elmenekül előled. A nehézségek összezsugorodnak a szemeid előtt. Az aggodalmak, félelmek egyszerűen kiszorulnak belőled, és Isten szemével kezded látni a dolgokat. Határozd el, hogy ma is Isten szavát fogod kimondani minden helyzetben, hittel. Imádkozzunk. Drága mennyei apám, hiszek benned. Hiszem, hogy minden szavad igaz, és amit kimondtál, az úgy van. Kérlek, hogy helyezd a te hitedet belém, hogy én is hittel tudjam kimondani a te beszédedet, és egyszerűen rád nézzek, és minden helyzetben ne azt mondjam ki, amit látok magam előtt, hanem azt mondjam ki, amiben hiszek. Azt mondjam ki, amit te mondasz ki rólam, a körülményeimről, a helyzetről, ami előttem van.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.
3: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
4: A mai rovatomban is két vendégem van, Jánosi Feri mellett, Jánosi Teodórát is, Feri lányát, illetve kortárs segítőt köszöntöm itt a stúdióban, szervusztok!
5: Köszöntjük a rádióhallgatókat!
6: Köszöntöm a rádióhallgatókat!
4: Nagyon örülök, hogy újra együtt érkeztetek, hiszen Feri 25 éve tartasz előadást fiataloknak, gyerekeknek, elsősorban iskoláknak, de most egy picit kijövünk az iskolák közegéből. Ha már apa lánya ül itt velem a stúdióban, akkor szeretném, hogy egy picit e felé vinnénk el a beszélgetést, hogy a ti kapcsolatotokon keresztül milyen akár jó példát, vagy esetleg tanúságot tudunk mondani azoknak a szülőknek, gyerekeknek, fiataloknak, amiből megint a fiataljainkat tudjuk majd építeni.
5: Biblia rengeteget beszél ebben a család témában, és azzal kezdi a Szentíró, hogy Isten ajándéka a gyermek, és az anya még gyümölcse jutalom. És utána arról beszél tovább a Szentírás, hogy gyermekeink olyanok, mint a tegezben lévő nyilvesszők. És utána pedig arról beszél az Isten igéje, hogy ez az Isten áldásával kapcsolódik össze, az, hogy a család jól működik, azt mondja, hogy gyermekeid, mint olajfa csemeték az asztalod körül. Csak ez a néhány gondolat rengeteg mindent megmond nekünk a gyerekekről, hogy ajándék a gyermek, nem teher. Azt mondja, hogy jutalom, az Isten megjutalmazása, és azt mondja, hogy nyilvesszők lesznek, és olyanok, mint az olajfa csemeték. Az olajfa az egyik legtovább élő növényünk. Volt lehetőségem Dél-Franciaországban több mint 300 éves olajfa alatt lenni. és még élt az az olajfa, és úgy tudom, hogy Gecsemáné kertben még régebbiek is vannak, ott még nem jártam, de a Biblia nem véletlen mondja azt, hogy a gyermekeink olajfa csemeték, hogy túlélők, hogy minden helyzetben megmaradnak, és az Isten igéje pedig azt mutatja nekünk, hogy apaként az, hogy a gyerekem milyen túlélő lesz, az az én feladatom is. És a Szentírás azt mondja, hogy az apák tanítsák a gyermekeiket az élet dolgaira, de érdekes volt, hogy a zsidó kultúrában például úszni is meg kellett tanítani a gyermeket, mert kellett, hogy tudja a Szentírás dolgait, és kellett, hogy ismerje a praktikus dolgokat is.
4: Egyébként, amikor fiatalokkal találkozol, teljesen mindegy, hogy milyen iskolában és milyen előadás kapcsán, akkor például ezeket így elmondod nekik, hogy mondjuk a Biblia szerint mi a gyermek, vagy mi egy fiatal, mit szólnak ehhez?
5: Ha olyan az iskola, akkor tehát elmondom. Másik meg, hogy az ő nyelvükön keresek valami olyat, ami hasonlít, és elmondhatom. Tehát akár olyan idézeteket mondok, hogy na ez vajon honnan van, és akkor a szerelemről beszélünk, és azt mondja a Szentírás, hogy az ő szerelmétől mindig mámoros leszel. Ezt így beszél a férfeleségnek a szerelmétől. Mindig. Örvendj az te ifjúkorodban elvett feleségednek. Ezek olyan képek, amit nem hisznek el, hogy ez a Szentírásból van.
4: Igen, azért is kérdeztem, mert amiket mondtál a fiatalokról, a gyerekekről, az olyan szép. Tehát, hogy lehet, hogy aki soha életében nem hallotta még így, hirtelen nem is tudja, de lehet, hogy nagyon jól esik neki, mert mondjuk a szülei még soha nem fogalmazták meg így a szeretetüket.
5: Vagy. Ha nem azt mondják, hogy csak probléma van veled, egy probléma halmaz, vagy csináltam volna inkább kis széket, sajnos ilyet
4: igen,
5: is hallottam.
4: Igen, előfordul.
5: Amikor apa így mérgesen így reagál a gyerekének, hogy tudod mit, hát téged nem is nagyon akartalak, te csak olyan összejöttél gyerek vagy, és a gyerek egy egész életen át viszi ezt a hátizsákot, hogy nem akartak engem a szüleim.
4: És az mikor derül ki, hogy itt van egy úgynevezett elakadása a fiatalnak vagy a gyereknek?
5: Egyik TV műsorvezető megkérdezte, hogy mikor kell elkezdeni a gyerekvédelmet, mondom az anyamében. Tehát ott indul a gyerekvédelem.
4: Teodóra, ezzel kapcsolatban egyébként neked is van jó sztorid, illetve tulajdonképpen kettőtöknek, de hogyha mesélnél erről, illetve reagálj kérlek arra, amit apa mond, te hogy látod a fiatalokat, a mai fiatalokat, te magad ugye 18 éves vagy, kvázi kortárs segítőként ezeken az előadásokon néha segítesz is apának. Hogy látod, helyén van az identitásuk?
6: Én úgy látom, hogy a fiatalok nagyon sokszor az identitásukat abba próbálják megtalálni, hogy egy csoportba hova tartoznak. Mert nagyon fontos nekik a hova tartozás. Ez mind jó és szép, ameddig nem olyan csoportokba kezdik el ezt keresni, ami egyáltalán nincsen épülésükre, és mindig többet és többet és többet kér tőlük, ahelyett, hogy adna.
5: Illetve nagyon sokszor ciki azt mondani, ezt a lányomtól is hallottam meg a fiamtól is, ciki azt mondani, hogy nekem még van kapcsolatom a szüleimmel, vagy fiúként mondjuk a fiam megengedi az édesanyjának még most is, hogy megölelje. Van olyan, aki azt mondja, anya ne ez, ez tök ciki, és ciki fölvállalni azt is, hogy nekem még nem utálom annyira a szüleimet, mint a kortársaim, mert az egy közös pont tud lenni, hogy együtt utáljuk, mindenki utálja a saját édesapját, édesanyját, vagy épp azt, aki épp próbálja nevelni.
4: Ha az apák napjára gondolunk, akkor kétféle aspektusból közelítetjük meg ezt a dolgot, milyen a jó apa, és milyen az a gyerek, aki úgy tekint az apjára, hogy az is helyben legyen. Tehát nyilván mind a két oldalon jól kéne működnie a dolognak, de hol kell elkezdeni? Mindenképpen a szülő kezdi?
5: Azt mondja a Szentírás, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítom. Vajon miért? Miért nem azt mondja, hogy a gyerek szívét fordítom az apához?
6: Szerintem azért, mert a gyerek, mikor megszületik, azt se tudja, hogy ő kicsoda, és tinédzserkorban is ugyanide kerül vissza, hogy én meg ki vagyok, mármint itt vannak ezek az emberek, itt vannak ezek az emberek, én most hova tartozok, ki vagyok, miért vagyok egyáltalán itt, és ebben néha el tudják veszíteni a szülővel való kapcsolatot. De közben az apa, ő egy olyan szerepet tölt be, aminek fixnek kell lennie szerintem egy fiatal életébe. Ami egy olyan szerep, hogy ő már tudja, hogy ki, megvan az önképe, már tapasztalt, így neki sokkal egyszerűbb a fia vagy lánya felé fordulnia, mivel tudja magáról, hogy ki, és tudja azt, hogy a jobb esetben ismeri a gyermekét is, hogy ő kicsoda, és tudja segíteni ebbe a folyamatba. De hogyha egy tinédzsernek kell az apja figyelméért, vagy az apja szeretetéért harcolni, akkor ez egy plusz teher, miközben próbálja kitalálni, hogy ő kicsoda.
5: De nagyon érdekes, amit mondott Teodóra, és a másik, hogy azt mondtam, hogy az apák szívét fordítja a fiakhoz, azért, mert az apa volt fiú. És ma rengeteg olyan apa van, akinek nem volt, lehet, hogy fizikailag van édesapja, de nem volt meg az apától ez a befedezettség. Az Isten igéje nagyon sokat beszél az apa-fiú kapcsolatról, csak Jézusra gondoljunk. Azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mikor hallottad utoljára, vagy hallotta a kedves rádióhallgató utoljára a saját édesapjától, hogy gyönyörködöm benned? Valaki már a meghalt szüleitől örömmel hallotta volna, hogyha azt mondják egyszer is, hogy jól csináltad, vagy büszke vagyok rád. A másik dolog pedig azt mondja a Szentírás, hogy amit az atya csinál, azt megmutatja a fiának, és bevonta Jézust is az atya az ő tervébe, és apaként én bevonhatom a gyerekemet mind az Istennel kapcsolatos tervemben, mind pedig az életben való dolgokba, és most például apák napja kapcsán van olyan szervezet, a Férfiak Klubja, aki azt mondta, hogy vidd be a gyerekedet a saját munkahelyedre, mutasd meg, hogy mit csinál az apa, amikor távol van. Sokszor a gyerek nem is tudja, hogy mit csinál az apa, csak úgy valami elképzelése van, és apaként azt is átéljük, hogy a gyerekünk összekuszált világában nekünk kell egy stabilitást is adni számunkra, és azt mondtam a lányomnak, hogy inkább bújj bárhányszor apához, és apa öleljen meg, megfelelő egészséges módon, mint az, hogy csak belelökjen más férfinek a karjába, azért, mert szeretet éhes, és azt mondja, hogy legalább valaki azt mondta, hogy szeretlek. Például a korai szexualitásnak egyik problémája, hogy szeretet hiányból menekül be egy lány, vagy akár egy fiú a párkapcsolatban.
4: Arra kérlek benneteket, hogy adjatok mind a ketten tanácsot a saját korosztályotoknak, hogyha az apa-fiú, apa-lánya kapcsolatról van szó, mert valahol az apák napja témaköréből indultunk ki. Feri, mit tudnál tanácsolni az apukáknak, bárhány éves is a gyermekük, vagy a fiataljuk? És majd Teodóra, téged is arra kérlek, hogy mivel a fiatalok sem mindegy, hogy hogyan állnak hozzá az apukájukhoz, még hogyha sok minden az apáktól függ, próbáljunk meg valami jó tanácsot adni. Feri?
5: A lányom rengetegszer mondja, hogy apa, amikor még a dinókat ti legeltettétek, és hát nem láttam én sem dinókat, de így ez a kép van bennük, hogy az apa úgyse érti, apa úgyse tudja. És az első dolog, amit az apáknak mondanám, hogy tölts időt a gyermekeddel, de ne várd meg, hogy focizni tudjon, hanem minél előbb vegyél részt az életében, ha lehet, akkor már a születés előtt beszélgess hozzá, énekelj neki, beszélgess vele, meg tudja különböztetni, ezt ma a szakirodalom is megerősíti, hogy meg tudja különböztetni, hogy most az apa szól hozzá, vagy az anya szól hozzá. Az egyik az időtöltés, a másik az, hogy az erőforrásait oszta meg az apa, vezesse be a kapcsolat rendszerébe a gyermekét. A tizenévesek egyszerre szeretnének önállóak lenni, és függetlenek, de egyszerre van szükségük biztonságra is támaszra, és ezt a kettőt egyszerre adja meg az apa, hogy engedek is neked, hogy próbáld ki magad, de ott vagyok egy védőhálóként, védőkarként, és a harmadik dolog, amit megmondanék az apáknak, hogy engedd hibázni a gyerekedet, mert a tanulás folyamatnak része az, hogy újra és újra próbálkozik, és ahogy föláll, elesik, úgy hasonlóan az életben való dolgokat is meg kell tanulni. Nekem ez nagyon nehéz, főleg a lányom felé, hogy néha én túlvédeni akarom, és ő meg azt mondja, hogy apa, hát én már nagy vagyok, de ezzel sokszor szembesül az ember.
4: Teodóra, ha nem mondasz három dolgot, vagy három jó tanácsot, az is jó, bárhányat mondhatsz. Mi a tanácsod a fiatalok számára apukájukkal kapcsolatban?
6: Én kettőt mondanák. Először is legyetek türelmesek, mivel hogy nekik is nagyon nagy dolog az, hogy a más évet, mint 18. évet, életéveteket eléritek, vagy egyre nagyobbak lesztek, és nekik is nehéz néha felfogni, hogy ez már nem az a pici baba, akit úgy kellett utána menni, hogy nehogy elessen, hanem ez már egy felnőtt nő majdnem, vagy felnőtt férfi majdnem, és az, hogy töltsetek velük időt. A gyerek az apukával, és ő is nyisson, mármint nagyon sokszor az van, hogy menjünk ki barátokkal, menjünk ki ezzel, menjünk ki azzal, és amikor a családi programokra
4: kerül sor,
6: akkor így minden kifogást kitalálnak, vagy fáradt vagyok, hasonlók. A család szerintem egy nagyon fontos védőháló, és hogyha azt elszakítjátok, akkor az nagyon nehéz újra semmi kapcsolat nélkül visszaépíteni. Mármint lehet, hogy most úgy gondoljátok, hogy ciki, vagy tanulnom kell, vagy hasonlók, de közben amikor majd nagyobbak lesztek, és szükség lesz rájuk mondjuk gyerekvigyázás, vagy párkapcsolati tanácsok, amikor összevesztek a, nem tudom, feleségetekkel, férjetekkel, mennyasszonyotokkal, vőlegényetekkel, akkor viszont kell egy olyan védőhálót. Nagyon fontos, hogy egy védőháló várjon ott.
5: Isten családban gondolkodik, a családot ugyanúgy megteremtette az Isten, és nem csak megteremtette az Isten, hanem fenntartja a családot. És ne hagyjuk ki a családunkból Istent.
4: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
0: Szól a Biblia.
7: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
0: Részletek a Szentírásból. A Rádió Sansz műsorán.
8: 73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten. Azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak a lábaim. Kisíjói lépteim el nem iszamodtak. Mert irigykedtem a kedvélyekre, látva a gonoszok gyarapodását. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő örejük állandó. A halandók nyomorúságában nincsen részük, és emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért fogta el őket a kevésség. Ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérségtől kidüllednek a szemeik, szívük gondolatai csaponganak, gúnyolódnak, és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az ég ellen is föltátogatják a szájukat, és a nyelvük körbe-körbe járja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy kiígyják a megtévesztés teli poharát, és azt mondják, hogyan tudhatná ezt az Isten, és van-e a magasságosban értelem? Íme ezek istentelenek, gyarapodnak a világban, növekednek a gazdagságban. Bizony hiába tartottam tisztán szívem, és mostam ártatlanságban kezeim, mert nyomorgattatom minden nap, és ostoroztatom minden reggel. Ha ezt mondom, ilyen módon szólok, íme a te fiaid nemzedékét árulnám el. Gondolkodom, hogy ezt megértsem, de nehéz dolog ez szemeimben. Mindaddig, amíg bementem az Isten szentélyébe, és akkor megértettem az ő sorsukat. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztulásra vetetted ki őket, mind elpusztulnak egy szempillantásban. Elvesznek teljesen, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmod, ha fölserkenünk, te, Uram, ha fölserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne a szívem, és háborogna a bensőm, akkor balga és tudatlan lennék. Oktalan állat lennék előtted. De én mindenkor veled vagyok. Te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívem kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ime, akik eltávoznak tőled, elvesznek. Mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége oly igen jó nekem. Az Úristenbe vetem reménységem, hogy hirdessem minden te cselekedeted.
9: A 73. Zsoltár hangzott el.
1: Ez volt a Szóla Biblia.
7: Részletek a Szentírásból.
10: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt mindenkinek. A mai témánk: hittel mond ki Isten szavát. Pál korintusiakhoz írt leveléből olvasok fel. Mivel pedig a hitnek mi bennünk is ugyanazon szelleme van meg, amint írva van, hittem és ezért szóltam, hiszünk mi is, és ezért szólunk. Isten beszédében hinni és azt kimondani hatalom. Megváltoztatja az életet. Az Isten szájából kijött szóban teremtő élet van, amely képes reménytelennek tűnő helyzetek megváltoztatására. Amikor Isten szavát hittel kimondjuk, ez megerősíti a saját szellemünket is, és megváltoztatja, átalakítja a gondolkodásmódot. Ez pedig befolyásolja a cselekedeteinket. Láthatóvá lesz a megdicsőült Krisztus az életünkben így. Isten a teremtéskor szólt és meglett. Az 50. Zsoltár első versében ez áll. Az Istennek Istene, az Úr szól, és hívja a földet napkeltétől napnyugtáig. Isten mindenkor szól. Ő maga a szó. Akármilyen helyzetben is vagy, ha az a probléma hegyként magasodik is előtted, de te nem erre nézel, hanem hittel, bátran kimondod arra a helyzetre, amit arról Isten beszéde mond, akkor a Szent Szellem ereje kíséri a megvallásodat. A hited megnő, és az ördög elmenekül előled. A nehézségek összezsugorodnak a szemeid előtt. Az aggodalmak, félelmek egyszerűen kiszorulnak belőled, és Isten szemével kezded látni a dolgokat. Határozd el, hogy ma is Isten szavát fogod kimondani minden helyzetben, hittel. Imádkozzunk. Drága mennyei apám, hiszek benned. Hiszem, hogy minden szavad igaz, és amit kimondtál, az úgy van. Kérlek, hogy helyezd a te hitedet belém, hogy én is hittel tudjam kimondani a te beszédedet, és egyszerűen rád nézzek, és minden helyzetben ne azt mondjam ki, amit látok magam előtt, hanem azt mondjam ki, amiben hiszek. Azt mondjam ki, amit te mondasz ki rólam, a körülményeimről, a helyzetről, ami előttem van.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak a lábaim. Kisíjói lépteim el nem iszamodtak. Mert irigykedtem a kevélyekre, látva a gonoszok gyarapodását. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő örejük állandó. A halandók nyomorúságában nincsen részük, és emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért fogta el őket a kevésség. Ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérségtől kidüllednek a szemeik, szívük gondolatai csaponganak, gúnyolódnak, és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az ég ellen is föltátogatják a szájukat, és a nyelvük körbe-körbe járja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy kiígyják a megtévesztés teli poharát, és azt mondják, hogyan tudhatná ezt az Isten, és van-e a magasságosban értelem? Íme ezek istentelenek, gyarapodnak a világban, növekednek a gazdagságban. Bizony hiába tartottam tisztán szívem, és mostam ártatlanságban kezeim, mert nyomorgattatom minden nap, és ostoroztatom minden reggel. Ha ezt mondom, ilyen módon szólok, íme a te fiaid nemzedékét árulnám el. Gondolkodom, hogy ezt megértsem, de nehéz dolog ez szemeimben. Mindaddig, amíg bementem az Isten szentélyébe, és akkor megértettem az ő sorsukat. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztulásra vetetted ki őket, mind elpusztulnak egy szempillantásban. Elvesznek teljesen, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmod, ha fölserkenünk, te Uram, ha fölserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne a szívem, és háborogna a bensőm, akkor balga és tudatlan lennék. Oktalan állat lennék előtted. De én mindenkor veled vagyok. Te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívem kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ime, akik eltávoznak tőled, elvesznek. Mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége oly igen jó nekem. Az Úristenbe vetem reménységem, hogy hirdessem minden te cselekedeted.
0: A 73. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: testem és szívem, szívem kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ime, akik eltávoznak tőled, elvesznek. Mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége oly igen jó nekem. Az Úristenbe vetem reménységem, hogy hirdessem minden te cselekedeted.
1: A 73. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: he's really been good. And I found out that no matter what's happening, the Lord is my refuge. He is my strength, a very present help in trouble. How many of you know he's your refuge tonight? Look at your neighbor and tell him, he is my refuge. He is my strength. He's a very present help in trouble. Come on, let's praise him in here.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sans műsorán.
4: 74. Zsoltár, Aszáf tanítása. Miért vetettél el, ó Isten, teljesen? Miért füstölök haragod a te legelődnek juhai ellen? Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, amelyet régen szereztél, és amelyet megváltottál. Emlékezzél meg a te örökséged részéről, a Sion hegyéről, amelyen lakozol. Lépj föl a teljes pusztaságba, minden tönkretett az ellenség a szent helyen. Támadóidat egy gyülekezetet hajlékába ordítanak, föltűzték a jeleiket, és úgy tűnnek, mint mikor valaki fejszéjét emelgeti az erdőnek sűrű fáira. Faragványait már mind összetörték, fejszékkel és pörölyökkel, szent helyedet lángba borították, nevet hajlékát földig megfertőztették. Ezt mondták a szívükben, dújjuk fel őket mindenestől. Fölgyújtották Isten minden hajlékát az országban. Nem látjuk jeleinket, próféta nincs többé, nincs közöttünk, aki tudná, meddig tart ez. Meddig szidalmaz, ó Isten a sanyargató? Örökké gyalázza-e az ellenség a te nevedet? Miért húzod vissza kezedet, a te jobbodat? Vondd ki a kebledből és végezz! Pedig Isten az én királyom elejétől fogva, aki szabadításokat művele föld közepette. Te hasítod ketté a tengert az erőddel, te törted össze a cethalak fejeit a vizekben, te rontottad meg a Leviatán fejét, és adtad azt eledelül a pusztai népnek. Te fakasztottad föl a forrást és a patakot, te szárasztottad meg az örök folyókat, tiéd a nappal, az éjszaka is a tied, te formáltad a világosságot és a napot, te szabtad meg a föld minden határát, a nyarat és a telet te formáltad. Emlékezzél meg erről, az ellenség szidalmazta az urat, és bolond nép káromolta a te nevedet. Ne adjad a fenevadnak a gerlicéd lelkét, szegényeidnek gyülekezetéről ne feledkezzél meg végképp. Tekints, Uram, a szövetségre, mert telve vannak a földnek rejtek helyei zsaroló tanyákkal. A megrontott ne térjen szégyen vallással vissza, a nyomorult és szűkölködő dicsérje a te nevedet. Kelj föl, ó Isten, és védd a te ügyedet. Emlékezzél meg a te gyaláztatásodról, amellyel naponként illett téged a bolond. Ne feledkezzél el ellenségeid szaváról, és az ellened támadók háborgásáról, amely szüntelen nő.
1: A 74. Zsoltár hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Aszáv Zsoltára. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk. A neved közel van, és hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged. Én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek. A gonoszoknak ne emeljétek föl szarvatokat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, és ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, és nem napnyugattól, s nem is a puszta felől támad a fölmagasztalás, hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást fölmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, tele van, ha tölt belőle, még a söprőjét is issza és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákob istenének, és a gonosznoknak szarvait mind letördelem, és az igaznak szarvai pedig fölmagasztaltatnak.
0: A 75. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: We've had a tremendous time here, as we always do.
1: Remek alkalmunk volt itt, ahogy mindig.
0: You've always been so warm to us, and we feel so much at home.
1: Mindig annyira meleg szívvel fogadtatok, és mindig otthon éreztük magunkat.
0: We love Polly and Kati and all the leadership team here.
1: Szeretjük Palit, Katit és a vezetőséget itt.
0: It's been good having Nigel along. Enjoyed having him here.
1: Nagyon élveztem azt, hogy Nigel itt volt velünk
0: együtt. I agree with the word he gave you about birthright and what he was saying about your nation, about the church. I thought was just really good.
1: És egyetértek azzal, amit mondott nektek a születési jogról és a nemzetetekről, gyülekezetről.
0: You know, everybody that I bring to this church likes your church.
1: Tudjátok, bárkit hozok el hozzátok a gyülekezetbe, mindenkinek tetszik ez a gyülekezet.
0: We love your worship, and I love the way you participate in the meeting. It's fantastic.
1: Nagyon szeretjük a dicsőítéseteket, és azt, ahogy mindenki részt vesz benne. Ez fantasztikus.
0: But even before we came, I thought there was a special kind of similarity between the worship in Nigel's church and here.
1: De még mielőtt jöttünk volna ez alkalommal, már gondolkodtam azon, hogy hasonlóság van a Nigel gyülekezete és e között a gyülekezet között.
0: And so I told Nigel that I might sing my sermon today, and if so, he promised he would do an interpretive dance across the front.
1: Én mondtam ma Nigelnek, hogy szívesen eléneklem a tanításomat ma, hogyha ő egy ilyen értelmező tánccal kíséri.
0: So if I start singing, you make sure that he starts dancing.
1: Szóval, ha én elkezdek énekelni, akkor neki muszáj táncolnia.
0: Oh yeah, it's a promise made before God.
1: Igen, ez egy Isten előtti
0: yeah,
1: ígéret
0: exactly.
1: volt.
0: Tomorrow Nigel goes back to Ireland for a couple days for some family, and then we connect again on Thursday in Macedonia to visit Kathanapali.
1: Nigel hazamegy Írországba egy pár napra valami családi eseményre, majd csütörtökön újra találkozunk Macedóniában, Katonapalinál.
0: So Cheryl and I are going to take a couple days here in Hungary because I need to write. I'm under some deadlines.
1: Cheryl és én néhány napot még eltöltünk itt Magyarországon, és én írni fogok, mert elég szoros határidőim vannak.
0: So you pray for me. I'm in the last year of completing my doctorate, and I have a deadline on Wednesday to submit a copy of my dissertation.
1: És kérlek, imádkozzatok értem, mert az utolsó szakaszában vagyok annak, hogy a doktorátusomat befejezzem, és szerdára le kell adnom a dolgozatot.
0: And the Bible says excessive devotion to books is wearying to the body.
1: És a Biblia azt mondja, hogy a túl sok tanulás fáradtságára van a testnek.
0: So I'm eager to finish.
1: Úgyhogy nagyon várom már, hogy befejezzem.
0: But I'm also eager to see Kathanapali and Ibi in Macedonia.
1: De azt is várom már nagyon, hogy találkozzak Kathanapalival és Ibivel Macedóniában.
0: So today I want to talk to you about Jesus as our life giver.
1: Ma arról szeretnék beszélni, hogy Jézus a mi életadónk.
0: And of course we're all the same in that we're dead in sin until Jesus comes and gives us new life.
1: És persze minnyáján egyformák vagyunk olyan szempontból, hogy halottak voltunk egészen addig, míg Jézus nem jött és újjáélesztette a szellemünket.
0: But I've come to realize that I need a savior and I need his life every day.
1: De rájöttem arra, hogy minden nap szükségem van a megváltóra és az ő életére.
0: I love Easter and the message of new life.
1: Szeretem a húsvét ünnepét és az élet üzenetét.
0: And I think next week is Pentecost.
1: És azt hiszem, jövő héten van pünkösd.
0: And of course, you know, Jesus said at Ascension, I need to go so that the Holy Spirit can come.
1: És tudjátok, hogy Jézus, amikor felment a mennybe, azt mondta, hogy nekem mennem kell, hogy eljöhessen a Szent Szellem.
0: The day we flew here was Ascension Day, and we celebrate Jesus returning so that the Holy Spirit can come.
1: Tehát aznap, amikor érkeztünk ide Magyarországra, az volt a mennybe menetel napja, és ugye itt várjuk, hogy ünnepeljük azt, hogy a Szent Szellem eljött.
0: All four of the gospels introduce Jesus the same way.
1: Mind a négy evangélium ugyanolyan módon mutatja be Jézust.
0: All four gospels introduce him as he who will baptize you in the Holy Spirit.
1: Mindegyik evangélium úgy mutatja be őt, hogy ő az, aki Szent Szellemmel fog bemeríteni titeket.
0: So I believe we need to receive of him regularly.
1: És azt én úgy hiszem, hogy rendszeresen fogadnunk kell őt, kapnunk kell belőle.
0: So before I begin, I would like to pray, if that's okay, and I'm going to ask God to do some miracles.
1: És mielőtt elkezdem a tanítást, szeretnék imádkozni, és ha egyetértetek, kérni fogom, hogy végezzen csodákat.
0: Is that okay with you?
1: Rendben?
0: You believe in miracles?
1: Hisztek a csodákban?
0: And I'm going to ask God to show his goodness to you.
1: És kérni fogom Istent, hogy mutassa meg az ő jóságát számotokra.
0: Actually, let me just pray. Let's just pray together.
1: Hadd imádkozzunk.
0: Father, I thank you for this church.
1: Atyám, köszönöm neked ezt a gyülekezetet.
0: And I bless each person that's here today.
1: És megáldom a gyülekezetet, és megáldok minden egyes embert, aki itt van ma.
0: We boldly ask you for miracles.
1: És bátran kérünk téged csodákra.
0: We know that there is nothing that's impossible for you.
1: És tudjuk azt, hogy semmi sem lehetetlen számodra.
0: Even the things that seem impossible to us or are improbable are possible with you.
1: És tudjuk azt, hogy még azok a dolgok is, amik lehetetlenek vagy valószerűtlenek számunkra, az számodra lehetséges.
0: So even while I'm preaching, I ask you to continue to heal the sick.
1: És arra kérlek, hogy miközben én tanítok, közben is gyógyítsd a betegeket.
0: And Jesus, we put and reckon every enemy of yours to be under your feet.
1: És Úr Jézus, mi minden ellenségedet a lábunk alá helyezünk.
0: We see you as victor over fear and over depression.
1: És te vagy a győztes a félelem és a depresszió fölött.
0: We place anxiety under your feet.
1: A szorongást a te lábaid alá helyezzük.
0: Sickness.
1: Betegségek.
0: And every enemy of your people that oppress us.
1: És a népednek minden ellensége, ami elnyom minket.
0: We put them under your feet.
1: A lábaid alá helyezzük.
0: And I ask you for miracles today.
1: És csodákat kérek tőled ma.
0: And I ask you for encounters with you.
1: És találkozásokat kérek veled.
0: Many of us here need to experience you in new ways, and I ask you for that today.
1: Sokaknak új módon kell megtapasztalniuk téged, és én ezt kérem tőled mára.
0: In the name of Jesus, amen.
1: Jézus nevében, amen.
0: So, about 15 years ago, I was on a plane to Spokane, Washington.
1: Körülbelül 15 éve repülőn ültem, éppen Spokane, Washington államban repültem.
0: I had a man with me from our church who had cancer.
1: Velem együtt volt egy férfi a gyülekezetünkből, aki rákbeteg volt.
0: We were going to the healing rooms so that he could be prayed for.
1: És a gyógyító szobákhoz mentünk, hogy imádkozzanak érte.
0: So it's a long flight and I was reading my Bible.
1: Ez egy hosszú repülőút, és a Bibliámat olvastam.
0: And I came across this verse that I just could not shake the whole flight. I was thinking about this verse.
1: És elém került egy vers, amit egyszerűen nem tudtam így mellőzni, meg lerázni magamról. Egész út alatt ezen gondolkodtam.
0: The verse is Romans 8, verse 11.
1: A vers az a Róma 8:11.
0: If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you.
1: De ha annak a szellemmel, akik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő bennetek lakozó szelleme által.
0: When I got to Washington, I understood why this verse was so important to me on the airplane.
1: És amikor odaérkeztünk Washingtonba, megértettem, hogy miért volt annyira fontos ez a vers a repülőgépen.
0: The man that had founded this, the healing rooms, was a missionary to South Africa in the 1900s.
1: Az az ember, aki létrehozta ezeket a gyógyítószobákat, ő az 1900-as években Dél-Afrikában volt misszionárius.
0: He landed in 1910 during a time where a plague was already at work and had already killed about a fourth of the population in one month.
2: The plague?
0: A plague.
1: Az 1910-es években érkezett Dél-Afrikába, amikor éppen pestis járvány dúlt, és a lakosság körülbelül egy negyedét már kipusztította.
0: 25% of the people in the whole nation. Just imagine what it would be like in Székesfehérvár if 25% of the people.
1: Képzeljétek el, hogy az ország lakosságának a 25%-át elpusztította. Milyen lenne, hogyha Fehérvárnak a 25%-a hirtelen meghalna?
0: They were having trouble getting workers for the medical units, so they were offering $1,000 to anybody who would come and take care of those who had
1: nehezen tudtak rávenni bárkit is, hogy egyáltalán segítsen az orvosi csoportoknak, ezért $1,000 díjat ajánlottak fel bárkinek, aki hajlandó segíteni.
0: So John Lake and his team volunteered to serve free.
1: Így John Lake és az ő csapata ingyen bevállalták, hogy szolgálnak.
0: After a couple weeks of experiencing no symptoms, the head surgeon, the head doctor came to him.
1: És egy pár héttel később, miután látták, hogy semmi tünetük nincs, semmi bajuk nincs, a sebész főorvos odament hozzájuk.
0: And he asked him, what are you doing for protection? None of your people have contacted the plague.
1: És megkérdezte őt, hogy miféle védelmet alkalmaztok, miféle védekezést, megelőzést alkalmaztok, mert az embereit közül senki nem kapta el a pestist.
0: And this was his answer.
1: És azt válaszolta.
0: It is the law of the spirit of life in Christ Jesus.
2: It is the law.
0: It is the law of, yeah.
1: A Jézus Krisztus szellemében levő élet törvénye az.
0: I believe that as long as I keep my soul in contact with the living God, so his spirit is flowing into my soul and body.
1: That addig, amíg az én szellememet kapcsolatban tartom az élő Istennel, és az ő szelleme árad át bennem, az én lelkemen és testemen át árad.
0: No germ will attach itself to me, for the Spirit of God will kill it.
1: Addig egyetlen egy kórokozó sem tud rám tapadni, mert Isten szelleme megöli.
0: Then he invited the doctor to conduct an experiment with him.
1: Majd megkérte az orvost, hogy végezzen el egy kísérletet rajta.
0: Some of you've heard this story before.
1: Szerintem közületek van már, aki hallotta a történetet.
0: It's a true story, you can read about
1: it. Ez egy igaz történet, rá lehet keresni, el lehet olvasni.
0: He held his hand out and he said, bring some of the foam from the lungs of those who have that had died from the disease.
1: Kitartotta a kezét és mondta, hogy a pestis által elhunytak tüdejéből vegyél váladékot.
0: So he said, I'm going to put my hand under the microscope, you put the foam on my hand, and you can watch the cells die.
1: És azt mondta, én a kezemet a mikroszkóp alá teszem, te tedd rá ezt a váladékot, és figyelheted, hogy fognak meghalni a kórokozók.
0: And they did.
1: És megtették.
0: And he said, you can continue to bring it all day, and it will continue to die as soon as it touches my skin.
1: És azt mondta, hogy egész állónap folyamatosan hozhatod és kenheted a kezemre, és egész nap azt nézheted, ahogy elhalnak, amint hozzáérnek a bőrömhöz.
0: So this man had a very strong faith in the power of the Holy Spirit inside him.
1: Tehát ennek az embernek nagyon nagy hite volt a benne élő Szent Szellemben.
0: I know this to be true, but I'm not sure I'm at the place he was.
1: Én tudom, hogy ez igaz, amit ő mondott, de nem hiszem, hogy azon eljutottam arra a pontra, ahol ő volt.
0: It shocked everybody that was observing it because they would just die instantly.
1: Tehát mindenkit megdöbbentett, aki látta ezt, mert azon nyomban meghaltak a kórokozók.
0: Before he left Africa, he had trained 1250 preachers.
1: Mielőtt eljött volna Afrikából, 1250 prédikátort képzett ki.
0: He had planted 625 churches.
1: 625 gyülekezetet plantált.
0: And estimated about 100,000 people came to Christ through the miracles.
1: És becslések szerint körülbelül 100,000 ember tért meg Jézushoz.
0: You can go to South Africa today. I know people that have visited the churches. They still exist.
1: És el lehet menni Dél-Afrikába, ismerek embereket, akik meglátogatták azokat a gyülekezeteket, amiket ő alapított. Tehát ezek a gyülekezetek még léteznek.
0: Then he returned to Spokane, Washington, and he started the healing rooms.
1: Majd visszatért Spokane, Washingtonba, és megalapította ezeket a gyógyító szobákat.
0: And he trained ordinary Christians like you and I to be healing technicians, he called them.
1: És hétköznapi keresztényeket képezett ki arra, hogy gyógyító asszisztensek legyenek.
0: So no superstars with big stadiums and white suits.
1: Tehát semmi szupersztár nagy stadionban, fehér öltönyben.
0: Normal people like you and I that just learn how to pray for the sick.
1: Hétköznapi emberek, mint ti és én, akik egyszerűen megtanultak imádkozni a betegekért.
0: I'm not really preaching about healing today.
1: De ma nem a gyógyításról szeretnék prédikálni.
0: But I believe that John Lake understood something about the presence of the spirit that raised Jesus from the dead inside him.
1: De úgy vélem, hogy John Lake megértett valamit a Jézusnak abból a szelleméből, ami életre keltette, ami benne élt.
0: I don't know if you've thought of this on Easter, but when the same power, the same spirit that raised Jesus from the dead lives inside of you.
1: Nem tudom, hogy eszetekbe jutott-e ez húsvétkor, de az ugyanaz a szellem, aki Krisztust feltámasztotta, bennetek él.
0: I think if we could get that, we would probably live very different.
1: És azt hiszem, hogyha ezt úgy igazán megértenénk, akkor teljesen másképp élnénk.
0: So the verse that I read in Romans 8, many people apply to heaven.
1: Az a vers, amit felolvastam Róma 8-ból, azt nagyon sok ember a mennyre értelmezi.
0: The same spirit that raised Jesus from the dead is going to give life to your mortal bodies.
1: Hogy ugyanaz a szellem, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, életet fog adni a ti halandó testeiteknek.
0: So you can be assured if you die, you're going to rise again.
1: Úgyhogy biztos lehetsz abban, hogyha meghalsz, újra fel fogsz támadni.
0: That's not what the verse is talking about.
1: De ez a vers nem erről beszél.
0: If you look at the context of the verse,
1: hogyha megnézitek a versnek a szövegkörnyezetét,
0: here's hermeneutics lesson one.
1: Ez a hermeneutika alapjai.
0: You can't make the verse say something that it wasn't meant to say.
1: Hogy nem feledíthetjük el a verset, hogy olyasmit mondjon, amit eredetileg nem mondott.
0: Have you read Romans 7?
1: Olvastátok a Róma 7-et?
0: Paul is wrestling, and he's being honest. He's saying, you know, I want to do the right thing, but my flesh keeps doing the wrong thing.
1: Ott Pál küszködik, és azt mondja, hogy szeretném a jó, a helyes dolgot tenni, de egyszerűen nem tudom, mindig a rosszat teszem.
0: So Roman 8 comes as an answer or a follow-up of the Romans 7, where he's wrestling with the real issues of life that he's still not living perfectly.
1: És a Róma 8 ennek a folytatása, vagy válasz erre a küzdelemre, hogy még mindig nem tud helyesen élni.
0: It is impossible for us to create an image of God that is greater than who He is.
1: Lehetetlen számunkra az, hogy olyan képet fessünk Istenről, ami nagyobb, mint aki ő valójában.
0: Right? Because He's all powerful.
1: Mert ő mindenható.
0: And I think sometimes our thoughts of God are so small.
1: És szerintem néha a mi gondolataink Istenről olyan kicsik.
0: You never have to worry about creating an image of him being larger than he is. It's impossible.
1: Soha nem kell azon aggódnunk, hogy olyan képet festünk róla, ami nagyobb, mint ő lenne, mert ez lehetetlen.
0: So what I've noticed is that God seems to enjoy raising the dead.
1: Én azt vettem észre, hogy Isten élvezi feltámasztani a halottakat.
0: Yes, he raised Jesus. We celebrated that a few weeks ago on Easter.
1: Igen, feltámasztotta Jézust, és ezt néhány hete megünnepeltük húsvétkor.
0: But he also in the Bible, 9 other people were also raised from the dead.
1: De a Bibliában 9 másik ember is feltámadt a halálból.
0: In fact, even more than that, if you remember the day that Jesus was raised from the dead, they saw a whole bunch of people in the streets of Jerusalem that had been resurrected.
1: Sőt, annál is több, mert ha emlékeztek, a Biblia ír arról, hogy amikor Jézus feltámadt, még jó néhány ember feltámadt vele együtt, és látták őket Jeruzsálem utcáin.
0: Sounds like a zombie movie or something.
1: Ez olyan zombi jelenetként hangzik.
0: They play zombie movies over here?
1: Errefelé is szoktak zombi
0: filmeket
1: játszani.
0: I'm not recommending them, I just know that.
1: Én nem javaslom őket, csak tudom, hogy vannak.
0: But think about it, you go to downtown tonight, and you see people that you know died 10 or 20 years ago.
1: De csak képzeljétek el, hogy elmentek a belvárosba ma este, és olyan emberekkel találkoztok, akikről tudjátok, hogy meghaltak évekkel ezelőtt.
0: There's all kinds of explanations for that.
1: Mindenféle magyarázatot találtak rá.
0: The one is that Jesus was in the underworld and he brought people with him as he went back to heaven.
1: Az egyik az, hogy Jézus az alvilágban volt, és amikor visszament a mennybe, akkor magával hozott embereket.
0: But for some reason they decided to make a stop in Jerusalem so everybody could see that these people were raised from the dead.
1: De valamilyen oknál fogva úgy döntöttek, hogy tartanak egy megállót Jeruzsálemben, hogy a többiek lássák, hogy feltámadtak a halottak.
0: You know, the big discussion between the Pharisees and the Sadducees was over whether there was a resurrection of the dead.
1: Tudjátok, hogy a farizeusok és a saduceusok közötti nagy vita arról szólt, hogy létezik-e halottakból való feltámadás.
0: And Paul says in Romans 4:17, he talks about God who gives life to the dead and calls into existence things that do not exist.
1: És a Róma 4:17-ben Pál arról beszél, hogy Isten a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket.
0: So this is God.
1: Szóval ez Isten.
0: He is the God who raises, who gives life to the dead.
1: Ő az az Isten, aki életet ad a holtaknak.
0: He calls things into existence that don't exist.
1: És előhív olyan dolgokat, amik nem léteztek.
0: That's what he's like.
1: Ő ilyen.
0: You need to know that for your life.
1: És ezzel tisztában kell lennetek a saját életetekre nézve is.
0: Before we're Christians, we are dead in sin.
1: Mielőtt keresztényeké lettünk volna, holtak voltunk a bűnben.
0: He gives us new life.
1: Új életet ad nekünk.
0: Obviously he raises the dead on resurrection day.
1: Nyilvánvalóan feltámadás napján feltámasztja a holtakat.
0: But there are areas of our life that are dead and without life.
1: De az életünknek vannak olyan területei, amelyek halottak, és nincs élet bennük.
0: He loves surprising us with his power and his goodness.
1: És ő szeret meglepni minket az ő erejével és jóságával.
0: That's what Christianity is about.
1: Erről szól a kereszténység.
0: The dead coming to life.
1: Hogy a halottak megelevenednek.
0: You know, sin kills us and kills our soul.
1: Tudjátok, a bűn megöl minket, megöli a lelkünket.
0: Jesus Christ came to undo the work of sin and the devil, and he gives us life.
1: És Jézus Krisztus azért jött, hogy lerombolja az ördög munkáját, és életet ad nekünk.
0: So I am not here today to call you to a self-help program.
1: És én most nem azért vagyok itt, hogy egy önsegítő programba hívjalak titeket.
0: And honestly, sometimes Christianity ends up being that.
1: És ha őszinték vagyunk, gyakran a kereszténység azzá válik.
0: You have to try harder.
1: Ez a még jobban próbálkoznak
0: kell. Come on, exercise your will.
1: Ó, gyakorold az akaraterődet.
0: Persevere a little longer.
1: Tarts ki egy kicsit tovább.
0: And actually there is value in perseverance.
1: És igen, jogos, hogy ki kell tartani, és van ebben érték.
0: But for me, I feel that sometimes the value of my perseverance is to persevere until I get a breakthrough from him.
1: De én számomra személy szerint a kitartásban sokszor az az érték, hogy tartsak ki addig, amíg nem jön meg az áttörés Istentől.
0: Dealing with sin is not sin management.
1: A bűnnel való elbánás az nem a bűn menedzselése.
0: We're not talking about an anger management class here.
1: Mert most nem a düh kezelő kurzusról beszélünk.
0: We are to reckon sin dead.
1: Hanem halottá kell nyilvánítanunk a bűnt.
0: And in that area of our life, God gives us new life in that place.
1: És az életünknek azon a területén Isten új életet ad a bűn helyére.
0: Here is the most important thing you can believe about God.
1: És elmondom a legfontosabb dolgot, amit hihettek Istenről.
0: And I really believe this.
1: És én tényleg így gondolom.
0: The single most important thing that you need to believe about God is that he's good.
1: Az egyedüli legfontosabb dolog, amit el kell hinnetek Istenről, az az, hogy ő jó.
0: He has many characteristics.
1: Nagyon sok jellemzője van.
0: And you can memorize them all.
1: És mindet megtanulhatod.
0: But if you don't believe that he's good, you probably won't see much of the rest.
1: De hogyha nem hiszed el azt, hogy ő jó, akkor nagy valószínűséggel nem fogod meglátni a többi jellemzőjét
0: so,
1: sem.
0: Remember when Moses is crying out, show us your glory?
1: Emlékeztek, amikor Mózes ott imádkozott, hogy mutasd meg nekünk a te dicsőségedet?
0: What was it that God paraded before him?
1: Mit vitt át Isten Mózes előtt?
0: He showed him his goodness.
1: Megmutatta neki az ő jóságát.
0: It is the key to moral and spiritual sanity.
1: Ez az erkölcsi és szellemi épp elméjűségnek a kulcsa.
0: See, we know God can do miracles, but we struggle to believe whether his goodness will do miracles, he'll do miracles for us.
1: Tehát Tudjuk azt, hogy Isten képes csodákat tenni, mégis kételkedünk abban, hogy az ő jóságában meg fogja tenni azt a csodát.
0: I can confidently tell all of you,
1: de teljes bizonyossággal elmondhatom,
0: that God is better than you think.
1: Hogy Isten jobb, mint amilyennek gondoljuk őt.
0: Even if you're amazing, even if they are amazingly mature Christians,
1: még akkor is, hogyha ti elképesztően csodálatosak vagytok, és nagyon érett keresztények vagytok,
0: he is more good than what you imagine or know.
1: Ő sokkal jobb, mint amilyennek elképzelitek, vagy mint amit tudtok róla.
0: It's just not possible for you to understand his goodness, totally.
2: Sorry?
0: It's not possible
1: tehát,
0: for us.
1: Lehetetlen, hogy megértsük az ő teljes jóságát.
0: His goodness is beyond our ability to comprehend.
1: A mi értelmi felfogásunknál sokkal nagyobb az ő jósága.
0: It's a struggle for many people to believe in the goodness of God.
1: És nagyon sok ember küzd azzal, hogy elhiggye Isten jóságát.
0: Sin has left us a little bit unsure about him.
1: Mert a bűn bizonytalanná tett minket Isten felől.
0: We know that we were rebels.
1: Tudjuk azt, hogy lázadók voltunk.
0: We've made peace with the king.
1: Tudjuk azt, hogy a békét kötöttünk a királlyal.
0: But we're not really sure if we draw close to the king exactly how he will respond to us.
1: De nem vagyunk egészen biztosak abban, hogyha közeledünk a királyhoz, hogy fog reagálni rá.
0: So his goodness is beyond our ability to comprehend.
1: Tehát az ő jósága, ami felfogásunkon túlmutat.
0: But not beyond our ability to experience.
1: De nem túl nagy ahhoz, hogy megtapasztaljuk.
0: Now I'm one preacher that believes that we need experiences with God.
1: Én egy olyan prédikátor vagyok, aki hiszi azt, hogy szükségünk van megtapasztalásokra Istennel.
0: I grew up with preaching that said don't trust experiences.
1: Én olyan tanítással nőttem fel, ami azt mondta, hogy ne bízz a tapasztalatban.
0: Don't seek experience.
1: Ne a megtapasztalást keresd.
0: Just believe the word.
1: Csak hidd el Isten beszédét.
0: So we sang Jesus loves me, this I know because the Bible tells me so.
1: De ezen mondjuk azt, hogy Jézus szeret, és ezt tudom, mert a Biblia így mondja.
0: And that's probably the first step, is that we believe it, that it's true.
1: És ez valószínűleg az első lépés, hogy elhisszük, hogy igaz.
0: But at some point, his love needs to move beyond the fact that I believe it's true, but I need to experience it.
1: De egy adott ponton túl kell lépjünk azon, hogy elhisszük, hogy jó, és meg kell tapasztalnunk azt, hogy ő jó.
0: And the whole Bible, when you think about it, is a collection of stories of people that had experiences with God.
1: És ha belegondoltok, az egész Biblia tulajdonképpen egy történet gyűjtemény olyan emberekről, akik megtapasztalták Istent.
0: So I believe God wants you to experience his goodness in your life.
1: Szóval én hiszem azt, hogy Isten azt akarja, hogy megtapasztaljátok az ő jóságát az életetekben.
0: I was filled with the Holy Spirit when I was 17.
1: Én 17 évesen töltekeztem be Szent Szellemmel.
0: And refilled many times.
1: És újra meg újra töltekeztem nagyon sokszor.
0: But what I've been praying the last 2 years is that I need more significant encounters with him.
1: De az elmúlt 2 évben azért imádkoztam, hogy jelentősebb megtapasztalásra van és találkozásra van szükségem vele.
0: Did the movie The Shack come to Hungary?
1: A Viskó megjelent magyarul is? A film?
0: Yeah. So, you read the book. The movie's better.
1: Magyarul megvan a film már?
0: The movie, I think, this is my personal opinion. Not to be confused with the opinions of the house. I think the movie's better than the book.
1: Szerintem a film jobb, mint a könyv.
0: And I know it's controversial.
1: És tudom, hogy ellentmondásos.
0: But I told our church the movie is not a systematic theology class.
1: De azt mondtam a gyülekezetemnek, hogy a film az nem egy szisztematikus teológia óra.
0: It's a dramatic depiction of the Trinity.
1: Hanem a Szent Háromságnak a drámai leírása.
0: And I was impressed by several things in the movie.
1: És rám nagy hatással volt több dolog is a filmből.
0: One is that God wants a relationship with us where we can talk with him easily.
1: Az egyik az, hogy Isten olyan kapcsolatot akar velünk, ahol könnyedén beszélgetünk egymással.
0: And another thing was that he's very good and wants good things for us.
1: A másik dolog, ami mély hatással volt rám, az, hogy ő nagyon jó és jó dolgokat akar számunkra.
0: The man in the movie was dealing with an incredible amount of pain.
1: A film főszereplője rendkívül nagy fájdalmakkal küszködött éppen.
0: And God took initiative toward him to bring him out of the pain.
1: És Isten tette meg az első lépést felé, hogy kihozza őt ezekből a fájdalmakból.
0: I'm not going to read this chapter, but in Ezekiel 37, the prophet has a vision.
1: Nem fogom felolvasni ezt a részt, de Ezekiel 37-ben a prófétának van egy látomása.
0: And you'll remember the story, the angel, the spirit of the Lord takes him out in the middle of a valley full of bones.
1: Emlékeztek a történetre, hogy az Úr angyala kiviszi egy völgybe, ami tele van csontokkal.
0: The valley floor was full of a lot of bones and it says they were very dry.
1: Tehát a völgy az tele van csontokkal, és azt írja, hogy a csontok nagyon szárazak voltak.
0: So these bones were dead a long time.
1: Szóval már régóta halottak voltak.
0: No flesh.
1: Semmi hús nem volt már rajtuk.
0: I would think of a Western movie where you just see a carcass that's just bones and it's dry. Well, we call it a Western movie. Cowboy movie.
1: Ja, hogy ilyen Western film jut eszembe róla, hogy így csak látod ott a tetemet.
0: So the bones are dead and the spirit says, can these bones live?
1: Szóval a csontok halottak voltak, és azt kérdezi a szellem, hogy életre kelhetnek-e ezek a csontok?
0: How do you answer a question like that?
1: Hogyan válaszolsz egy ilyen kérdésre?
0: Because by all natural means or probabilities, they're not going to live. The flesh is gone. It's just a dry bone.
1: Mert mindenféle természetes valószínűség szerint nem fognak életre kelni, mert meghaltak, lerohadt róluk a csont, ezek vagy a hús, és ezek már csak száraz csontok.
0: The prophet answered very smartly. He said, "Lord, you know."
1: És a próféta nagyon okosan válaszolt, azt mondta, hogy Uram, csak te tudod.
0: In other words, you know if they're going to live, because if you make them live, they'll live, if you don't, they won't.
1: Azt mondta, hogy hát te tudod, hogy élhetnek-e. Ha életre kelted, élni fognak, ha nem, akkor nem.
0: Then he said to the prophet, I want you to prophesy over the dead bones.
1: Majd azt mondta az Úr a prófétának, hogy azt akarom, hogy prófétálj a halott csontoknak.
0: I want you to talk to this stuff that's dead.
1: Azt akarom, hogy szólj ehhez a dologhoz, ami halott.
0: I want you to tell the dead bones to hear and listen.
1: Azt akarom, hogy szólj ezeknek a halott csontoknak, hogy figyeljenek és hallják meg.
0: Tell the dead parts they need to hear the word of the Lord.
1: Szólj a halott részekhez, hogy meg kell hallaniuk az Úr szavát.
0: And he says, when you do that, I'm going to cause breath to enter it, and they'll live.
1: És azt mondja, hogy amikor ezt kimondod nekik, akkor én életet lehelek beléjük, és élni fognak.
0: See, with God, it's never over.
1: Szóval Istennel soha nincs vége.
0: And there are parts of our lives, experiences we had, or maybe certain aspect of our life that seems hopeless.
1: És vannak az életünkben olyan területek, amik lehetetlennek tűnnek.
0: And by no natural probabilities there would ever be life there.
1: És a természetes valószínűség szerint ott már nem lesz élet.
0: So you know the story. He did prophesy over the bones, and there was noise, and there was rattling, and the bones came together.
1: Ismeritek a történetet, hogy a próféta szólt a csontoknak, és akkor nagy zaj, meg csörgés, zörgés volt, a csontok összeálltak.
0: And skin grew over the bones.
1: És bőr és hús nőtt a csontokra.
0: Then he prophesied that the breath of God would come, and God life came into them.
1: Majd prófétált, hogy Isten lehellete szálljon beléjük, és életre keltek.
0: And they stood up a great army.
1: És felállt egy nagy hadsereg.
0: You know, that's how God builds his armies.
1: Tudjátok, Isten így építi a hadseregét.
0: He doesn't look for the perfect people to bring them together and build an army out of them.
1: Nem azt nézi, hogy hol vannak a tökéletes emberek, hogy őket összehozza és ebből építsen fel egy sereget.
0: He finds us.
1: Hanem megtalál minket.
0: He sends his word to us.
1: Kiküldi az ő szavát hozzánk.
0: And the dead come alive.
1: És a halott életre kel.
0: God builds his army with dead people that he gives new life to.
1: Tehát Isten halott emberekből építi fel a hadseregét oly módon, hogy új életet lehel beléjük.
0: I think I mentioned this the other day.
1: Azt hiszem, hogy ezt már említettem valamikor.
0: Bill Johnson says that God wants to colonize earth with the life from heaven.
1: Hogy Bill Johnson azt mondja, hogy Isten gyarmatosítani akarja a földet a menny élete szerint.
0: So he wants to take a life form from up there and he wants to introduce it to the earth.
1: Tehát ő azt akarja, hogy a fenti életforma megvalósuljon itt a földön.
0: See, Jesus didn't only die to take you to heaven, but also to bring heaven here to you.
1: Tehát Jézus nem csak azért halt meg, hogy minket a mennybe vigyen, hanem azért is, hogy a mennyet lehozza ide hozzánk.
0: So here's the essence of my message this morning.
1: Szóval itt van az üzenetem lényege most délután.
0: Jesus is a life giver.
1: Jézus életadó.
0: It's who he is.
1: Ez ő.
0: It's what he does.
1: És ő ezt cselekszi.
0: He's so much more than the one who died for you.
1: Tehát sokkal több, mint az, aki meghalt, érted?
0: And his life is the only hope for a lot of things in our life.
1: Tehát az ő élete az egyetlen megoldás nagyon sok dologra az életünkben.
0: Paul said the first Adam became a living being.
1: Pál apostol azt mondja, hogy az első Ádám életre kelt.
0: The last Adam became a life-giving spirit.
1: És az utolsó Ádám pedig életet adó szellem lett.
0: So Jesus Christ is the last Adam.
1: Tehát Jézus Krisztus az utolsó Ádám.
0: He became a life-giving spirit.
1: És ő életadó szellem.
0: He says, I must ascend to heaven so that the Comforter can come to you.
1: Azt mondta, hogy fel kell mennem a mennybe, hogy lejöhessen a vigasztaló hozzátok.
0: You know, out of all the words and titles that you could give for the Holy Spirit, I like the one, the Comforter.
1: Tudjátok, a Szent Szellem összes neve közül én nagyon kedvelem ezt a nevet, hogy a vigasztaló.
0: But Jesus ascended so that he could give his life to come into us.
1: De Jézus azért ment fel, hogy az ő életét adhassa nekünk.
0: There is sometimes a process where we die and then God gives new life.
1: Időnként van egy olyan folyamat, ahol mi meghalunk, majd Isten új életet ad.
0: Paul talks about carrying in the body the death of Jesus.
1: Pál apostol beszél arról, hogy a testünkben viseljük Jézus halálát.
0: So that the life of Jesus might be manifested in our bodies.
1: Hogy Jézus élete megnyilvánuljon a testeinkben.
0: John talks about the fact or Jesus that the thief comes to steal, kill and destroy, but Jesus came to give us life.
1: János, illetve Jézus beszél arról, hogy a tolvaj azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson, de Jézus azért jön, hogy életet adjon.
0: And it's not talking about eternal life that you get when you go to heaven, because it's talking about life abundantly, which means more of, it's a quantitative word attached to it.
1: És itt nem az örök életről szól, amit majd megkapunk, mert itt azt mondja, hogy bővölködő életet, tehát ez egy mennyiségi dolog, ami csatlakozik ehhez a szóhoz.
0: So here's what the devil's doing right now.
1: És itt van, amit az ördög próbál.
0: The devil knows he's damned to death.
1: Az ördög tudja, hogy ő halálra van ítélve.
0: All he can do is try to drag people with him.
1: És ő csak annyit tud tenni, hogy megpróbál minél több embert magával rántani.
0: To bring death to parts of our life.
1: Hogy halált hozzon életünk különböző területeire.
0: Could be a certain area of our life where we just don't have victory.
1: Ez lehet életünknek egy olyan területe, ahol egyszerűen nem tudunk győzelemre jutni.
0: Could be a relationship.
1: Lehet egy kapcsolat.
0: But he'll use all kinds of things to oppress even God's people.
1: De ő mindenféle dolgot felhasznál ahhoz, hogyha lehet még Isten népét is elnyomja.
0: It's no secret that Christians even deal with discouragement and depression.
1: És ez nem titok, hogy még a keresztényeknél is előfordulhat az elcsüggedés és a depresszió.
0: Maybe we deal with it more.
1: Lehet, hogy nálunk még gyakrabban előfordul.
0: There's the normal kind of depression that all humans can fall to, but then there is the spiritual warfare type. That is just very oppressive upon us.
1: Tehát van a normális depresszió, amit minden ember megtapasztalhat. Aztán ott van a szellemi depresszió, ami a szellemi hadviseléshez kapcsolódik, és sokkal súlyosabb és mélyebbre visz.
0: So Romans 8:2 says, the law of the spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death.
1: A Róma 8:2 azt mondja, hogy a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
0: So I'm sure you've heard Alan give this illustration, but I'm going to give it again.
1: Biztos vagyok benne, hogy láttátok, hallottátok Alannek ezt az illusztrációját, de én is megmutatom.
0: Every time I get in a 787, it wonders, I'm amazed that they can actually get the beast off the ground.
1: Tehát ahányszor egy 787-es gépbe szállok be, mindig elképedek azon, hogy egyáltalán a levegőbe tud emelkedni.
0: Because the law of gravity affects everything that is particle.
1: Mert a gravitáció törvénye mindenre hat.
0: Right now it's pulling me against the floor.
1: Engem például jelen pillanatban a földre, a talajra húz.
0: Even if I crawl up on a ladder, the law of gravity is going to be calling for me.
1: Még akkor is, ha mondjuk felmásznék egy létrán, a gravitáció lefele húzna.
0: I'm holding this paper up, at the other end is pulled to the floor by gravity. It's a law.
1: Feltartom ezt a papírt, és a másik vége lefele lóg, mert a gravitáció lefele húzza. Ez a törvényszerűség.
0: This is like the law of sin and death.
1: Ez olyan, mint a bűn és a halál törvénye.
0: This is what we live with on the earth.
1: Ezzel élünk együtt a földön.
0: It pulls you down.
1: Lehúz.
0: Continually the enemy is trying to do that.
1: Tehát az ellenség folyamatosan megpróbál lehúzni.
0: But there's another law called the law of lift.
1: De van egy másik törvény, amit a felhajtó erőnek nevezünk.
0: This is how they fly airplanes.
1: Így működnek a repülőgépek is.
0: So if I just blow on top of the paper, the air moving across the top lifts the paper.
1: Tehát hogyha ráfújok a papír tetejére, akkor az felemeli az alsó részét a papírnak.
0: The one law supersedes the other.
1: Az egyik törvény felülírja a másikat.
0: So the law of life supersedes the law of sin and death.
1: Tehát az élet törvénye felülírja a bűn és a halál törvényét.
0: So if we sow according to the flesh, we reap in the flesh, we reap sin.
1: Tehát hogyha test szerint vetünk, akkor test szerint aratunk bűnt.
0: But God invites us to live by a higher law, which is the law of the life of the Spirit.
1: De Isten arra hív minket, hogy egy magasabb rendű törvény szerint éljünk, ami az életnek a törvénye.
0: Every Christian needs this.
1: És minden kereszténynek szüksége van erre.
0: Christianity is not a self-help program.
1: A kereszténység az nem egy önsegítő program.
0: There is nothing wrong with you.
1: Mert semmi baj nincs veled.
0: You don't need to try harder.
1: Tehát nem kell még jobban próbálkoznod.
0: And I'm not saying you should just give in to sin. I'm just saying there's a higher law that can help lift you from this.
1: És én most nem azt mondom, hogy engedj a bűn csábításának, hanem azt mondom, hogy van egy magasabb rendű törvény, ami fel tud emelni belőle.
0: It's the law of the spirit of life.
1: Ez az élet szellemének a törvénye.
0: The Holy Spirit can give us life in any place of our being where there is death.
1: A Szent Szellem a lényünk bármelyik területére életet tud hozni, ahol halál van.
0: So Jesus, he breathes on his disciples and he says, receive the Holy Spirit.
1: Tehát Jézus rálehelt a tanítványaira, és azt mondta, hogy vegyétek a Szent Szellemet.
0: It's a command.
1: Tehát ez egy parancs.
0: In the Greek, it's a command.
1: A görög nyelven ez parancsként hangzik
0: you
1: el.
0: You have to receive it.
1: El kell fogadnotok.
0: You need it.
1: Szükségetek van rá?
0: I want to give it to you. I want to breathe my life into you, but you have to.
1: Oda akarom adni nektek, rátok akarom lehelni az életet, de nektek kell azt elvenni.
0: Have I told my story about how we teach cats to drink?
1: Meséltem már arról, hogy hogyan.
0: I'll tell you again. Cats, kittens.
1: Hogyan tanítjuk meg a kis cicákat arra, hogy igyanak?
0: I grew up on a farm, and all farms have a lot of cats.
1: Farmon nőttem fel, minden farmon nagyon sok macska van.
0: They help us with the mice problem.
1: Segítenek az egér problémákkal.
0: But this, the one cat we had five, six kittens maybe three times a year.
1: De volt egy macskánk, amelyik évente legalább háromszor ellett olyan 5-6 kis cicát.
0: But we wanted them to drink milk out of a dish.
1: És meg akartuk tanítani, hogy kis tálkából igyanak tejet.
0: So my mom said it was my job to teach them how to drink.
1: És anyukám azt mondta, hogy az én feladatom megtanítani nekik azt, hogy hogyan igyanak.
0: So I would take their furry little heads.
1: Hogy fogtam a kis szőrös fejüket.
0: Gently dip them into the milk dish.
1: Óvatosan belemártottam a teljes edénkébe.
0: And they would taste the milk.
1: És körbenyalogatták az arcukat, megízlelték a tejet.
0: It's a lot like mom.
1: És azt mondja, ez olyan ízű, mint anya.
0: And they go back to the dish.
1: És akkor visszamentek a tálkához.
0: As Christians, you need to learn how to drink the Holy Spirit.
1: Keresztényként meg kell tanulnunk, hogyan igyunk a Szent Szellemből.
0: You just have to taste it and see, and once you learn how to drink, you can go back and get more and more all the time.
1: Tehát meg kell ízlelni és meglátni, és amint megízlelitek, akkor meg kell tanulni azt, hogy hogyan menjünk vissza még többért újra meg újra.
0: How many of you came out of the womb learning, knowing how to use a straw?
1: Hányan születtetek úgy meg, hogy már tudtátok, hogyan kell szívószálat használni?
0: Sometime later we have to learn how to do that.
1: Tehát valamikor később meg kell tanulnunk.
0: It's the same way in terms of receiving the Holy Spirit.
1: Ugyanez áll arra is, hogy megtanuljuk elfogadni a Szent Szellemet.
0: It's just something that we need to learn.
1: Tehát ez olyasmi, amit meg kell tanulni.
0: But when we receive the breath of God.
1: De amikor megkapjuk Isten lehelletét.
0: Particularly when it touches an area of our life where there is death or decay.
1: Különösen ha életünknek olyan területét érinti, ahol rothadás vagy halál van.
0: God enjoys bringing it back to life.
1: Isten nagy élvezettel hozza vissza életre.
0: He loves taking a desert where nothing has grown and watering it to the point that a lot of things grow.
1: Isten nagyon élvezi azt, hogy egy teljesen száraz sivatagot, ahol semmi sem növekszik, addig öntözzön, amíg kizöldel.
0: And you can see this all over the Old Testament, the pictures, but you can also see it in Israel.
1: És ezt végig lehet látni az Ószövetségben, de Izrael képeinél is lehet látni.
0: And he can take a bare place in our life that's dry and has no life, and he can water it, and he can bring fruit.
1: Tehát veheti életünknek egy puszta területét, ahol nincs élet, és megöntözi, és életet lehel belé, addig, míg az gyümölcsöt terem.
0: I can't promise you instantaneous everything.
1: Én nem tudok nektek azonnali, instant mindenfélét ígérni.
0: Some things in my life God has allowed me to wrestle with for a long time.
1: Vannak dolgok az életemben, amiket Isten hagyott, hogy nagyon sokáig küzdjek velük.
0: But every now and then he does a miracle.
1: De időnként egy ilyen pillanatnyi csodát végez.
0: I want to pray for you today.
1: És szeretnék értetek imádkozni.
0: For those areas of your life where you believe, where you know there's death, and I'm going to ask God to breathe on it.
1: Életeteknek azon területeiért, ahol tudjátok, hogy halál van, és arra fogom kérni Istent, hogy leheljen rá azokra a területekre.
0: Let's stand together.
1: Álljunk fel.
0: I believe that God specializes in the impossible.
1: Én hiszem azt, hogy Isten a lehetetlenre szakosodott.
0: And he specializes in the unlikely.
1: A valószerűtlenre szakosodik.
0: And while I'm not magic, I believe God wants to do some miracles today.
1: És én ugyan nem vagyok varázsló, de én hiszem azt, hogy Isten csodákat akar tenni ma.
0: Is there an area of your life that's dead and needs resurrection?
1: Van az életedben olyan terület, ami halott és feltámadásra van szüksége?
0: Could be an area of sin that you've wrestled with.
1: Ez lehet egy olyan bűn, amivel régóta küzdesz.
0: Maybe you've lost hope in that area.
1: Lehet, hogy már elvesztetted a reménységedet azon
0: a
1: területen.
0: Could be a relationship.
1: Ez lehet egy kapcsolat.
0: I believe in counseling for relationships, but I've also seen God do miracles. I mean literal miracles with relationships.
1: És én hiszek a tanácsadásban, a kapcsolati tanácsadásban, de én személyesen láttam olyan helyzeteket, ahol Isten csodákat művelt.
0: Maybe there's a portion or a part of your heart where there is some incredible pain.
1: Lehet, hogy a szívedben van olyan rész, ahol nagyon nagy fájdalom lakozik.
0: Or just some kind of rottenness or darkness that you just need God to breathe on.
1: Vagy valamilyen rothadás vagy sötétség, amire Istennek rá kell lehelnie.
0: Maybe you're here today and you say, Pastor, I've been attending church, but I'm not sure if I was ever born again.
1: Vagy lehet, hogy úgy vagy itt, hogy rendszeresen jársz gyülekezetbe, de azt mondod, hogy Pásztor, én járok gyülekezetbe rendszeresen, de nem vagyok biztos abban, hogy valaha is újjászülettem.
0: If that's you and you're born again today, it'll change your life.
1: Ha ez te vagy, és ma újjászületsz, akkor az megváltoztatja az életedet.
0: I've seen that happen many times.
1: És én ezt nagyon sokszor láttam megtörténni.
0: So what I'm going to do is I'm going to pray for all of you.
1: Azt fogom tenni, hogy mindenkiért imádkozok.
0: But if you have some specific area where you need God to breathe on, I'm going to ask you to come forward.
1: De hogyha van valami konkrét terület, ahol szükséged van arra, hogy Isten rá leheljen, akkor majd meg foglak kérni, hogy gyere előre.
0: I'm not going to ask you what it is.
1: Nem fogom megkérdezni, hogy mi az.
0: I'm not going to counsel you.
1: Nem foglak lelki gondozni.
0: I'm just going to ask the Holy Spirit to breathe on it.
1: Egyszerűen megkérem a Szent Szellemet, hogy leheljen rád. Ennyi.
0: So you don't have to be concerned, you're going to have to tell me what
1: it is. Úgyhogy nem kell aggódnod amiatt, hogy esetleg el kell mondanod.
0: But when I was preparing to preach, I believe that some of you are going to have encounters with God today.
1: De amikor készültem erre az alkalomra, én hiszem azt, hogy vannak köztetek olyanok, akik találkoznak ma Istennel.
0: I can't promise a miracle for everybody, but I believe some of you are going to have some dramatic changes in your life.
1: És nem tudok mindenkinek csodát ígérni, de hiszem azt, hogy drámai változásokat fogtok látni az életetekben.
0: So let's just bow our heads.
1: Úgyhogy hajtsuk meg fejeinket.
0: Father, I just thank you for this. Again, I thank you for this church.
1: Atyám, én újra hálát adok neked ezért a gyülekezetért.
0: I know you've moved here many times.
1: Tudom, hogy te már nagyon sokszor mozdultál meg itt.
0: But I ask you to manifest your presence right now.
1: De arra kérlek, hogy most nyilvánítsd meg a te jelenlétedet.
0: Come, Holy Spirit.
1: Jöjj, Szent Szellem.
0: Holy Spirit, there are some of us that just need to encounter you in a fresh, real way again.
1: Szent Szellem, vannak itt olyanok, akiknek szükségük van arra, hogy újra, friss módon találkozzanak veled.
0: Some of us have an area in our life that we know that we need you to breathe on.
1: És vannak olyanok, akiknek van az életükben olyan terület, ahol tudják, hogy rá kell lehelned.
0: Come, Holy Spirit.
1: Jöjj, Szent Szellem.
0: I just ask you even now to begin to move.
1: És arra kérlek, hogy kezdj el mozdulni.
0: We need your breath.
1: Szükségünk van a te leheletedre.
0: We need your life.
1: Szükségünk van a te életedre.
0: Search out every place that is void of your life and breathe into us now.
1: Kutass fel minden olyan területet, amiből hiányzik a te életed, és lehelj rá életet most.
0: Come, Holy Spirit.
1: Jöjj, Szent Szellem.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: I can't go through all these notes and fill it all out as I would like to. And the reason we gave you such full notes is that you may continue to study after this conference
1: is over.
0: Now, the thing that characterizes Abraham is that he became the great example, the great father of a man of faith.
1: Abrahamnak az a jellemzője, hogy nagy példa lett, és a hitnek a nagy atya lett. A hitben nagy példa lett.
0: And if we're going to actually accomplish anything for God,
1: és ha Istenért bármit el akarunk végezni,
0: it's by the activity of faith that these things will happen.
1: A hit működése által történhetnek meg ezek a dolgok.
0: We have these two statements in Scripture.
1: Az igében ott ez a két állítás.
0: Without faith, it is impossible to please God.
1: Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.
0: And then it says that those that come to God must
1: believe that he is. Istenhez jönnek, azoknak hinniük kell, hogy ő van.
0: And that he is a rewarder of those that diligently seek.
1: És hogy megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan keresik őt.
0: It tells us in Romans chapter 12.
1: A Róma 12.
0: The first three verses are very, very important.
1: Az első három vers nagyon fontos.
0: In the first 11 chapters of Romans, Paul sets out the great cosmic purpose of God.
1: Első 11 részében Pál kifejti Isten nagy kozmikus céljait.
0: And it's a masterly explanation of what God is after in the world and what he will accomplish in the world.
1: Ez egy mesteri leírása annak, hogy Isten mit akar a világban és hogyan működik a világban.
0: When, as with the Apostle Paul in all his writings, when he's finished the teaching, then he begins the application.
1: És Pál apostol minden írására jellemző módon, amikor befejezi a tanítást, akkor elmondja azoknak az alkalmazását, amit tanított.
0: It's no good becoming knowledgeable of the things of God if it doesn't lead to the right practice.
1: Semmi értelme nagy tudásúvá válni Isten dolgaival kapcsolatban, hogyha mindezt nem tudjuk a gyakorlatba átvinni.
0: We must be doers of the word and not hearers only.
1: Az ige cselekvőinek kell lennünk, nem csak hallgatóinak.
0: In Romans chapter 12,
1: a Róma 12-ben
0: the first three verses are very crucial.
1: Az első három vers döntő fontosságú.
0: Alright, we've had this great, wonderful explanation of God's cosmic purpose.
1: Miután ilyen csodálatosan elmagyarázta Isten kozmikus céljait,
0: what should we do in response?
1: Pál elmondja, mit kell tennünk ezzel kapcsolatban.
0: Verse 1 tells us that we must give our bodies as a living sacrifice.
1: Vers elmondja, hogy a testünket oda kell adnunk élő áldozatul.
0: That he can actually take possession of our bodies as if they were his very own.
1: Hogy Isten olyan módon birtokba vehesse a testünket, mint hogy az az ő teste lenne valóban.
0: I want to ask you that question. Have you done it?
1: Meg akarom kérdezni tőletek, hogy ti már megtettétek-e ezt?
0: Can you honestly say to God, there isn't a part of me which doesn't belong to you?
1: Mondhatok-e már Istennek, hogy nincs olyan rész a testetekben, életetekben, ami nem Istené?
0: All my physical body.
1: Teljes fizikai testem,
0: my intellect and my
1: gifts, az értelmem, az ajándékaim,
0: and all my resources, they're yours, they're not mine.
1: Erőforrásom a tiéd, nem az enyém.
0: And you can actually take them and use them exactly as you think fit.
1: És Uram, te mindezeket veheted és pontosan úgy használhatod, ahogyan megfelelőnek látod.
0: And I will be immediately obedient to whatever you say.
1: Azonnal engedelmeskedni fogok bármit mondasz.
0: Now you can't get anywhere till that's a settled issue between you and God.
1: Amíg Isten és közted ez a kérdés nem dől el, addig sehova nem juthattok Istennel.
0: Once we've accepted the principle,
1: miután elfogadtuk az alapelvet,
0: it is harder to work it out in practice.
1: Már nehezebb azt átvinni a gyakorlatba.
0: Because we're so used to running our own lives, we forget that it's not ours, it's his life, and we have to be corrected by the Lord.
1: Mert annyira megszoktuk, hogy a saját életünket mi irányítjuk, hogy könnyen elfelejtjük, hogy most már Istené az.
0: But if you will accept the principle,
1: helyre kell minket igazítania. De amikor elfogadjuk az alapelvet, akkor Isten kiképez minket arra, hogy hogyan engedelmeskedhetünk pontosan úgy, ahogy Jézus is tette.
0: As we will see tomorrow, Jesus is the perfect model.
1: Jézus a tökéletes példa.
0: And he was perfect and complete in the surrender of his humanity for the sole exclusive use of the Father and of the Holy Spirit.
1: És maradéktalan átadta az emberi lényét arra, hogy kizárólag az Atya és a Szent Szellem használhassa őt.
0: And that's what holiness really means.
1: Igazából ezt jelenti a szentség.
0: Holiness isn't some sort of sanctified look on your face.
1: A szentség nem az arcodra kiülő megszentelt hanem azt jelenti, hogy el vagy különítve Istennek kizárólagos használatára.
0: Now the question is, have you done it?
1: Az a kérdés, hogy ezt meglépted-e már?
0: And if that's your life,
1: és hogyha te így élsz,
0: then you have to impart that to all those for whom you have father responsibility.
1: Akkor ezt tovább kell adnod mindazoknak, akik fölött atyai felelősséged van.
0: As the first thing you've got to teach them, train them in.
1: Ez az első dolog, amiben ki kell őket képezned, amit meg kell nekik tanítanod.
0: Then verse 2 of Romans says that we need a total transforming of our mind.
1: Hogy teljesen át kell változni az elménknek.
0: The Greek word used is the word metamorpho.
1: Itt a metamorpho a görög szó, amit
0: Our English word, I don't know the German, metamorphosis.
1: A metamorfózis szó ebből származik.
0: And that is dying to a lower form of life in order to
1: jelenti,
0: be raised again to a higher form of life. That's what the word means.
1: Az élet egy alacsonyabb rendű változatának azért, hogy feltámadhassunk egy magasabb rendű életre.
0: Now we've got to stop thinking like the world.
1: Nem szabad már úgy gondolkodnunk, mint a világ.
0: Not so much in the sin, but in just in the mental attitudes of the world.
1: Nem csak, hogy a bűnök tekintetében, hanem a világ elmebeli beállítottságainak a tekintetében.
0: The goals and ambitions which drive our lives.
1: Hogy milyen célok és törekvések kirendják az életéket, nem szabad világinak.
0: Because the great example in scripture is the caterpillar.
1: Az igében,
0: the great example in nature is the caterpillar.
1: Most ez a természetben erre nagy példa, a hernyó.
0: A caterpillar starts life wriggling around on a few leaves.
1: Úgy kezdi a hernyó az életét, hogy néhány levélen mászkál.
0: That's where most Christians begin.
1: És a legtöbb keresztény is így kezdi.
0: Most Christians live a caterpillar life.
1: A legtöbb keresztény ilyen hernyó életet él.
0: They have three leaves that they live on and eat and munch.
1: Három levélen élik le az életüket, és sokat esznek belőle.
0: My home,
1: az én
0: my family,
1: az én családom,
0: and my church.
1: És az én gyülekezetem.
0: Just those, I'm sorry, my job, my family,
1: az
0: my church.
1: A munkám, a családom és a gyülekezetem.
0: And we look to God to bless us in all these three areas.
1: És azt akarjuk, hogy Isten megáldja ezt a három területet.
0: And that's the limit of the vision and the limit of the concern.
1: És ez a vége a látásunknak is, és csak ennyivel foglalkozunk az életben.
0: If I'm healthy,
1: ha egészséges vagyok,
0: if I'm happy,
1: ha boldog vagyok,
0: if my family is healthy and happy,
1: ha a családom egészséges és boldog,
0: if I'm doing well in my job,
1: hogyha jól teljesítek a munkahelyemen,
0: and if things are going well in the church,
1: és hogyha jól mennek a dolgok a gyülekezetben,
0: then life is complete.
1: Akkor teljes az életem.
0: And most Christians live in a three-leaf world of these things.
1: És a legtöbb keresztény egy olyan világban él, ami ebből a három levélből áll.
0: God wants to metamorphosize us.
1: De Isten át akar minket metamorfózisozni.
0: And we find God shutting us in and constricting us, and it's a painful period.
1: És lehet, hogy Isten egy ilyen nagyon szűk helyre bezár minket, és egy fájdalmas időszak lehet.
0: It feels like we're dying.
1: Úgy érezzük magunkat, mintha meghalnánk.
0: And we are.
1: Meg is halunk.
0: But it's not the end, it's the beginning of a new resurrection life in all the fullness of God.
1: Az új feltámadott élet kezdete, amely Isten teljességében terik el.
0: Because the day comes when the chrysalis burst open and out comes a glorious butterfly which can now soar over great distances.
1: A burok szétreped, és kijön a gyönyörű lepke, amely már nagy távolságokat be tud repülni.
0: And when God's truly metamorphosized you,
1: és amikor Isten már igazán átmetamorfózisodott minket,
0: then you see things his way,
1: akkor az ő módján látjuk a dolgokat,
0: you carry his burdens,
1: az ő terheit hordozzuk,
0: and the world fills your heart.
1: És a világ tölti be a szívünket,
0: amen?
1: Az egész világ.
0: Now has that happened to you?
1: Ez veletek megtörtént már?
0: And if it has, you've got to make sure it happens to your sons and your daughters.
1: Ha igen, akkor gondoskodjatok el arról, hogy a fiaitokkal és lányaitokkal is megtörténjen ugyanez.
0: Then the third thing comes in in verse 3.
1: Aztán a harmadik versben jön a harmadik dolog.
0: And let's just read that.
1: Olvassuk
0: el. I want to make sure I get the wording correct.
1: Mert biztos, hogy jól akarom a szöveget mondani. Roma 12.
0: Chapter 12, verse 3. Did I say something wrong? Yeah. Romans chapter 12, verse 3.
1: Roma 12:3.
0: Here's the third thing.
1: Ez a harmadik.
0: For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think.
1: Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek a hit mértékét. Tehát, hogy önmagáról ne bölcselkedjék
0: feljebb. But to think soberly, As God has dealt to each one a measure of faith.
1: Józanon gondolkodjon mindenki, amint adta Isten kinek a hit mértékét.
2: Ein jeder wird Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat.
0: I'm afraid this is broken. I'm sorry. I don't know what to do. Just hold on. Stop the tape.
3: Elhangzott az Áldás házának beindítása című tanítássorozat 6. része, melyben Ellen Vincent tanított.
4: Ez volt a Hitünk alapjai.
5: Hitünk alapjai.
4: Apostoli fundamentumok.
5: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben az Áldás házának beindítása című tanítássorozat 6. része következik, melyben Ellen Vincentet hallhatjuk.
3: Dicsőség az Úrnak!
4: What a joy to meet such a wonderful man.
3: Micsoda öröm találkozni egy ilyen csodálatos emberrel.
4: Amen.
3: Így van.
4: Why don't we all pray for such a man to come into our cities that we represent here?
3: Imádkozzunk azért, hogy mindannyiunk városaiban ilyen polgármesterek legyenek.
4: Amen. Well, I want to continue. I want to just spend another session on understanding the lessons we learned from these two great patriarchs.
3: Szeretném most ezen a tanításon folytatni annak a kifejtését, hogy milyen alapelveket tanulhatunk meg ettől a két nagy
4: pátriárkától. For our instruction.
3: Mert az akkor megírt dolgok a mi okulásunkra irattak meg.
4: And then it says this in 1 Corinthians.
3: Azt olvassuk az 1 Korintus.
4: Chapter 10.
3: 10. részében.
4: They're specially written for those on whom the end of the ages come.
3: Hogy különösen azoknak iratott ez meg, akire a világ.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Efezus, a város elfoglalásának mintája című tanítássorozat első része következik, melyben Eileen Vincent tanít.
3: Praise God! We live in the most incredible days.
4: Dicsőség az Úrnak, a legelképesztőbb korban élünk ma.
3: Would you agree with me?
4: Egyetértetek ebben velem?
3: There have never been days like this.
4: Soha nem voltak még ilyen napok a Földön.
3: Never before.
4: Soha ezelőtt.
3: Such incredible days.
4: Ilyen elképesztő időszak
3: if
4: nem
3: God
4: volt.
3: Is moving in the earth in ways he's never moved before.
4: Isten olyan módokon mozdul a Földön, ahogy eddig soha nem tette.
3: But did you know he doesn't float in the air?
4: De tudtátok, hogy ő nem a levegőben lebeg?
3: He's looking for someone in whom he

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Efezus, a város elfoglalásának mintája című tanítássorozat első része következik, melyben Eileen Vincent tanít.
3: Praise God. We live in the most incredible days.
4: Dicsőség az Úrnak, a legelképesztőbb korban élünk ma.
3: Would you agree with me?
4: Egyetértetek ebben velem?
3: There's never been days like this.
4: Soha nem voltak még ilyen napok a Földön.
3: Never before.
4: Soha ezelőtt.
3: Such incredible days.
4: Ilyen elképesztő időszak
3: if
4: nem
3: God
4: volt.
3: God is moving in the earth in ways he's never moved before.
4: Isten olyan módokon mozdul a Földön, ahogy eddig soha nem tette.
3: But did you know he doesn't float in the air?
4: De tudtátok, hogy ő nem a levegőben lebeg?

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Efezus, a város elfoglalásának mintája című tanítássorozat első része következik, melyben Eileen Vincent tanít.
3: Praise God! We live in the most incredible days.
4: Dicsőség az Úrnak, a legelképesztőbb korban élünk ma.
3: Would you agree with me?
4: Egyetértetek ebben velem?
3: There's never been days like this.
4: Soha nem voltak még ilyen napok a Földön.
3: Never before.
4: Soha ezelőtt.
3: Such incredible days.
4: Ilyen elképesztő időszak
3: if
4: nem
3: God
4: volt.
3: Is moving in the earth in ways he's never moved before.
4: Isten olyan módokon mozdul a Földön, ahogy eddig soha nem tette.
3: But did you know he doesn't float in the air?
4: De tudtátok, hogy ő nem a levegőben lebeg?
3: He's looking for someone in whom he can come.
4: Hanem olyan embereket keres, akikhez eljöhet. És ő azokkal az embereken keresztül munkálkodik. Nagyon jó, hogyha egy nemzetben egy-kettő ilyet talál. De ő egy egész nemzedéket keres. Az emberek egy új nemzedékét. Akik másképpen születnek meg.
3: Have got a different kind of DNA.
4: Akiknek másmilyen a DNS-ük.
3: And have got a fire in their bones.
4: Akiknek a csontjaiban tűz van.
3: They see where they're going.
4: Akik látják, merre mennek.
3: They've got a calling within them.
4: Van bennük egy elhívás.
3: They're different people.
4: Ez egy másfajta nép. Ők nem önmaguk mögé néznek.
3: How did my fathers do this?
4: Hogy az apáim hogyan csinálták?
3: No, they're saying, how do you do it, Lord?
4: Nem azt mondják, hogy Uram, te hogyan csinálod?
3: They're listening to the Spirit of God.
4: Odafigyelnek Isten szellemére.
3: They're looking for the new thing.
4: Az új dolgot keresik.
3: And now God is looking all over the earth for such people.
4: És Isten az egész földön ilyen embereket keres.
3: But I want to tell you something even better.
4: De valami még jobbat akarok mondani nektek.
3: All over the earth in every nation.
4: Minden nemzetben az egész földön.
3: God is created for himself.
4: Isten teremtett magának.
3: This new generation who had this kind of heart.
4: Megteremtette magának ezt az új nemzedéket, aminek ilyen szíve van.
3: Who are born out of a different place.
4: Akik máshonnan születtek.
3: Who say no to the old thing.
4: Akik nemet mondanak a régi dolgokra.
3: My God, I want your will for me today.
4: Istenem, én a te akaratodat akarom a magam számára mai napon. Arra várok, hogy a te királyságod eljön a földre, és a te akaratod meglegyen a földön, úgy, ahogy megvan a mennyben is. Jézus ezért imádkozott. És tudjátok, ő már... Nagyon soká, régen vár már a válaszra.
3: You know, many of you sitting here.
4: Tudjátok, sokan, akik itt ültök.
3: You are part of the answer of Jesus' prayer.
4: Részei vagytok Jézus imájára adott válasznak.
3: You're here to facilitate the kingdom of God coming upon the earth.
4: Azért vagytok itt, hogy segítsétek Isten királyságának a földre való eljövetelét.
3: Jesus is on tiptoes, looking down at what we're doing.
4: Jézus lábújhegyen állva nézi, hogy mit művelünk mi itt lent.
3: Yes, he says, it's és azt mondja, my prayers are being answered on the earth.
4: Igen, megtörténik, az én imáim választ kapnak a földön.
3: You see, he needs people through whom the prayers are answered.
4: Tudjátok, neki szüksége van olyan emberekre, akiken keresztül az imája választ kap.
3: Now, because of the days in which we live.
4: Amiatt, amilyen napokban élünk.
3: It is essential we're different kinds of people.
4: Alapvetően fontos, hogy másfajta emberek legyünk.
3: The times in which we live are ordered by the fact that we're almost at the end of the book.
4: Már majdnem a könyv végén vagyunk, és ez a tény igazgatja azt, hogy milyen napokban élünk.
3: The prophetic words have been fulfilled.
4: A profétai szavak beteljesednek.
3: Isn't this true?
4: Igaz?
3: And so we're coming down to the last pages.
4: Tehát az utolsó oldalakhoz közeledünk.
3: And then what is gonna happen?
4: És ez fog
3: Jesus
4: történni.
3: Is gonna come.
4: Jézus eljön.
3: Glory!
4: Dicsőség az Úrnak.
3: Now he is gonna come for a huge harvest of souls.
4: Azért jön el, hogy a lelkek nagy aratását betakarítsa.
3: And a holy nation.
4: És egy szent nemzetért jön vissza.
3: A holy nation in every nation of the earth.
4: Egy szent nemzetért, ami a föld minden nemzetéből tevődik össze. És az a szent nemzet.
3: We'll know that they all belong together.
4: Tudni fogja önmagáról, hogy egymás összetartozik.
3: It doesn't matter where they were born.
4: Mindegy, hol születtek ezek az emberek.
3: They weren't born just on this geographic place.

0: Nem csak az adott földrajzi helyen születtek, ahol éppen, hanem föntről születtek.
1: Come on!
0: Gyerünk!
1: Are you born from above?
0: Ti is fölülről születtetek?
1: We got one holy nation here.
0: Van itt egy szent nemzet.
1: One chosen generation.
0: Egy választott nemzetség.
1: We might live in different places.
0: Lehet, hogy különböző helyeken élünk.
1: We might speak in different languages.
0: Lehet, hogy különböző nyelveken
1: We might
0: szólunk.
1: Have different history.
0: Lehet, hogy a történelmünk különbözik.
1: And some of you might think I don't particularly like those kinds of people.
0: És lehet, hogy némelyek azt gondolják közületek, hogy nekem nem tetszenek különösebben ezek az emberek. Hát ez pech.
1: Does that translate? Jesus loves them all.
0: Jézus mindannyiukat szereti.
1: So you better get on his page.
0: Úgyhogy a legjobb, hogyha összhangba kerülsz vele.
1: Are you with me?
0: Tudtok követni?
1: You with me? Hallelujah. Well, because of the days in which we live.
0: Amiatt, amilyen napokban élünk.
1: There is also something else we have to take note of.
0: Mindig van valami, amire fel kell figyelnünk.
1: Because of these times,
0: ezek miatt az idők miatt,
1: the powers of darkness are having a major problem.
0: A sötétség erőinek nagyon nagy problémájuk van.
1: Could you just imagine what it's like in hell?
0: El tudjátok képzelni, milyen lehet a pokolban?
1: They must be having lots of high-level meetings these days.
0: Ezekben a napokban biztos nagyon sok magas szintű vezetők közötti ülést tartanak.
1: I'm sure Satan's calling all his big demons together.
0: Biztos vagyok benne, hogy a sátán az összes magasrangú démonját összehívja.
1: Look what's happening in Croatia.
0: Nézzétek, mi történik Horvátországban.
1: Oh, have you heard what's happening in Slovenia?
0: Oh, hallottátok, mi történik Szlovéniában?
1: What are we going to do?
0: Mit csináljunk?
1: I want to tell you.
0: El akarom mondani nektek,
1: the powers of darkness are in trouble.
0: Hogy a sötétség erői bajban vannak.
1: Because God has said,
0: mert Isten azt mondta,
1: he will shake everything that can be shaken.
0: Ő mindennek fog rázni, ami megrázható.
1: And it doesn't matter where it is on the face of the earth.
0: Teljesen mindegy, hogy ez hol van a föld színén.
1: God is shaking things.
0: Isten megrázza a dolgokat.
1: And he's shaking the Satan's kingdom.
0: Megrázza a sátán királyságát.
1: Come on, sometimes the dust and the fallout is very unpleasant.
0: Néha nagyon kellemetlen a kiesés.
1: Come on, but we're supposed to do what James tells us to do.
0: De azt kell tennünk, amit Jakab mondott nekünk.
1: Rejoice when we fall into diverse trials and troubles and dangers and difficulties.
0: Örvendezzünk, amikor különböző nehézségekbe, problémákba, kísértésekbe és megpróbáltatásokba esünk.
1: Can we do that?
0: Meg tudjuk ezt tenni?
1: Sometimes things have been terrible.
0: Néha a dolgok szörnyűek.
1: But it's God shaking everything.
0: De ez azért van, mert Isten mindent megráz. Mert az ördög királyságának össze kell omolnia.
1: Now God is shaking.
0: Isten
1: is also producing.
0: Megráz, de ugyanakkor létre is hoz dolgokat.
1: Producing a people who have the authority to deal with Satan's kingdom.
0: Egy olyan népet hoz létre, amelyek tekintélye van arra, hogy elbánjon a sátán királyságával.
1: Are you with me?
0: Egyetértetek?
1: Why it's a warrior people who are coming forth.
0: Tudjátok, ezért jön elő egy harcos nép.
1: You see, as we get near to the end.
0: Tudjátok, ahogy a véghez közeledünk.
1: Jesus is coming.
0: Jézus jön.
1: The devil is shaking in his boots.
0: A sátánnak a térdei remegnek.
1: But I tell you, he's looking for new strategies all the time.
0: De mondom nektek, hogy a sátán ugyanakkor mindig új stratégiákat is keres.
1: Come on, he wants to stay in business.
0: Benne akar maradni a az üzletben.
1: He doesn't want us to throw him out.
0: Nem akarja, hogy kidobjuk őt a flacról.
1: All the time he's reuniting.
0: Tehát mindig újra összegyűjti az erőit.
1: They've thrown me out of Slovenia.
0: Kidobtak engem Szlovéniából.
1: Come on, let's run to Bosnia.
0: Akkor menjünk Boszniába.
1: All the time he's moving his forces around.
0: Tehát állandóan mozgatja a különböző hadoszlopait.
1: Come on, can you see that?
0: Látjátok ezt?
1: Come on, I want your eyes to be open.
0: Azt akarom, hogy a szemetek kinyíljon.
1: And look at world affairs with new eyes.
0: És a világ dolgait új szemekkel nézzétek.
1: You might feel as if you're so small.
0: Lehet, hogy úgy érzitek, hogy nagyon kicsik vagytok.
1: But the power of God is in you.
0: De Isten ereje bennetek van.
1: Yes!
0: Igen.
1: And we are mighty against the powers of darkness.
0: És mi hatalmasak vagyunk a sötétség erői ellen. Halleluja!
1: Come on, some of you gotta talk to yourselves.
0: Vannak közületek, akiknek beszélgetniük kell önmagukkal.
1: Come on, you have a good talk.
0: Jót beszélgessetek önmagatokkal.
1: Tell yourself who you are.
0: Mondjátok meg magatoknak, kik vagytok.
1: I am what the word says.
0: Én az vagyok, akinek az ige mond engem.
1: I'm not what the devil says.
0: Nem az vagyok, akinek az ördög mond.
1: And I'm not what my grandmother says.
0: És nem az vagyok, akinek a nagymamám mond.
1: I'm what the word says.
0: Hanem az vagyok, amit az ige mond rólam.
1: Hallelujah. Come on, we're overcomers.
0: Győztesek vagyunk.
1: Bless the Lord. We're overcomers.
0: Dicsőség az Úrnak. Győztesek vagyunk.
1: Hallelujah. So we are, God is preparing for himself.
0: Tehát Isten készít magának
1: a company of people.
0: Egy népet.
1: Who've got the authority to assault those powers of darkness.
0: Akiknek hatalmuk van arra, hogy a sötétség erőit megtámadják.
1: And if you would understand tactics of war.
0: És hogyha tudjátok, hogy milyenek a háborús technikák.
1: You know, you might take out small targets easily.
0: Taktikák, tudjátok, a kis célpontokkal könnyen lehet végezni.
1: But then there's a regrouping.
0: De aztán újra csoportosulnak az ellenséges erők. És akkor ott vannak a nagy célpontok.
1: And that's where we're coming to.
0: És ez az idő közeledik.
1: We're coming to the big targets.
0: A nagy célpontok időpontja.
1: You remember, I don't know if you know, but there was a film about the Prince of Egypt. Did any of you see that film?
0: Nem tudom, hogy emlékeztek rá, de volt egy olyan film, hogy Egyiptom hercege, láttátok?
1: In a beautiful song.
0: Van egy gyönyörű ének ebben a filmben.
1: We're coming against the big boys now.
0: Most a nagy fiúk ellen jövünk már.
1: The big boys.
0: A nagy fiúk ellen.
1: And that's the big spirit powers.
0: Ezek a nagy szellemi erők.
1: And we have got authority over the big boys.
0: És nekünk hatalmunk van a nagy fiúk ellen.
1: God is growing a company of people who can do this work.
0: Isten egy olyan népet nevel fel, aki el tudja végezni ezt a munkát.
1: God is sending forth his spirit in a new way.
0: Isten egy új módon küldi ki az ő szellemét.
1: Now when this happens upon the earth.
0: Amikor ez megtörténik a földön.
1: As it is in such times as which we live.
0: Ilyen időkben, amilyenben mi is élünk.
1: God's intervention in a nation.
0: Ez amikor Isten beavatkozik egy nemzet életébe.
1: And in the nations of the whole earth.
0: És az egész földön vannak ilyen nemzetek.
1: It's his time to come.
0: Amikor eljön az ő ideje,
1: intervenes at desperate times.
0: És ő kétségbe esett időkben avatkozik be.
1: If you've read the Old Testament,
0: hogyha olvastátok az Ószövetséget,
1: you realize that the people of God fell into great sin.
0: Akkor tudjátok, hogy Isten népe nagy bűnbe esett be.
1: Again and again and again.
0: Újra és újra és újra nagy bűnbe estek bele.
1: And then God would intervene on their behalf.
0: És aztán Isten a javukra beavatkozott.
1: It was when they were desperate he intervened.
0: Isten akkor avatkozott be, amikor kétségbe estek.
1: Come on, is this true?
0: Igaz?
1: When they cried out to him, he
0: amikor Isten,
1: intervened.
0: Amikor Istenhez kiáltottak, akkor beavatkozott.
1: Now, over the last, say, 20 years or so.
0: Az elmúlt körülbelül 20 évben.
1: There has been a movement in the earth.
0: Van a földön egy mozgalom.
1: A prayer movement.
0: Egy ima mozgalom.
1: There was a prayer for the 1040 window.
0: A volt a 1040-es ablak ima mozgalom.
1: And then the 1070 window.
0: 1070. Aztán a 1070-es ablak.
1: And many of your nations were included in that time for prayer.
0: És sokatoknak a nemzete bele tartozott ebbe az ima időszakba.
1: 30 million people praying for nations.
0: Körülbelül 13 millió ember imádkozott ezekért a nemzetekért. És ez megváltoztatja
1: a
0: dolgokat.
1: We see nation after nation breaking open.
0: Tehát azt látjuk, hogy egyik nemzet a másik után megnyílik az evangélium előtt.
1: God has gone before us.
0: Isten előttünk ment.
1: And the a great big plow has been going through the hearts of people in different nations.
0: És egy óriási eke szántotta végig a különböző nemzetekben az emberek szívét.
1: And it is prayer that drives that plow.
0: És az ima hajtja ezt az ekét.
1: Come on, there's no harvest until you plow the ground.
0: Nincs addig aratás, amíg nincsen felszántva a föld.
1: Come on, some of you are farmers, you know that.
0: Néhányan földművesek vagytok, ti tudjátok ezt.
1: And when you plow the ground.
0: És amikor felszántjátok a földet.
1: It doesn't look as if you've done anything.
0: Akkor nem látszik, hogy csináltatok bármit is.
1: There's no harvest to be seen.
0: Még nem látszik az aratni való gabona.
1: But the plowing is essential.
0: De alapvetően fontos az ekézés, a szántás.
1: Over the past 20 years, plowing has been taking place.
0: Az elmúlt 20 év alatt történt a szántás.
1: Prayer has gone forth.
0: Elhangzottak az imák.
1: Now the soil is ready for sowing and for reaping.
0: És most a talaj már kész a vetésre és az aratásra.
1: Oh, I call upon you, precious people.
0: Hozzátok szólok, drága emberek.
1: Look with new eyes at your nations.
0: Nézzétek a nemzeteteket más szemmel.
1: See the purposes of God being worked out.
0: Lássátok, hogy Isten céljai megvalósulnak.
1: You know, sometimes you have to step backwards.
0: Tudjátok, néha kicsit visszafelé kell lépnetek. És ott vissza kell néznetek.
1: And let the Lord give you a vision.
0: És engednetek kell, hogy az Úr egy látást adjon nektek.
1: Oh God, what are you doing in my nation?
0: Ó Istenem, mit cselekszel a nemzetemben?
1: Let him speak to you.
0: Hogy szóljon hozzátok?
1: Because he is working in the nations of the earth.
0: Mert ő munkálkodik a föld nemzeteiben.
1: We live in exciting days.
0: Izgalmas napokban élünk.
1: Days when you can expect great harvest.
0: Olyan napokban, amikor nagy aratásra számíthatunk.
1: Come on, you don't plow for nothing. No farmer plows and that's it.
0: Gyerünk, nem a semmiért szántunk, semmilyen földműves nem szánt. Cél nélkül, jön az aratás ideje.
1: Concentrate upon bringing in the harvest.
0: És nekünk arra kell koncentrálnunk, hogy betakarítsuk a gabonát.
1: You know, Jesus spoke to this generation.
0: Tudjátok, Jézus is szólt ehhez a nemzetékhez.
1: You can turn with me in your Bible.
0: A Bibliában lapozzunk.
1: And turn to Mark's Gospel and chapter 9.
0: A Márk 9-hez.
1: What time am I supposed to finish?
2: Slavey will show you 10 minutes
1: prior. Well, what time?
2: I don't know.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mark's Gospel in chapter 9.
0: Mark 9.
1: And verse 11.
0: 11. vers.
1: I would like, tell me. Yeah, okay. Mark's Gospel chapter 9 verse 11.
0: Mark 9, 11.
1: John the Baptist had just been, is in the prison.
0: Keresztelő János börtönben van.
1: And the disciples had been up the mountain and seen the Lord Jesus transfigured.
0: A tanítványok már fönn voltak a megdicsőülés hegyén, és átélték az Úr megdicsőülését.
1: And they had seen Elijah on the mountaintop.
0: Látták Illést a hegytetőn.
1: And they are puzzled.
0: És meg vannak döbbenve.
1: And they say to Jesus.
0: Tehát azt mondják Jézusnak.
1: Why do the scribes and the Pharisees say Elijah must come first?
0: Miért mondják az írás tudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?
1: And Jesus said to them.
0: Ő pedig felelvé mondani nekik.
1: Elijah is coming first and he restores all things.
0: Illés ugyan előbb eljövén helyre állít mindent.
1: And how is it written concerning the Son of Man that he must suffer many things?
0: De hogyan van az,
1: treated with contempt?
0: De hogyan van az embernek fiáról megírva, hogy sokat kell szenvednie és megvettetnie?
1: Verse 13.
0: 13. vers.
1: 13. But I say to you that Elijah has also come.
0: De mondom nektek, hogy Illés is eljött.
1: And they did to him whatever they wished.
0: És azt cselekedték vele, amit akartak.
1: As it is written of him.
0: Amint meg van írva ő felőle.
1: And if we read in another scripture,
0: és hogyha elolvasunk egy másik igét,
1: that he was talking about John the Baptist.
0: Azt találjuk, hogy keresztelő Jánosról beszél Jézus.
1: John the Baptist carried the Elijah spirit.
0: Keresztelő János Illés szellemét hordozta.
1: Jesus said Elijah's coming.
0: Jézus azt mondta, jön Illés.
1: He's not talking about a person.
0: Itt nem Illésről, mint személyről van szó, mint emberről, hanem egy szellemről van szó.
1: A kind of prophetic spirit.
0: Egy bizonyos fajta profétai szellemről.
1: Which was manifested in John the Baptist.
0: Amely megnyilvánult keresztelő Jánosban.
1: But is also being manifested today.
0: De ma is megnyilvánul.
1: By all who would receive this spirit.
0: Mindenkiben, aki befogadja ezt a szellemet.
1: Now we could look in the scriptures.
0: Megnézhetnénk az igét.
1: And we could find what that spirit did and caused John the Baptist to be.
0: És megláthatjuk, hogy mit tett ez a szellem, és milyen nét tette keresztelő Jánost.
1: But you see, we today.
0: De tudjátok, mi ma
1: in the same spirit.
0: Ugyanebben a szellemben élünk.
1: And we can learn the lesson from John the Baptist and from Elijah.
0: És megtanulhatjuk a leckét keresztelő Jánostól és Illéstől.
1: And how that Elijah spirit works.
0: És megláthatjuk, hogyan működik az Illés szelleme.
1: I think it's the most amazing thing.
0: Azt gondolom, hogy ez egy lenyűgöző dolog.
1: On the day of Pentecost, when God poured out His Spirit.
0: Pünkös napján, amikor Isten kiárasztotta az ő szellemét.
1: He didn't leave anything out.
0: Nem hagyott ki semmit.
1: Everything you need was poured out upon you.
0: Minden kiáradt ránk, amire szükségünk van.
1: That spirit of Elijah is contained in that spirit on the day of Pentecost.
0: Illés szelleme benne volt a pünkösdön kiárasztott szellemben.
1: Now I want to look just a little bit at John the Baptist's life.
0: Szeretném egy kicsit keresztelő János életét megvizsgálni.
1: And so that we can understand.
0: hogy megérthessük,
1: what it's like in these days.
0: Hogy milyenek ezek a napok.
1: Now, let's look.
0: Nézzük meg.
1: Elijah and John the Baptist.
0: Élés és Keresztelő János.
1: Both spoke a message to their own day.
0: Mindkettő a saját korának szólt.
1: But the message they spoke.
0: De az üzenet, amit mondtak.
1: Also is totally applicable to our day.
0: Tökéletesen alkalmazható a mi korunkra is.
1: Did you hear that?
0: Hallottátok ezt?
1: So we need to learn what they heard.
0: Tehát meg kell tanulnunk, hogy ők mit hallottak.
1: The message was a timeless message.
0: Az ő üzenetük nincs korhoz kötve. A nekünk is szól a mai napon.
1: And we need to understand that message.
0: És nekünk is meg kell értenünk ezt az üzenetet.
1: Now, that spirit of Elijah.
0: Illés szelleme.
1: Is now carried in the hearts of people who we could call nation changers.
0: Szellemét most azok az emberek hordozzák, akiket a nemzeteket megváltoztató embereknek nevezhetünk.
1: Come on, Elijah was a nation changer.
0: Illés is megváltoztatta a nemzetét, hiszen.
1: John the Baptist was a nation changer.
0: Keresztelő János is megváltoztatta a nemzetet.
1: And God is looking for nation changers.
0: És Isten nemzeteket megváltoztató embereket keres ma is.
1: He has got a new thing.
0: Új dolgot cselekszik Isten. Ez a tökéletes munka részéről. Illés szelleme.
1: And that wants to clothe us.
0: És fel akar öltöztetni minket.
1: We need the clothing of the spirit of Elijah.
0: Szükségünk van arra, hogy fölöltözzünk Illés szellemébe.
1: So that we have got that indomitable spirit in these days.
0: Hogy ezekben a napokban az ellenállhatatlan szellem legyen bennünk, és tudjuk, hogy kik vagyunk. És tudjuk, hogy miért jöttünk el. És ne legyünk elégedettek, amíg a nemzetünk meg nem változik Jézus nevében.
1: Hallelujah! Hallelujah! Now, come with me further. I want to look at the qualities of a nation changer.
0: Nézzétek velem tovább, szeretném megnézni a nemzetet megváltoztató ember tulajdonságait.
1: If we're going to be a nation changer, we better find out if we qualify. There's an examination here. Come on, folks.
0: Tudjátok, hogyha nemzeteket megváltoztató emberek akarunk lenni, tudnunk kell, hogy milyenek vagyunk, ez egy vizsga itt most. Tehát Uram, én megfelelek a szerepre.
1: You know, in the Christian world, there's so many wrong ideas.
0: Tudjátok, a keresztény világban nagyon sok a téves elképzelés.
1: Oh, I've said Jesus come into my heart.
0: Én azt mondtam, hogy Jézus jöjj be a szívembe.
1: Now, I've got everything.
0: Most már minden az enyém.
1: But I don't do anything.
0: De nem csinálok semmit.
1: You know, half the church thinks like that.
0: A fél egyház így gondolkodik.
1: That's ridiculous.
0: Ez nevetséges.
1: But if we have got this Elijah spirit upon us.
0: De hogyha rajtunk van az Illés szelleme.
1: I tell you, it will come upon those who qualify for it.
0: Mondom nektek, hogy ez a szellem azokra száll rá, akik alkalmasak erre.
1: Turn to Luke's Gospel chapter 1.
0: Lapozzatok a Lukács 1-hez.
1: And here we look at the beginning of the life of John the Baptist.
0: Itt megnézzük Keresztelő János életének az elejét.
1: Chapter 1 verse 7.
0: Hetedik vers.
1: It talks about his parents.
0: Itt János szüleiről van szó.
1: Elizabeth was barren.
0: Erzsébet meddő volt.
1: And both of the parents were well advanced in years.
0: És mindkét szülő már igen idős volt.
1: Zacharias the father was a priest.
0: Zakariás az apa pap volt.
1: Now, first of all, let's look at verse 7.
0: Mindenek előtt nézzük meg a hetedik verset.
1: It was impossible for them to have a child.
0: Lehetetlen volt, hogy gyerekük legyen.
1: So he was a miraculous child.
0: Tehát János egy csodálatosan született gyerek volt.
1: I want to tell you, God is in the business of doing miracles.
0: El akarom mondani nektek, hogy Isten foglalkozik csodatevéssel.
1: And out of the most incredible barren places, he is doing a miracle and bringing forth that Elijah spirit.
0: És Isten a legelképesztőbben meddő helyekről csodákat tesz és előhozza az Illés szellemét.
1: Come on, I don't care where you came from.
0: Neked mindegy, honnan jöttetek.
1: It might have been as dry as dust.
0: Lehet, hogy olyan száraz helyről, mint a por.
1: But that doesn't hinder God working.
0: De ez nem akadályozza Isten mozgását.
1: When it is the time,
0: amikor eljön az ideje,
1: the fullness of time,
0: az idő teljességében,
1: when people are desperate,
0: amikor az emberek kétségbe esettek,
1: to God in prayer,
0: amikor imában Istenhez kiáltanak,
1: God
0: akkor
1: sees,
0: Isten kegyelme lát.
1: And he looks for a man.
0: És ő egy embert keres.
1: And he's looking for a people in these days.
0: És olyan népet keres ezekben a napokban.
1: He's looking for a generation.
0: Egy olyan nemzedéket keres.
1: He's looking for a different kind of church.
0: Egy másfajta egyházat keres.
1: And God looks.
0: És Isten keres.
1: And he's going to bring out of the driest place.
0: És a legszárazabb helyekről.
1: A miraculous birth.
0: Előhoz egy csodálatos születést.
1: Come on, in your town and in your city.
0: A ti városotokban.
1: A miraculous birthing of something glorious.
0: Valami dicsőséges dolog születik meg csodálatos módon.
1: Out of the driest dead religion.
0: A legszárazabb halott vallásból.
1: Glory to God.
0: Dicsőség az Úrnak.
1: Come on, you thank him for that.
0: Adjatok hálát neki ezért. Dicsérjétek őt.
1: Thank you, Lord.
0: Köszönöm, Uram.
1: You see, he's not dependent upon what we've got.
0: Tudjátok, Isten nem attól függ, hogy nekünk mink van.
1: He is almighty.
0: Ő mindenható Isten.
1: And he's already got a plan.
0: És már van terve.
1: And that plan is mercy.
0: És ez a terv a kegyelem.
1: And that plan is a harvest.
0: És az aratás a terv.
1: Which will bring much glory to Jesus.
0: Ami sok dicsőséget hoz Jézusnak.
1: So he's going to do that.
0: Olyan, meg fogja ezt tenni.
1: And he's working towards that.
0: És ebbe az irányba dolgozik ezért.
1: Out of dry ground he's going to bring this forth.
0: Száraz földből fogja ezt előhozni.
1: Okay. Keep your finger there.
0: Tartsátok az ujjatokat itt.
1: And look at Isaiah chapter 40.
0: És nézzük meg az Ézsaiás 40-et.
1: Chapter 40. There it says.
0: Ézsaiás 40. Harmadik vers.
1: Talking about John the Baptist.
0: Keresztelő Jánosról van szó.
1: He was a voice crying in the wilderness, prepare the way of the Lord.
0: Egy szó kiáltott a pusztában, készítsétek az Úr útját.
1: You see that he had a purpose in crying out.
0: Tudjátok, János kiáltásának célja volt.
1: His reason for his birth is demonstrated in what he says.
0: A születésének a célja abban látszik meg, amit mond.
1: I've come to prepare the way of God.
0: Azért jöttem, hogy Isten útját készítsem.
1: Come on, that's who we are.
0: Mi is ezek vagyunk.
1: We've come to prepare the way for Jesus to come.
0: Azért jöttünk, hogy előkészítsük Jézus eljövetelének az utat.
1: Into your town, into your village, into your church situation.
0: A városotokba, a falutokba, a gyülekezetetekbe.
1: Into the street where you live.
0: Abba az utcában, ahol éltek.
1: I've come to prepare your way, O Lord.
0: Azért jöttem, hogy készítsem az utadat, Uram.
1: John the Baptist came from a dry place.
0: Keresztelő János egy száraz helyről jött.
1: And he had a voice.
0: És volt hangja.
1: A glorious voice.
0: Dicsőséges hangja.
1: In Numbers, in the Old Testament.
0: A négy Mózesben.
1: It talks about silver trumpets.
0: Ezüst trombitákról van szó.
1: God said, create silver trumpets.
0: Isten azt mondta, csináljatok ezüst trombitákat.
1: And the silver trumpets go before me.
0: És az ezüst trombiták menjenek előttem.
1: Come on, that's speaking of the voice.
0: Itt a hangról van szó.
1: The prophetic voice that goes before the Lord.
0: A profétai hangról, ami az Úr előtt megy.
1: Yes, come on, silver trumpets.
0: Igen, gyerünk ezüst trombiták.
1: Lift up that trumpet voice.
0: Emeljétek fel a trombita hangját.
1: Declare the way of the Lord.
0: És készítsétek az Úr útját.
1: Prepare his way.
0: Készítsétek az ő útját.
1: This is who we are.
0: Ezek vagyunk mi.
1: Prepare the way of the Lord.
0: Készítjük az Úr útját.
1: Make straight in the desert a highway for our God. Verse 3.
0: Negyedik, harmadik vers. Ösvényt egyengessetek. Ösvényt egyengessetek a kietlenben, ami Istenünknek. Harmadik vers, második fele.
1: Every valley shall be exalted. Verse 4.
0: Negyedik vers. Minden völgy fölemelkedjék.
1: Every mountain and hill brought low.
0: Minden hegy és halom alá szálljon.
1: The crooked places shall be made straight.
0: És legyen az egyenetlen egyenessé.
1: And the rough places made smooth.
0: És a bércek rónává.
1: Listen.
0: Figyeljetek. Figyeljetek.
1: The glory of the Lord shall be revealed.
0: És megjelenik az Úr dicsősége.
1: And all flesh shall see it together.
0: És minden test látni fogja azt.
1: Because the mouth of the Lord has spoken it.
0: Mert az Úr szája szólt.
1: Come on, that's the prophetic word.
0: Ez a profétai szó.
1: Now, the prophetic people, the Elijah company.
0: Az Illés szellemével rendelkező profétai nép.
1: The people who've got this Elijah anointing upon them.
0: Az a nép, aki rajta van Illés kenete.
1: They hear the prophetic word.
0: Ők hallják a profétai
1: they
0: szót.
1: Hear the sound in heaven.
0: Hallják a mennyei hangokat. És
1: they put it in their mouths.
0: A szájukba teszik ezeket a hangokat, és ez kijön a szellemükből, és felemelik az ezüst trombitát, és hirdetik az Úr szavát, és Isten igéje azt mondja, meg lesz. Nyolcadik vers.
1: It says the word of the Lord stands forever.
0: Azt mondja, Istenünk beszéde mindenökre megmarad. Dicsőség Istennek.
1: Lift up your voice, you people.
0: Emeljétek fel a hangotokat, emberek.
1: Lift it up and don't be afraid.
0: Ne féljetek, hangosak legyetek.
1: Say to your cities.
0: Mondjátok a városaitoknak.
1: Behold your God.
0: Íme a te Istened.
1: Hallelujah. Come on, let's be bold.
0: Legyünk bátrak.
1: Take the word.
0: Fogjuk az igét.
1: Be a silver trumpet.
0: Legyünk ezüst trombiták.
1: Declare the word of the Lord.
0: Hirdessük az Úr szavát.
1: Hallelujah. The Lord brings forth this new movement.
0: Az Úr előhozza ezt az új mozgalmat.
1: At the time when he is going to act.
0: Egy olyan időszakban, amikor cselekedni fog.
1: Doesn't that make you excited?
0: Nem lelkesít ez fel titeket?
1: He is going to act in ways you can never imagine.
0: Olyan módokon, ahogyan soha nem képzeltük volna.
1: Some of you are going to be so busy you will need two lives.
0: Néhányan olyan elfoglaltak lesznek, hogy két életre lenne szükségetek egyszerre.
1: You know, so much is going to happen.
0: Tudjátok, annyi minden fog történni.
1: God is going to move.
0: Isten mozdulni fog.
1: Mighty harvest is going to be reaped.
0: Hatalmas aratás lesz.
1: And God's going to put words in your mouth that you never dreamed of.
0: És Isten olyan szavakat tesz a szátokba, amilyenekről soha nem álmodtatok volna.
1: He's going to empower you.
0: Erőt ad nektek.
1: Because the word of the Lord shall be accomplished.
0: Mert az Úr szava megvalósul.
1: Now, I want to draw your attention to another part.
0: Szeretném a figyelmeteket egy másik részre felhívni.
1: What will qualify you to be one who has this spirit upon you?
0: Mit tesz alkalmassá titeket arra, hogy ez a szellem rátok szálljon?
1: Let's come back to Luke's Gospel chapter 1.
0: Menjünk vissza a Lukács 1-hez.
1: A lot of interesting things there.
0: Nagyon sok érdekes dolog van itt.
1: You know, I've spoken about prayer.
0: Tudjátok, beszéltem az imáról.
1: Right here in this first chapter.
0: Itt ebben az első részben.
1: It says there in verse 9.
0: Azt olvassuk a 9. versben.
1: It says that it was the time of the burning of incense.
0: Eljött a jó illattétel ideje.
1: Burning of incense.
0: 9. vers.
1: And so, what does that represent?
0: Mit jelent ez? Mit jelképez? Az imát.
1: Are you with me?
0: Egyetértetek? Tehát bement a pap, hogy jó illatot gerjesszem.
1: Representing prayer.
0: És ez az imának a jelképe.
1: Okay, look at the next verse.
0: Nézzétek meg a következő verset. 10. vers.
1: The whole multitude of people was praying outside at the hour of incense.
0: És a népnek egész sokasága imádkozott kívül a jó illatozás idején.
1: Come on, when miracles begin to happen.
0: Gyerünk, amikor a csodák elkezdenek történni.
1: Somebody's praying.
0: Akkor valaki imádkozik.
1: It's the hour of prayer.
0: Ez az ima órája.
1: It's the time of incense.
0: A jó illat ideje.
1: And all the people were praying.
0: És az egész nép imádkozott.
1: And it released the purposes of God.
0: És ez felszabadította Isten céljait.
1: Come on, you've got to see this.
0: Gyerünk, ezt látnotok kell.
1: Don't neglect the place of prayer.
0: Nem ellőzzétek az ima helyét.
1: Because the purposes of God are released through the place of prayer.
0: Mert Isten céljai az ima helyén keresztül áradnak ki.
1: That even caused an angel to appear.
0: Ettől még egy angyal is megjelenik.
1: Come on, some of you would love to see an angel. I would quite like to see an angel too.
0: Némelyektek szeretnének angyalokat látni. Én is nagyon szeretnék angyalt látni.
1: But that the angel's presence was released. Through the prayer.
0: De az ima szabadította fel az angyal jelenlétét.
1: Oh, yes, Lord.
0: Igen, Uram.
1: Come, Lord.
0: Gyere, Uram.
1: Now, in verse 13.
0: 13. vers.
1: The angel speaks to Zacharias.
0: Az angyal szól Zakariáshoz.
1: Your prayer's heard.
0: Meghallgattatott a te könyörgésed.
1: Elizabeth is going to have a son.
0: Erzsébetnek fia lesz.
1: Look at verse 14.
0: Nézzétek meg a 14. verset.
1: You will have joy and gladness and many will rejoice at his birth.
0: És lisztentenék a örömödre és vigasságodra és sokan fognak.
1: Tell you days of joy are coming to your towns and cities.
0: Örvendezni az ő születésért. Mondom nektek, hogy a városainkhoz az örvendezés idői közelegnek.
1: You see, what brings greater joy?
0: Tudjátok, mi hoz nagyobb örömet?
1: But the life of God.
0: mint Isten élete.
1: And when the life of God comes into our communities,
0: és amikor Isten élete bejön a lakóközösségeinkbe, akkor öröm szabadul fel a nép között, és sokan örülnek.
1: And he was in verse 16,
0: 16. verse 15.
1: He says he'll be great in the sight of the Lord.
0: Azt mondja, mert nagy lészen az Úr előtt.
1: And then it says something strange.
0: Aztán valami furcsát mond.
1: He should drink neither wine or strong drink.
0: És bort és részegítő italt nem iszik.
1: But he'll be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb.
0: És betelik Szent Szellemmel még az ő anyjának méhétől fogva.
1: Now this is reference to the Nazarite.
0: Ez a nazarénusokra utal, nazireusokra. Tudjátok, mi az a nazireus?
1: If you're writing anything, Numbers chapter 6.
0: A 4 Mózes 6-ban.
1: Numbers chapter 6 explains the Nazarite.
0: Találjuk a magyarázatot a nazireusok törvényére.
1: Not Nazarene, Nazarite.
0: Nazireusok.
1: Okay, so the Nazarite.
0: Tehát a nazireusok, a 4 Móz 6-ban azt olvassuk, hogy az ilyen emberek el voltak választva az Úr számára.
1: This is a major qualification for this spirit.
0: Ez ennek a szellemnek a megjelenése, ez nagyon fontos tulajdonság. Elválasztva az Úrnak.
1: I want to ask you,
0: meg akarlak kérdezni titeket.
1: Are you separated unto the Lord?
0: El vagytok választva az Úr számára?
1: You know, that's not a part-time activity.
0: Ez nem egy részidős tevékenység.
1: Did you hear me?
0: Hallottátok?
1: Not part-time.
0: Nem részidős.
1: Full-time.
0: Ez főállás. Napi 24 órán át.
1: Separated unto the Lord.
0: Elválasztva az Úr számára.
1: And it means that all of your heart.
0: Ez azt jelenti, hogy teljes szívvel.
1: You can't have a little reserved place.
0: Nem lehet egy kis megtartott helyed.
1: This bit's for me for when I want to do my thing.
0: Hogy ez a kis rész megmarad nekem, hogyha a saját akaratomat akarom cselekedni. Nem elválasztva az Úr számára.
1: That kind of person.
0: Ez a fajta ember.
1: Will qualify for this Elijah spirit.
0: Alkalmas arra, hogy az Illés szellem rászálljon.
1: It says in Numbers in chapter 6.
0: Azt olvassuk a 4 Mózes 6-ban.
1: You should never cut your hair.
0: Hogy az illető soha ne vágja le a haját.
1: And so that was a sign of being a Nazarite.
0: Ez a nazireusnak a jele volt.
1: You remember Samson who never cut his hair?
0: Emlékeztek Sámsonra, hogy soha nem vágatta le a haját?
1: Because he was a Nazarite.
0: Mert nazireus volt.
1: He let his hair grow long.
0: Engedte, hogy hosszúra nőjön a haja.
1: Now what was that speaking?
0: Miről szól ez?
1: In the old covenant.
0: Az Ószövetségben.
1: The priest, the head of the priest was very precious.
0: Nagyon értékes volt a pap feje.
1: God poured the anointing oil on the head of the priest.
0: Isten a pap fejére öntette a felkenő olajat.
1: This head, this place of anointing belongs to him alone.
0: A fej, a kenet helye egyedül Istené.
1: And that's what it's speaking to us.
0: És ezt mondja nekünk is.
1: It's saying
0: azt
1: this
0: mondja,
1: place of anointing.
0: A kenet helye
1: belongs only for you.
0: Csak a tiéd, Uram.
1: It's only for your glory.
0: Csak a te dicsőségedre van.
1: It's not for me to build my thing.
0: Nem azért, hogy én a saját dolgomat építsem fel.
1: It's not to make me look good.
0: Nem azért, hogy én jól nézzek ki.
1: It's not so that I get my name in lights.
0: Nem azért, hogy az én nevem a rivalda fénybe kerüljön.
1: It's not so that I get my network of churches.
0: Nem azért, hogy az én gyülekezet hálózatom létrejöjjön.
1: This anointing belongs to him.
0: Ez a kenet az övé.
1: Are you a Nazarite?
0: Nazireusok vagytok?
1: Everything given to him.
0: Minden neki adtatok?
1: Desires.
0: A kívánságokat.
1: Abilities.
0: Képességeket.
1: Gifts.
0: Ajándékokat.
1: Come on.
0: Adottságokat.
1: Everything that you are.
0: Mindent, ami vagytok.
1: Some of you, your youth.
0: Némelyiktek a fiatalságát.
1: Come on, all the years that you've got.
0: Mindazokat az éveket, amik még hátra vannak az életetekben, neki adtátok.
1: And just imagine for a moment.
0: Csak képzeljétek el egy percre.
1: All those years.
0: Mindazokat az éveket.
1: Fresh anointing on every year.
0: Minden éven egy új, friss kenettel.
1: Increasing anointing on every year.
0: Minden éven nagyobb kenettel.
1: Would you love that?
0: Nem szeretnétek ezt?
1: Increase of anointing.
0: A keret növekedése egyre és egyre.
1: I'm yielded, separated unto him.
0: Tökéletesen átadva az ő számára. Alávetve neki.
1: Nazirites.
0: Nazireusok.
1: This is a lifelong separation. It's not something you just do and then you forget.
0: Ez egy életre szóló elválasztottság. Nem olyasmi, amit megtesz az ember, aztán elfelejti.
1: All right, next point.
0: A következő pont.
1: If you are going to qualify for this anointing.
0: Ha meg akartok felelni ennek a kenetnek.
1: You're going to be like John the Baptist.
0: Olyannak kell lennetek, amilyen Keresztelő János volt.
1: The way of the Lord.
0: Aki elkészítette az Úr útját.
1: You're a trailblazer.
0: Akkor ilyen dzsungelben úttörőnek, utat vágónak kell lenni.
1: Yes, you are pioneer.
0: Akkor úttörők vagytok.
1: You're making a way.
0: Utat készítetek.
1: Where there is no way, you make a way.
0: Utat készítetek ott, ahol nincs.
1: You look at impossibilities and say there are no impossibilities in my God.
0: Ránéztek a lehetetlenségekre és azt mondjátok, hogy az én Istenemben ezek nem lehetetlenek.
1: Come on, this is that anointing.
0: Ez van ebben a kenetben.
1: Look at no. It says yes, my God is able.
0: Nem a nemekre néz, hanem azt mondja, hogy az én Istenem képes.
1: It doesn't look at myself and say I can't.
0: Nem magamra nézek és azt mondom, hogy én nem tudom ezt megtenni.
1: It says he can.
0: Hanem azt mondja, hogy Isten
1: yes.
0: Meg tudja tenni. Igen.
1: It's a different kind of attitude. Ez egy
0: másfajta. Másfajta hozzáállás az, aki utat tör a bozódban.
1: A bulldozer, I like that.
0: Nagyon tetszik a tolmács, azt mondta, hogy bulldozer, a német azt mondta.
1: I like that.
0: Igen, nagyon tetszik ez nekem. Bulldozerezzük az utat a dzsungelben.
1: Hallelujah, hallelujah. This next point.
0: Következő pont.
1: This company who know this Elijah anointing.
0: Ez a csoport, aki ismeri az illéskenetet.
1: They are abandoned lovers of God.
0: Istent önmagukról elfeledkezve szeretik.
1: They know his presence.
0: Ismerik Isten jelenlétét.
1: I want to tell you there's no greater power in the face of the earth.
0: El akarom mondani nektek, hogy a Földön nincs nagyobb erő.
1: The power of God's love.
0: Mint Isten szeretetének az ereje.
1: It is God's love that empowers us.
0: Isten szeretete ad nekünk erőt.
1: It's God's love that thrills us.
0: Isten szeretete villanyoz fel minket.
1: And you know, we've got to know that place of his presence and his life and his love.
0: Tudjátok, ismernünk kell azt a helyet, ahol az ő jelenléte van, az ő életét és szeretetét átélhetjük.
1: You know, we live in days where it's we are able if we would be persistent.
0: Tudjátok, olyan napokban élünk, ahol képesek lehetünk erre, hogy kitartóak vagyunk.
1: Just to push through into the very presence of God.
0: Csak hogy áttörjünk, benyomuljunk Isten jelenlétébe.
1: Like when we began this meeting.
0: Mint amikor elkezdtük ezt az alkalmat.
1: Raise your hand if you pushed into the presence of God.
0: Emeljétek fel a kezeteket, hogyha benyomultatok Isten jelenlétébe.
1: Yes.
0: Igen.
1: Came into his presence.
0: Bejöttetek az ő jelenlétébe.
1: Isn't that amazing?
0: Nem megdöbbentő?
1: That God would welcome us.
0: Hogy Isten szeretettel fogad minket.
1: Yes, right now, come on, you can push in his presence.
0: Most be lehet nyomulni az ő jelenlétébe.
1: Hallelujah. He's available for us.
0: Ő rendelkezésünkre áll.
1: But you see, that place of his presence.
0: De tudjátok, az ő jelenlétének a helye.
1: It's not just an escape place.
0: Nem csak menekülési hely.
1: It's a place of empowering.
0: Hanem olyan hely, ahol erőt kapunk.
1: It's a place of appointing.
0: És ahol kijelöl minket.
1: It's a place where we get a charge, our directions.
0: Olyan hely, ahol megkapjuk a napi parancsot.
1: It's in his presence.
0: Az ő jelenlétében történik ez.
1: Come on, there's no substitute.
0: Ezt nem lehet helyettesíteni semmivel.
1: And unless you learn to push into that place.
0: És hogyha nem tanultok meg benyomulni az ő jelenlétébe.
1: You do it in prayer.
0: Ez imában tehető meg.
1: You do it in worship.
0: Imádásban.
1: You do it by just no words at all.
0: Úgy, hogyha egyáltalán nem is szóltok egy szót sem.
1: You just open your spirit to the Lord.
0: Csak kinyitjátok a szellemeteket az Úr előtt.
1: And you know God.
0: És ismeritek Istent.
1: And he knows you.
0: És ő ismer titeket.
1: And he possesses that which is his.
0: És ő birtokba veszi azt, ami az övé.
1: Oh, do you want to be possessed?
0: Akarjátok, hogy Isten birtokba vegyen titeket? Hogy ő birtokba vegyen. A ti lelketek szerelme.
1: The greatest lover in the earth.
0: A Földön a legnagyobb szeretet.
1: possess you.
0: Birtokba vesz titeket.
1: Consume you.
0: És megemész titeket.
1: And his heart of love.
0: És az ő szerető szíve.
1: Beats in your heart.
0: Ott ver a ti szívetekben.
1: And then you begin to feel that how he feels about people.
0: És akkor elkezditek azt érezni az emberek iránt, amit ő.
1: He changes your heart.
0: Megváltoztatja a szíveteket.
1: He changes the way you look.
0: Azt, ahogy néztek.
1: He changes the way you see.
0: Azt, ahogy látjátok a dolgokat.
1: You feel his heartbeat.
0: Érzitek az ő szívverését.
1: Do you know there's a place where he can take you?
0: Tudjátok, van egy olyan hely, ahol Isten az ő szívébe bevihet titeket.
1: Come on, you can go there.
0: Oda lehet menni.
1: It's phenomenal.
0: Fantasztikus.
1: Into his heart.
0: Az ő szívébe.
1: And you feel his heartbeat.
0: És érzitek az ő szívverését.
1: Do you know what you might see there?
0: Tudjátok, mit láthattok ott?
1: Huge tears. Dropping down.
0: Óriási könnyek hullását.
1: You might feel his heart weeping.
0: Érezhetitek, hogy Isten szíve sír.
1: Weeping for the lost.
0: Az elveszettekért.
1: Perhaps weeping for you.
0: Talán érted.
1: You see the heart of God.
0: Látjátok Isten szívét.
1: You know his incredible love.
0: Ismeritek az ő hihetetlen szeretetét.
1: You can explore in that place.
0: Felderíthetitek azt a helyet.
1: Get to know the one who created you.
0: Megismerhetitek azt, aki teremtett titeket.
1: For one purpose.
0: Egy célra teremtett.
1: To possess you.
0: Azért, hogy birtokba vegyem.
1: And love you and love you.
0: És szeressen és szeressen titeket.
1: Come on, loved ones.
0: Gyerünk, szeretettek.
1: You're loved.
0: Szeretettek vagytok.
1: Loved more than you can imagine.
0: Jobban szeretettek, mint el tudjátok képzelni.
1: Accepted more than you could understand.
0: Inkább elfogadottak, mint ahogy meg tudjátok érteni.
1: Romans chapter 5 verse 5.
0: Róma 5:5.
1: It says the love of God.
0: Azt mondja, Isten szerelme.
1: Poured into your heart.
0: Kiöntetett a szívetekbe.
1: By the Holy Spirit.
0: A Szent Szellem által.
1: His own love.
0: Az ő saját szeretete. Van a szívetekben. A Szent Szellem által.
1: Let it flow out.
0: Hadd folyjon ki.
1: Come on, it's an endless supply.
0: Gyerünk, ez egy végtelen forrás, kiapadhatatlan forrás.
1: Let it flow.
0: Hadd folyjon.
1: Father, I ask you.
0: Atyám, kérlek téged.
1: Minister into every heart.
0: Hogy szolgálj minden szívnek.
1: Don't let anybody be satisfied.
0: Senki ne legyen elégedett.
1: Jesus, we want your heart.
0: Jézus, mi a te szívedet akarjuk.
1: We want to know your heart.
0: Ismerni akarjuk a szívedet.
1: Live in your heart.
0: És a te szívedben akarunk élni.
1: And do the will of your heart.
0: És a te szíved akaratát akarjuk cselekedni.
1: In Jesus' name.
0: Jézus nevében.
1: Hallelujah. Hallelujah. Come on, this is the qualifications.
0: Ezek a követelmények.
1: For coming to a place where he will anoint you with that Elijah spirit.
0: Ahhoz, hogy eljuthassatok oda, amikor ő felkent titeket az Illés szellemmel.
1: One last little word.
0: Egy utolsó kis szó.
1: That kind of person is obedient.
0: Az ilyen fajta ember engedelmes.
1: And they have a servant heart.
0: És szolgáló szíve van.
1: And I want to say to you, I don't care if you're an apostle.
0: És azt akarom mondani neked, hogy nem érdekel, hogyha apostol vagy.
1: A pastor or any person.
0: Vagy pásztor, vagy bárki.
1: There's one thing we never progress from.
0: Van egy dolog, amiből soha nem növünk ki.
1: We're always servants.
0: Mindig szolgák vagyunk.
1: Come on, we're always a servant.
0: Mindig szolgák vagyunk.
1: And if you do not embrace that,
0: és hogyha ezt nem fogadjátok el,
1: you will miss this Elijah anointing.
0: Akkor elszalasztjátok az Illés kenetet.
1: We are servants to the day we die.
0: Halálunk napjáig szolgák vagyunk.
1: Well, actually, we're servants for eternity.
0: Tulajdonképpen az örökkévalóságig szolgák vagyunk.
1: Come on, that's who we are.
0: Azok vagyunk.
1: And Jesus showed us the way.
0: És Jézus mutatta meg az utat nekünk ezen.
1: So, obedient servant heart.
0: Úgyhogy engedelmes szolgáló szív.
1: And this is the way you qualify.
0: Így lehet megfelelni erre.
1: Now you can check yourself.
0: Jellenőrizzétek magatokat.
1: Do I qualify?
0: Alkalmas vagyok.
1: Lord, let me qualify.
0: Uram, hadd legyek alkalmas.
1: Are you saying that?
0: Mondjátok ti is ezt? Gyerünk.
1: Are you saying it?
0: Mondjátok ti is?
1: Yes, Lord, make me qualify.
0: Igen, Uram, tegyél engem alkalmassá.
1: Lord, help me to do this.
0: Uram, segíts, hogy ezt megtegyem.
1: Now, this John the Baptist.
0: A keresztelő János.
1: When he was on the earth.
0: Amikor a földön volt.
1: He prepared the way of the Lord for the first coming.
0: Elkészítette az Úr útját az ő első eljöveteléhez.
1: But we are preparing the way for his second coming.
0: De mi az ő második eljöveteléhez készítjük az utat.
1: And you and I can be empowered in the same way.
0: És te és én ugyanúgy lehetünk felkészítve erre.
1: We can fulfill every purpose that he has for this time.
0: Hogy megvalósíthassuk Isten minden célját erre a korra vonatkozólag.
1: Now, I just want to look at one or two other things.
0: Csak még egy-két dolgot szeretnék megnézni.
1: Now, John had a specific calling.
0: Jánosnak volt egy konkrét elhívása.
1: Now, let's look at Luke's Gospel, chapter 1.
0: Nézzük meg a Lukács 1-ben.
1: And it's verse 76.
0: A 72.
1: 76. And this is a description
0: verset.
1: Of the calling.
0: Ez az elhívás leírása.
1: Now, this is your calling.
0: Ez a ti elhívásotok.
1: It's first of all it says.
0: Mindenek előtt azt mondja.
1: This you charge be called a prophet of the Most High.
0: A mindenható Isten prófétájának kell lenned.
1: First of all, this spirit.
0: Mindenek előtt ez a szellem.
1: This spirit of Elijah.
0: Az Illés szelleme.
1: Is it a prophetic spirit?
0: A prófétai szellem.
1: None of us can escape that.
0: Ezt senki nem fogja megúszni közülünk.
1: The body of Christ is a prophetic company.
0: Krisztus teste profétikus társaság.
1: It says in the scripture you all may prophesy.
0: Azt mondja az ige, hogy mindannyian profétálhattok.
1: Every one of you sitting there.
0: Mindannyian, akik itt ültök.
1: Is as the result of prophecy.
0: Mint egy a profécia eredménye vagytok. Tudtátok, hogy ti létre lettetek profétálva?
1: Jesus prophesied.
0: Jézus profétált.
1: The prophets prophesied.
0: A proféták is profétáltak.
1: There will be Gentiles who would come into the kingdom.
0: Hogy lesznek pogányok, akik bejönnek a királyságba. És mi van? Mi itt vagyunk.
1: Here we are.
0: Itt vagyunk mi.
1: We are the result of prophecy.
0: A profécia eredménye vagyunk.
1: A prophet declared we should be here.
0: Egy proféta kijelentette, hogy itt kell lennünk.
1: And now we are prophetic people.
0: Tehát mi most egy profétai nép vagyunk.
1: Praying,
0: és az imádkozásunkban,
1: and our declaring,
0: és a megvallásainkban,
1: we are speaking the next generation.
0: A következő nemzedékhez szólunk a kihirdetéseinkkel.
1: And we are speaking this generation into liberty.
0: És ezt a nemzedéket szabadságra szóljuk.
1: Come on. We are prophets of the Most High.
0: A magasságos Isten profétái vagyunk, gyerünk.
1: Now what does a prophet do?
0: Mit tesz egy proféta? Meghallja Istent.
1: He is God. He is.
3: Yes.
1: He. And he speaks what he hears.
0: És elmondja, amit hall.
1: Did you hear me?
0: Hallottátok?
1: This is who we should be.
0: Nekünk is ennek kell lennünk.
1: Does that help you?
0: Ez segít nektek?
1: If we hear what God is saying,
0: tudjátok, ha halljuk, amit Isten mond,
1: we know what to pray.
0: Akkor tudjuk, mit imádkozzunk.
1: We know what to declare.
0: Tudjuk, hogy mit hirdessünk
1: ki. We know what is his will.
0: Tudjuk, mi az ő akarata.
1: So, come on, stir up that prophetic spirit.
0: Tehát gerjesszétek fel ezt a profétai szellemet.
1: Don't just say, oh, he's a prophet, I'm not.
0: Nem mondjátok csak azt, ez az ember proféta, én nem.
1: Well, okay, there's a gift of the prophet.
0: Persze, van ilyen ajándék, hogy profétasság.
1: But we all got a capacity.
0: De mindannyian képesek vagyunk.
1: To have a prophetic understanding and a prophetic ability.
0: Arra, hogy profétailag értsük a dolgokat, profétikusak legyünk.
1: So, first of all.
0: Mindenek előtt.
1: Verse 76.
0: 76.
1: vers.
0: A magasságos Isten profétájának hivatattól, mert az Úr előtt jársz. Hogy az Úr útjait megkészítsd.
1: So this is the description, the job description.
0: Tehát ez a munkaköri leírás Keresztelő János számára. 77. vers.
1: Very important point.
0: Nagyon fontos.
1: He's come to give knowledge of salvation to his people.
0: Megtanítja a népét az üdvösség ismeretére.
1: That's our job today.
0: Ez a mai feladatunk.
1: So we need to qualify.
0: Tehát alkalmassá kell válnunk.
1: And then be capable.
0: Aztán képessé.
1: Of fulfilling our calling.
0: Arra, hogy az elhívásunkat betöltsük.
1: This is what we're to do.
0: Ezt kell tennünk.
1: Now those who prepare the way of the Lord.
0: Azok, akik az Úr útját készítik.
1: They receive the ministry that God is pouring upon them.
0: Elfogadják a szolgálatot, amit Isten rájuk áraszt.
1: They seek to qualify to have this spirit resting upon them.
0: Igyekeznek alkalmasak lenni arra, hogy ez a szellem megnyugodjon rajtuk.
1: They hear the call of God upon them.
0: Hallják Isten elhívását az életükön.
1: And now they put that mantle of Elijah upon them.
0: És utána felöltözik Illés köntösét, palástját. De mi ez a palást?
1: It's not just a piece of clothing.
0: Nem csak egy ruhadarab.
1: It's who Elijah was.
0: Hanem Illés miben léte, hogy ő ki volt.
1: Elijah went up to heaven?
0: Emlékeztek, Illés felment a mennybe.
1: His mantle fell.
0: És akkor a palástja leesett.
1: And somebody picked it up.
0: És valaki felvette.
1: Come on, people of God.
0: Gyerünk, Isten népe.
1: We're gonna pick that mantle up.
0: Fel kell vennünk ezt a palástot.
1: And we're gonna clothe ourselves with that anointing.
0: És fel kell öltözünk ebbe a kenetbe. Ebbe a kinevezésbe. Ebbe az elhívásba. Ebbe a képességbe.
1: And we will see that in this day and in this age.
0: És akkor látni fogjuk ezekben a napokban, ebben a korban.
1: There is the spirit of Elijah in the earth.
0: Hogy Illés szelleme itt van a földön.
1: And God is going to do what he did in the days of Elijah and so much more.
0: És Isten meg fogja tenni ugyanazt, amit Illés napjában megtett, és még sokkal többet.
1: Elisha picked that mantle up.
0: Elizeus felvette a palástot.
1: And it came as a double portion upon him.
0: És ez kettős mértékben szállt rá ez a kenet.
1: Oh, but we don't have that kind of limit upon us.
0: De rajtunk nincsen ilyen korlátozás.
1: It's not a double portion.
0: Nem kettős mértékről van szó.
1: It's the Holy Spirit himself.
0: Hanem maga a Szent Szellem van rajtunk.
1: You can't get more.
0: Ennél többet nem lehet kapni.
1: What it requires is us to die to have it upon us. We need to die.
0: Meg kell halnunk.
1: Die to wear that mantle.
0: Azért, hogy hordhassuk ezt a palástot.
1: Take that mantle upon us.
0: Vegyük magunkra ezt a palástot.
1: When the Spirit of God comes down.
0: Amikor Isten szelleme leszáll.
1: All of what you desire and all of what is in Elijah is in the spirit.
0: A szellemben ott van mindaz, amit Isten vágyik, amire Isten vágyik, és ami Illés szellemében benne volt.
1: We're picking up that mantle.
0: És mi felvesszük ezt a palást.
1: We're putting it on.
0: Felvesszük.
1: We're going to say yes, Lord.
0: És azt mondjuk, igen, Uram.
1: And that mantle is not just for one person.
0: És ez a palást nem csak egy emberé.
1: It is the Holy Spirit himself.
0: Hanem maga a Szent Szellem ez.
1: Poured out on the day of Pentecost.
0: Aki kiáradt pünkös napján.
1: For the whole church.
0: Az egész egyház számára.
1: To equip us in this time.
0: Hogy felkészítsen minket ebben az időben.
1: To be a kind of people.
0: Arra, hogy olyan emberek legyünk.
1: Who stand against the powers of darkness.
0: Akik ellenállnak a sötétség erőinek.
1: Prepare the way of the Lord.
0: És készítek az Úr útját.
1: And make it possible. For Jesus to come.
0: És lehetővé teszik, hogy a mi Jézusunk eljöjjön.
1: Stand up.
0: Álljatok fel.
1: We bless you, Lord.
0: Áldunk téged, Uram.
1: We thank you, Jesus.
0: Köszönjük, Jézus.
1: We worship you, Lord.
0: Imádunk, Uram.
1: We exalt you, our God.
0: Felmagasztalunk téged,
1: we
0: Istenünk.
1: We receive everything you've got for us.
0: És mindent elfogadunk, amit adni akarsz
1: we
0: nekünk.
1: We take that Elijah anointing.
0: És fogjuk ezt az Illés kenetet.
1: We will be those, Lord God.
0: Azok leszünk mi, Úr Istenünk.
1: Who break open the way for you.
0: Akik utat törnek neked.
1: Lord, we will speak to the mountains.
0: Szólni fogunk a hegyeknek.
1: And we will say, you shall become a plain.
0: És azt fogjuk mondani, hogy legyenek síksággá.
1: We speak to every crooked place.
0: Szólunk minden görbe hely útnak.
1: Be straight in Jesus name.
0: Azt mondjuk, hogy legyél egyenesen Jézus nevében.
1: God, we prepare your way.
0: Azt mondjuk, Istenünk, készítjük a te utadat.
1: In Jesus name.
0: Jézus nevében.
1: Hallelujah. Hallelujah. Come on, praise the Lord.
0: Dicsérjétek az Urat.
1: Praise you, Lord.
0: Dicsérünk, Uram.
1: Thank you.
0: Köszönöm.
3: Elhangzott Efezus, a város elfoglalásának mintája című tanítássorozat első része, melyben Eileen Vincent tanított.
4: Ez volt a Hitünk Alapjai.
5: Hitünk Alapjai.
4: Apostoli fundamentumok.
5: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Well, greetings.
4: Üdvözöllek titeket.
3: Let me say that,
4: hadd mondjam el.
3: Greetings.
4: Tehát üdvözöllek titeket.
3: And let me say that what I wanted to feel was the power of this conference has been so powerfully said already.
4: És hagyd mondjam el, hogy amit én el akartam mondani ezen a konferencián, azt már olyan erőteljesen elmondták.
3: I don't need to say anything.
4: Hogy igazából nem is kell mondanom semmit, csak az, hogy ámen.
3: But I just want to put a little bit of background in that.
4: Szeretnék egy kis hátteret adni ehhez.
3: My mind was going back to my own history.
4: Visszagondoltam a saját történetemre.
3: As many, some of you know, some of you don't know.
4: Tudom, hogy van, aki ismeri, van, aki nem. De én egy hagyományos baptista otthonban nőttem fel, családban.
3: I found church boring and irrelevant.
4: És nem találtam aktuálisnak az egyházat, viszont unalmasnak.
3: I was doing a part-time degree in London University.
4: Hanem tanulni kezdtem, és az egyetemen részidőben kaptam egy diplomát, szereztem.
3: And I was very convicted and convinced by the new teaching which was coming.
4: És nagyon meggyőztek azok az új tanítások, amiket hallottam.
3: Which was secular humanism.
4: Ami a világi humanizmus volt tulajdonképpen.
3: The philosophy of Aristotle and Plato were
4: az a filozófia, ami Platontól. Én el akartam mondani ezen a konferencián, azt már olyan erőteljesen elmondták.
3: I don't need to say anything.
4: Hogy igazából nem is kell mondanom semmit, csak az, hogy ámen.
3: But I just want to put a little bit of background in that.
4: Szeretnék egy kis hátteret adni ehhez.
3: My mind was going back to my own history.
4: Visszagondoltam a saját történetemre.
3: As many, some of you know, some of you don't know.
4: Tudom, hogy van, aki ismeri, van, aki nem. De én egy hagyományos baptista otthonban nőttem fel, családban.
3: I found church boring and irrelevant.
4: És nem találtam aktuálisnak az egyházat, viszont unalmasnak.
3: I was doing a part-time degree in London University.
4: Hanem tanulni kezdtem, és az egyetemen részidőben kaptam egy diplomát, szereztem.
3: And I was very convicted and convinced by the new teaching which was coming.
4: És nagyon meggyőztek azok az új tanítások, amiket hallottam.
3: Which was secular humanism.
4: Ami a világi humanizmus volt tulajdonképpen.
3: The philosophy of Aristotle and Plato were
4: az a filozófia, amit

0: I found church boring and irrelevant.
1: És nem találtam aktuálisnak az egyházat, viszont unalmasnak.
0: I was doing a part-time degree in London University.
1: Hanem tanulni kezdtem, és az egyetemen részidőben kaptam egy diplomát, szereztem.
0: And I was very convicted and convinced by the new teaching which was coming.
1: És nagyon meggyőztek azok az új tanítások, amiket hallottam.
0: Which was secular humanism.
1: Ami a világi humanizmus volt tulajdonképpen.
0: And the philosophy of Aristotle and Plato were
1: az a filozófia, ami Platontól eredt, és tanították minden főiskolán és egyetemen akkor.
0: And so I became a balance of between atheism and agnosticism.
1: Az ateizmus és gnoszticizmus közötti egyensúlyt találtam meg.
0: I wasn't against Christians if they needed something to lean on, but I didn't need that.
1: Nem voltam ellen a keresztényeknek, ha nekik szükségük volt egy mankóra, de nekem nem volt szükségem.
0: One of the courses that I did was a course on political history.
1: És a politika történet volt az egyik tanfolyam, amit elvégeztem.
0: Studying particularly the first 50 years of the 19th century.
1: Különösen a 19. század első 50 évét tanulmányoztam.
0: And during that time, Europe was radically invaded by secular humanism.
1: Abban az időben Európában erőteljesen behatolt a világi humanizmus.
0: Now, I was a boy when the Second World War was on.
1: A kisfiú voltam a második világháború idején.
0: I was 9 when the war began, and I was
1: 9 voltam, amikor elkezdődött, és 15 voltam, amikor befejeződött a világháború.
0: And I lived in London.
1: Londonban éltem.
0: Experienced the bombing of the German Air Force.
1: Átéltem,
0: city.
1: Amikor a német légierő bombázta a városunkat, és megpróbálta lerombolni. És gyűlöltem a németeket mindazért, amit tettek az országommal. De az egyik dolog, amit megtanultam, az az volt,
0: members of the Nazi party were never more than 4% of the population.
1: Hogy a náci párt tagjai, azok sose tettek ki többet a népesség 4%-ánál.
0: But there was such apathy and passivism by the rest of the community.
1: De a lakosság többi része annyira
0: militant activism
1: fásult volt és érdektelen, hogy gyakorlatilag ez a 4%-nyi harcos ember ez át tudta venni az uralmat az ország fölött.
0: And I also lived in the days of Stalin.
1: Stalin korában is éltem.
0: In the days of Stalin. In Russia, the Communist Party was never more than 4% of the population.
1: És Oroszországban is a kommunista párttagsága soha nem tette ki a lakosság több mint 4%-át.
0: It was largely nominally Catholic or largely
1: akkoriban nagy részt névleges katolikus vagy névleges luteránus volt a lakosság, de ez a 4%, aki harcos volt, őt uralták a nemzetet. És Stalin így ki tudott alakulni olyan diktátorra, amilyen lett belőle.
0: The same thing happened in Italy with Mussolini and the Italian people.
1: Mussolinival és az olasz néppel ugyanez történt Olaszországban.
0: And France was also powerfully affected.
1: És Franciaországra is erőteljesen
0: to learn here is this.
1: De amit meg kell tanulnunk ebből az az.
0: A militant 5%.
1: Hogy egy harcos 5%
0: will end up taking over a nation.
1: Végül átveszi az uralmat az ország fölött.
0: And bring that nation to wherever it wants to take them.
1: És azt az országot olyan irányba vezetheti, amilyenbe akarja.
0: And the 95% will just go along with them in whatever they lead them into.
1: És a 95% egyszerűen megy velük, amerre vezetik őket.
0: Obviously, powerful demonic forces were working behind.
1: Nyilvánvalóan erőteljes démoni erők működtek ezek mögött, a diktátorok mögött.
0: And I'm not going into all the teaching about, but there are strong demons.
1: Nem akarok belemenni részletesen a tanításba erről, de ezek erős démonok voltak.
0: For example, Stonehenge in England is still a center of the most incredibly powerful demonic stronghold.
1: Stonehenge Angliában még mindig egy nagyon erőteljes, hihetetlenül erőteljes démoni erődítmény.
0: And there are certain strongholds in Europe where those demons still try to assert their authority.
1: Európában is vannak ilyen központok, ahol a démonok továbbra is próbálják a maguk hatalmát.

0: lusitani.
1: And I thank God for France and what he's doing to bring that kind of level of spiritual warfare to bring
0: those demons down.
1: No, but it's always its effect. A 5% militant minority.
0: Hogy egy harcos kisebbség, ha csak 5% is a
1: by the power of the demonic forces leading them,
0: az őket vezető démoni erők hatalmával
1: képesek voltak átvenni
0: Európa fölött az uralmat, és megtölteni Európát azzal sok borzalommal, amik a sztálinizmus és a nácizmus alatt történtek.
1: Now think what we're going to do with the Holy Spirit.
0: Na, nekünk ugyanezt kell tennünk a Szent Szellemmel.
1: My ancestors, I discovered, were from France.
0: Rájöttem, hogy az őseim Franciaországból
1: származtak.
0: A fiam nagyon részletesen tanulmányozta a hátterünket.
1: And I come from the French Huguenots, that's my background.
0: Én a francia Huguenották voltak az őseim.
1: And way back in history, the Huguenots under Count Zinzendorf. Count Zinzendorf.
0: Zinzendorftól eredt a Huguenotta mozgalom.
1: They had a community.
0: Volt ott egy közösség Zinzendorf körül.
1: We've forgotten the name for the moment. Herrnhut.
0: Herrnhutban.
1: And a community of 600 militant people.
0: Ez egy 600 fős harcos emberekből álló közösség.
1: 400 of them became missionaries evangelizing Europe.
0: 400-an misszionáriusok lettek közülük, és Európát evangelizálták.
1: That's fantastic.
0: Ez fantasztikus.
1: Imagine a church where 60% are out full-time missionaries supported by the rest of the church.
0: Képzeljétek el, hogy egy gyülekezetben a tagság 60%-a harcos missionárius, és a maradék támogatja őket ebben.
1: And the seed that they sowed all over Europe was the power of the great revivals that then swept through Europe later.
0: És az a mag, amit ők elültettek Európában, az lett az alapja azoknak a nagy ébredéseknek, amelyek Európában kitörtek.
1: The amazing thing is that they saw the kingdom and preached the kingdom.
0: Ők látták a királyság igazságát, és ezt prédikálták, ez a megdöbbentő
1: dolog benne. My son discovered that in France there was
0: a group of Vincents
1: who were hated by Queen Medici of France, who she was a militant Catholic.
0: Volt egy csapatnyi Vincent, akiket gyűlöltek a katolikusok, a harcos katolikusok.
1: These Vincents were preachers of the kingdom.
0: És ezek a Vincentek a királyságot prédikálták.
1: Isn't that interesting?
0: Nem érdekes.
1: So I got great ancestors.
0: Úgyhogy nagyszerű őseim voltak.
1: And one of them came to London.
0: Egyikük eljut Londonba.
1: And preached in London for 1 year.
0: És egy évig prédikált Londonban.
1: Warning London that if it did not repent, judgment of God would come to that city.
0: És figyelmeztette a londoniakat, hogyha nem térnek meg Istenhez, akkor Isten ítélete fog szállni Londonra.
1: He preached for 1 year just before the great fire and the great plague swept through London and almost destroyed the nation.
0: Egy évig prédikált éppen az előtt, hogy hatalmas tűzvész és járvány tört ki Londonba, és majdnem elpusztította az egész ország lakosságát. Ilyen nagyszerű
1: hátterem
0: van. És amikor a fiam
1: these Vincents in France so many years ago,
0: hallgatta, hogy mit prédikáltak ezek a Vincentek oly sok évvel ezelőtt Franciaországban.
1: He said, it sounds just like my dad.
0: Azt mondta, hogy úgy hangzanak, mint az apukám.
1: Amen. So that's where I got it from. Amen.
0: Tehát innen szedtem ezt a prédikálási dolgot.
1: Now, I just mentioned this and you can do it for study.
0: Ezt csak azért említettem, és tanulmányozhatjátok ezt.
1: You see, for Paul, as we've heard already, strongly taught in this conference.
0: Mert Pál, ahogyan már hallottunk erről, erőteljes tanítást ezen a konferencián.
1: The sons of Sceva tried to imitate Paul and were not successful.
0: Sceva fiai megpróbálták utánozni Pált, és nem sikerült nekik.
1: The demons just laughed at them.
0: A démonok kilevették őket.
1: And said, Jesus we know.
0: Azt mondták, ismerjük Jézust.
1: And Paul we know.
0: És Pált is ismerjük.
1: But who are you?
0: De kik vagytok ti?
1: And then the demons jumped on the sons of Sceva and they fled naked from
0: rá ugrottak Sceva fiaira, és ők mesztelenül menekültek el.
1: Now, you've got to go from Acts chapter 10.
0: az Apcsel 10-től
1: through to Acts chapter
0: 19, az Apcsel 19-ig, hogy az egész időszakot tudjátok tanulmányozni,
1: and see what God had to do to Paul to make him a terror to the devil.
0: Hogy mit kellett tenni Istennek Pállal ahhoz, hogy ő egy rettentő ellenféle legyen az ördögnek, és megijedjen tőle.
1: In Acts chapter 9,
0: az Apcsel 9-ben
1: he rightly discerns that the center that's got to be taken was the city of Ephesus.
0: Pál felismeri enyhe módon, hogy Efézus az a központ, az a város, amit el kell foglalni.
1: There was this great temple which had been there for
0: ott volt az a hatalmas templom, ami ott volt.
1: This great temple in Ephesus.
0: Ez a nagy efézusi templom.
1: Had been there for centuries.
0: Már évszázadok óta állt.
1: First of all, under the Greeks, was called Artemis.
0: Először a görög uralom alatt, akkor Artemis templomának hívták.
1: And then under the Romans it was called Diana, but it was the same spirit in the same temple.
0: Alatt Diana-nak hívták, de ugyanaz a templom volt, és ugyanaz a szellem volt mögötte.
1: People came from all over the world.
0: Az emberek jöttek a világ minden részéről.
1: Get favors from the gods. Spirit, the demonic spirits that ruled in that place.
0: Hogy attól az Istennek nevezett szellemtől segítséget kapjanak, amelyik uralkodott azon a helyen.
1: And all the political leaders paid homage to that spirit.
0: És minden politikai vezető hódolt ezelőtt a szellem előtt, és a jó indulatát kereste.
1: Now Paul rightly discerned that that was the center that had to
0: be taken. Pál felismerte, hogy ez az a központ, amit el kell foglalni.
1: He'd already moved in great power.
0: Pál már nagy erővel tudott szolgálni.
1: Seen some mighty miracles.
0: Hatalmas csodákat látott a
1: szolgálatában. Even raised the dead.
0: Még halottat is támasztott fel.
1: And he thought he was ready to go and take that spirit down.
0: Hogy készen áll arra, hogy oda menjen és ezt a szellemet ledöntse a trónjáról.
1: God saw he was not yet ready.
0: De Isten látta, hogy ő még nem kész erre.
1: And if he attacked that demonic stronghold,
0: és hogyha megtámadta volna túl korán ezt a démoni erődöt,
1: he would be a casualty and not a victor.
0: Akkor nem győztesen került volna ki a csatából, hanem áldozatként.
1: Do you understand what I'm saying?
0: Értitek,
1: I feel God wants to warn this conference.
0: És szeretnék figyelmeztetni mindenkit a konferencián.
1: If you go for the big boys in the demonic big boys in your region, you better be sure that you have been through the training that Paul.
0: Meg akarjátok támadni azokat a démoni, kemény fiúkat a területeteken, akkor először azon a kiképzésen kell átmennetek, amint Pál átment.
1: Otherwise you will become a casualty and not a victor.
0: Különben nem győztesek lesztek, hanem háborús veszteség.
1: And God took him a tour of five cities beginning with, he didn't let him go to Ephesus,
0: nem engedte
1: Pál Efézusba menni,
0: hanem elvitte azokba az országokba, amelyeket jelenleg balkáni országoknak hívunk.
1: And he first went to the city of Philippi.
0: Először Filippibe ment Pál.
1: And then I won't go through all the names.
0: Most nem mondom el az összeset.
1: And he went to these five cities.
0: Tehát végiglátogatott öt várost.
1: And each city he learned a principle.
0: És minden városban tanult egy alapelvet.
1: And as I look back at my own preparation for
0: felkészülésemre,
1: God took me through the same process.
0: A magas szintű szellemi harcra, Isten engem is ugyanezeken a lépéseken vitt keresztül. Azt látom.
1: And it seemed like God wasn't answering my prayers. It seemed like the devil was crushing me.
0: És úgy tűnt, mintha Isten nem hallgatta volna meg az imáimat, hanem az ördög morzsolna össze.
1: But he gave me the strength to fight and go on continually fighting.
0: De Isten megadta az erőt ahhoz, hogy harcoljak és folyamatosan harccal menjek
1: so
0: előre.
1: Finally,
0: tehát végül,
1: like Paul,
0: Pálhoz hasonlóan,
1: by the grace of God,
0: Isten kegyelme által,
1: I became a terror to the devil like him.
0: Olyan ijesztővé váltam az ördög számára, mint Pál. Yeah.
1: I could tell you many, many stories.
0: Nagyon sok történetet elmondhatnék.
1: But I'll just tell you one incident quickly.
0: De csak gyorsan elmondok egy esetet.
1: This was concerning a large area of northern India.
0: Ez Észak-Indiának egy nagy területére vonatkozott.
1: And we'd seen a mighty breakthrough.
0: Hatalmas áttörést láttunk ott.
1: God was working powerfully.
0: Isten erőteljesen munkálkodott.
1: Eileen was away visiting our children in boarding school.
0: Eileen a bentlakásos iskolában látogatta a gyerekeinket éppen.
1: And I was in my house alone by myself.
0: És én egyedül voltam a házunkban.
1: When I woke up with a start.
0: amikor hirtelen felriadtam álmomban,
1: gripping my throat, trying to choke me.
0: És azt éreztem, hogy egy lény szorongatja a torkomat, megpróbál megfojtani.
1: It was a very lawless area, so I thought a burglar had broken in and was trying to kill me. Just
0: azt gondoltam, hogy egy betörő tört meg hozzánk, és megpróbál megölni, hogy kiraboljon.
1: But then I realized it wasn't a human being, it was a manifestation physically of a demon.
0: Aztán rájöttem, hogy nem ember, hanem egy démonnak a fizikai megnyilvánulása volt.
1: And he was so angry with me.
0: Annyira haragudott rám.
1: Because it said he was in big trouble with Satan because he had lost the control of his territory.
0: Hogy elmondta nekem, hogy nagy bajba került a sátánnal, mert elvesztette a területét miattam.
1: And he basically threatened me that if I didn't, that he was going to kill me and not allow me to destroy his kingdom.
0: És azzal fenyegetett, hogy el fog engem pusztítani, és nem engedi, hogy a birodalmát tönkretegyem.
1: And what surprised me?
0: És az lepett meg?
1: Was the voice of the spirit that cried up in my heart?
0: Hogy ahogy ennek a szellemnek a hangja kiáltott.
1: I was filled with supernatural holy boldness.
0: Megteltem egy természet fölötti szent bátorsággal belülről.
1: And I said to this bit,
0: és azt mondtam ennek
1: me, you demon from the pit of hell.
0: Te elpusztított engem, te démon a pokol bugyraiból.
1: I will destroy you and I will cast you out.
0: Én foglak téged elpusztítani és kiűzni.
1: You're leaving, I'm not leaving.
0: Te fogsz elmenni, nem én.
1: And then we had a physical struggle.
0: És aztán fizikailag birkóztunk.
1: And I fell off the bed, which was in the process, and we were wrestling on the floor.
0: Az ágyról a birkózás hevében, ott a földön hemperegtünk, birkóztunk.
1: The curtains between our rooms came down. We didn't have doors.
0: Akkoriban nem voltak ajtók a levegőztetés miatt, hanem függönyök a szobák között, ezek leszakadtak. Összetörtünk néhány bútort.
1: And then finally it fled.
0: És végül elmenekült ez a démon.
1: And I got back into bed.
0: Visszamentem az ágyba.
1: To my surprise, I slept peacefully till the morning.
0: Megdöbbenésemre békésen aludtam reggelig.
1: I woke up thinking, what a weird dream.
0: És arra úgy ébredtem fel, hogy arra gondoltam, micsoda vad álmom volt. De aztán láttam az összetört bútorokat és a leszakadt függönyt, és arra rájöttem, hogy ez tényleg megtörtént.
1: Now within a week of that happening.
0: Egy héten belül azután, hogy ez megtörtént.
1: The power of God fell on that whole area in a mighty way.
0: Isten ereje egy hatalmas ébredésben leszállt az egész területre.
1: I'm not exaggerating at all when I say within the next 4 years.
0: Nem túlzok, amikor azt mondom, hogy a következő 4 év alatt.
1: We saw over 200,000 people converted.
0: Azt láttuk, hogy több mint 200,000 ember tért meg.
1: But
0: és
1: I went through
0: át.
1: That process and.
0: De én is végigmentem ezen a fotalan folyamaton.
1: He became God's paintbrush.
0: Tehát én ez a kis senki bizonyságot tehetek arról, hogy Isten ecsetje lettem.
1: But I just wanted to feel I needed to but it was a long process.
0: De ez egy hosszú folyamat volt.
1: And if you read all those chapters of Acts that I just described.
0: Hogy olvassátok az apcsából ezeket a fejezeteket, amiket mondtam.
1: You will see the same was with Paul. So don't
0: akkor
1: think
0: látni fogjátok, hogy
1: tomorrow bang.
0: Pál ugyanezt történt. Tehát ne gondoljátok, hogy ti is majd holnap felébredtek és puf, már is kész harcosok lesztek. Megtörténhet, de nem tartom valószínűnek.
1: God will want to take you through a training process.
0: Isten át fog titeket vinni egy kiképzésen.
1: To equip you.
0: Hogy felkészítsen titeket.
1: To become a terror to the devil.
0: Hogy az ördög számára rémületet jelentsetek.
1: Just like the Apostle Paul.
0: Ahogy Pál apostol is az volt.
1: Who is our great biblical example.
0: Aki a mi nagy bibliai példánk.
1: Amen. Now God bless you. I'm going to hand over to Eileen.
0: Most Isten áldja meg titeket, átadom Eileennek a mikrofont.
1: She will bring the word God has on her.
0: És ő el fogja mondani azt az üzenetet, amit Isten adott neki.

0: Bless the Lord. Hallelujah.
1: Áldott legyen az
0: God
1: Úr.
0: Is good, isn't he?
1: Isten jó, igaz?
0: So good. Hallelujah.
1: Annyira jó.
0: Praise you.
1: Dicsőség az Úrnak.
0: Well, first of all, I just want to say to you what an incredible privilege it is to be able to speak to you.
1: Először el akarom mondani nektek, milyen elképesztő kiváltság, hogy szólhatok hozzátok.
0: I've enjoyed times with you in the past, but this is good. Do you say it's good?
1: Jó dolog, ugye? Azt gondolom, hogy voltak is voltak örvendező időszakaink, de ez nagyon jó.
0: Wasn't it good to hear Alan?
1: Nem volt nagyon jó Alan hallani? Igen.
0: Bless the Lord.
1: Áldott legyen az Úr.
0: Yes.
1: Igen.
0: God is good. Well, Isten I'm going to come to our subject, which is knowing God. Knowing Him.
1: Rátérek a témánkra, ami Isten megismerése. Az ő ismerése.
0: I want to tell you first of all, quick testimony. It's been my passion since day one of my life is to know Him. Is that your passion?
1: Mondjam el nektek, hogy életem első napjától az volt a szenvedélyem, hogy Isten megismerjem. Ez egy bizonyság.
0: Yeah, you're here, aren't you?
1: Jó, hogy itt van a tolmács is.
0: Yeah, I got to talk to.
1: Van legalább valaki, akihez beszélhetek.
0: I'll remember to talk to you.
1: Majd emlékezek rá, hogy hozzád beszélek.
0: From day one of my life.
1: Tehát életem első napjától.
0: I just wanted to know God.
1: Egyszerűen csak ismerni akartam Istent.
0: But I want to tell you.
1: De elmondom nektek.
0: It doesn't happen overnight.
1: Hogy ez nem történt meg egyik napról a másikra.
0: You know a bit. But there's always more.
1: Mindig tudtok egy kicsit Istenből, de mindig van több.
0: Even to the day
1: és el akarom
0: go to be with glory,
1: mondani nektek, hogy addig a napig, amíg el nem mentek a dicsőségbe Istenhez,
0: there is always more.
1: Mindig van még több, amit meg lehet belőle ismerni.
0: I said to the Lord these days,
1: azt mondtam ezekben a napokban az Úrnak.
0: At this age, and you can guess.
1: Az én életkoromban is találgathatok, hogy ez mennyi. Ebben az életkorban
0: there's no plateau. Come on, I'm still going. I'm still pressing. I'm still going after him.
1: Nincsen sík terület, hanem még mindig jomulok az Úr után.
0: I'm pressing to the day I'm lifted up into glory.
1: Addig a napig fogok nyomakodni az Úr felé, egyre följebb, amíg el nem megyek a dicsőségbe.
0: And I want you to do the same.
1: És ugyanezt akarom tenni.
0: Let's look at the Bible.
1: Nézzük meg a Bibliát.
0: Chapter 3.
1: Harmadik rész.
0: Of Philippians.
1: Filippi 3.
0: We're in Philippians, aren't we?
1: A Filippi levélben vagyunk.
0: Have you been reading this?
1: Olvastátok
0: el? Have you been reading this chapter?
1: Olvastátok ezt a fejezetet?
0: Come on, you should read it, eat it, digest it.
1: El kell olvasnotok, meg kell ennetek, meg kell emésztenetek.
0: This is important stuff.
1: Ez nagyon fontos anyag.
0: Now, it begins in chapter 3, verse 1.
1: Az első verssel így kezdődik.
0: Finally!
1: Végül.
0: Now, this is finally in this chapter, in this little letter.
1: Ebben a kis levélben ez a végső következtetés. A magyar
0: but I want to say to you, I think it's finally concerning everything that Paul has been living.
1: De én azt gondolom, hogy ez úgy van végül, hogy mindenre vonatkozólag, amit Pál megélt, ez a végső következtetése.
0: He's an old man now.
1: Hiszen itt már idős ember volt.
0: And he's saying the most important things.
1: És elmondja a legfontosabb dolgokat.
0: Come on, when you are about to die,
1: amikor már közeledsz a halálodhoz,
0: and you call all the family around,
1: és összehívod a családodat,
0: you don't say,
1: nem azt mondod,
0: oh, remember to put the dog out.
1: Hogy ne felejtsétek el kivinni a kutyát.
0: Come on. You're not talking about trivialities.
1: Nem ilyen apróságokról beszélsz.
0: You're talking about the most important things.
1: Hanem a legfontosabb dolgokról.
0: And this chapter.
1: És ez a fejezet.
0: Contains the most important things.
1: Tartalmazza a legfontosabb dolgokat.
0: And I want you to digest it.
1: És szeretném, hogyha megemésztenétek.
0: Now Paul says, it's for me to write the same things to you is not tedious.
1: Ugyanazokat írni nektek, én nem restellem.
0: It's safe.
1: Ez biztonságos.
0: What is this is a summary.
1: Ez egy összefoglalás.
0: And when you come to a summary, you do just go over a few things again.
1: Amikor összefoglalsz valamit, akkor néhány pontot újra megemlítesz.
0: But if you read the whole chapter,
1: de hogyha elolvassátok az egész részt,
0: it's a crying out from the depths of his being.
1: Itt Pál a lénye mélyéből kiált a filippibelieknek.
0: It's a cry to know a depth of dying.
1: Egy kiáltás azért, hogy megismerje mélységében a halált.
0: Into the breadth of God's life.
1: Ami elviszi őt Isten életének a széles területeire.
0: This was the hunger of his part, of his heart.
1: Az ő szebb szíve erre éhezett.
0: And this whole thing.
1: És az egész dolog.
0: Is talking about those things which are of worldly value.
1: Azokról a dolgokról beszélünk, amik világilag értékesek, de az mennyben nincs értékük.
0: And he's trying to get his readers to a place.
1: És valóban az olvasóit egy olyan szint pontra viszi el, Pál,
0: reckon everything from this world.
1: Hogy mindent, ami ebből a világból van,
0: of no importance.
1: Ítéljenek jelentéktelennek.
0: Compared with knowing him.
1: Összehasonlítva azzal, hogy ismerhetik Istent.
0: Now, let's we've only got a little while, so we'll move fast.
1: Gyorsan kell haladnunk.
0: There's one word I want to pull out here.
1: Egy szót szeretnék itt kiemelni.
0: Paul goes on to elaborate upon his credentials.
1: Pál a továbbiakban kifejti, hogy mik az ő ajánló levelei.
0: In verses 4 and 5.
1: A negyedik és ötödik versben.
0: And comes to verse 6.
1: És utána a hatodik.
0: Concerning zeal, persecuting the church.
1: Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző.
0: And he's talking about one of the things which he was proud of.
1: És az egyik olyan dologról beszélt, amire büszke volt.
0: Just give you a think for a moment.
1: Mondok valamit.
0: Are there things in your life?
1: Vannak dolgok az életetekben,
0: which you're proud of,
1: amelyekre büszkék vagytok,
0: which are anti-God,
1: amelyek Isten ellen való dolgok.
0: Come on, think.
1: Gondoljátok át.
0: The fact that you said yes, Lord Jesus,
1: az a tény, hogy azt mondtad, hogy igen, Úr Jézus,
0: doesn't mean that everything has been dealt with.
1: Ez még nem jelenti azt, hogy az életedben minden probléma le lett rendezve.
0: Life is like peeling onions.
1: Az élet olyan, mint a hagyma rétegeinek a lefejtése.
0: You take off one layer.
1: Leveszünk egy réteget.
0: You cry a bit.
1: Sírsz egy kicsit.
0: But there's another layer.
1: De van egy következő réteg.
0: And another layer.
1: És egy újabb réteg.
0: I'm ashamed to say.
1: Én szégyenkezve mondom.
0: Some things I was proud of.
1: Hogy vannak dolgok, amikre büszke voltam.
0: Isn't that awful?
1: Nem szörnyű?
0: Thank God for the blood of Jesus.
1: De hála Istennek Jézus véréért.
0: Hallelujah. Hallelujah. You see, here, look at this. Verse
1: tudjátok, itt nézzétek a hatodik verset.
0: Paul said, I had zeal. Zeal for persecuting the church.
1: Hogy nekem szenvedélyem volt, hogy üldöztem az egyházat.
0: I had a passion for this.
1: Teljesen buzgó, lelkes voltam ebben.
0: I was proud of this.
1: És büszke voltam erre.
0: I sold my life out for this.
1: Teljesen odaadt, rászántam az életemet erre.
0: Wow! For things which were anti-God.
1: Olyan dolgokra, amik Isten ellenesek voltak.
0: But then he takes that zeal.
1: De aztán ugyanezt a buzgóságot.
0: And he applies it then to following Christ.
1: Krisztus követésére alkalmazza.
0: I want to tell you, precious ones.
1: El akarom nektek mondani, drága.
0: Zeal is something which God wants for you.
1: Hogy Isten akarja, hogy buzgó legyél.
0: Come on, we can't be lukewarm.
1: Nem lehetünk langyosak.
0: We can't be like milk. Christians.
1: Nem lehetünk.
0: Come on, we have to be strong.
1: Teljen élő keresztények, erősnek kell lennünk.
0: Feelings.
1: Kell, hogy legyenek érzéseink.
0: And allow our feelings to be directed towards our God.
1: És azt kell engednünk, hogy az érzéseink Isten felé irányuljanak.
0: Let's have a passion for him.
1: Legyünk szenvedélyesek ő iránt.
0: A passion for his work.
1: Az ő munkája iránt.
0: This is zeal.
1: Ez a szenvedély, a tűz.
0: Jesus said.
1: Jézus azt mondta.
0: The zeal of the Lord.
1: Az Úr szenvedély terelme.
0: Like a garment wrapped around him.
1: Úgy látom ezt, mint egy ruha körülvette Jézust, Istennek
0: a szenvedélye. He wrapped himself in zeal.
1: Tehát ő felöltözött ebbe a buzgóságba.
0: And he came against the powers of darkness.
1: És így támadta meg a sötétség erőit.
0: Today.
1: Ma.
0: The Spirit of the Lord is coming upon His church.
1: Az Úr szelleme rászáll az ő egyházára.
0: And He is using His body.
1: És ő a testét használja.
0: And He wants to wrap His body in zeal.
1: És be akarja öltöztetni az ő testét ebben a buzgóságban.
0: So that He is empowered to come against the powers of darkness for this last time.
1: Hogy legyen ereje ebben az utolsó időben ellene menni a sötétség erőinek.
0: We live in days like never before.
1: Olyan napokban élünk, amelyek nem voltak eddig.
0: God's got times.
1: Istennek vannak időszakai.
0: And the times are in His hand.
1: És az idők az ő kezében vannak.
0: And we are in the very last of the last days.
1: És mi az utolsó napok utolsó napjaiban vagyunk.
0: And times are moving on.
1: És halad az idő.
0: And times are shifting.
1: És változnak az idők.
0: And God is on His timetable.
1: És Isten az ő saját időbeosztása szerint.
0: And today He is dealing with nations.
1: És ma foglalkozik nemzetekkel.
0: He is sifting out the sheep nations and the goat nations.
1: Választja a jó nemzeteket, a kecske nemzeteket.
0: And this is all warfare.
1: Az egész a harc.
0: Warfare in the natural.
1: Harc a természetes szinten.
0: And warfare is face upon the face of the earth.
1: És harc a föld színén.
0: A part of the activities of heaven being involved with sifting out sheep and goats.
1: A mennyei tevékenység egyik része arra irányul, hogy szétválassza a juhokat a kecskéktől.
0: And the Lord is in charge.
1: És az Úr irányít
0: the,
1: ebben.
0: The sovereign Lord God has not abdicated in these situations.
1: A szuverén Úr Isten az, aki döntéseket hoz ezekben a helyzetekben.
0: He rules and reigns on high.
1: Ő a magasságban uralkodik
0: and he has all men under his control.
1: És minden nép az ő uralma alatt van, irányítása
0: and
1: alatt
0: every
1: minden
0: situation
1: ember.
0: Is under his control.
1: És minden helyzetet ő irányít.
0: And the devil is under his control.
1: És az ördögöt is ő irányítja.
0: And he gives him a lead, a leash.
1: És ad a Isten egy ilyen pórázat,
0: and he allows the devil to do his work.
1: És azt engedi neki, hogy az ő munkáját végezze, tehát az ördög
0: Isten
1: munkáját.
0: Coming when he'll pull that in.
1: De eljön a nap, amikor rövidre húzza a pórázt Isten.
0: Come on, understand people of God.
1: Értsétek meg Isten
0: népe. We're not in a world which has gone mad.
1: Nem csak olyan világban élünk, ami megőrült.
0: We're in a world which is controlled by the living God.
1: Hanem olyan világban is élünk, amit az élő Isten irányít.
0: And in the fullness of time,
1: és az idő teljességében,
0: He will wrap everything up.
1: Ő mindent össze fog foglalni és összecsomagol.
0: But we are in a crucial place.
1: De mi egy döntő helyen vagyunk.
0: We are a generation.
1: Olyan nemzedék vagyunk.
0: Who are going to be empowered in new ways?
1: Aki új módokon kap erőt.
0: New anointing.
1: Új kerettel.
0: New anointing. New authority.
1: Új tekintélyen.
0: In order to combat the powers of darkness which are arrayed against us in these days.
1: Hogy visszavesse az ellenség erőit, amelyek ezekben a napokban ellenünk támadnak. De azt akarom mondani nektek.
0: It won't just come on you.
1: Nem csak rátok szállnak ezek a támadások.
0: You know, the gospel is free.
1: Tudjátok, az evangélium szabad.
0: But it costs you everything.
1: Vagy ingyen van, de mindenetekbe kerül.
0: It costs you everything.
1: Mindenetekbe kerül.
0: You might want new anointings.
1: Lehet, hogy akartok új kereteket.
0: But it's going to cost you.
1: De ez kerülni fog neked valamibe.
0: You hear me?
1: Hallasz engem?
0: Nothing's cheap.
1: Semmi nem olcsó.
0: It's not just getting somebody to lay hands on you.
1: Nem arról van csak szó, hogy valaki kézrátételen imádkozik érted.
0: It's you dying.
1: Arról van szó, hogy meg kell halnod.
0: Dying.
1: Meghalni.
0: Dying.
1: Meghalni.
0: Dying.
1: Meghalni.
0: More and more.
1: Egyre jobban. Egyre inkább.
0: You might say I've done it.
1: Mondhatjátok, én már megtettem, én már meghaltam.
0: The Lord will pull the veil back and you'll see a bit more.
1: De Isten egy kicsit visszahúzza a függönyt és többet fogsz meglátni a helyzetből.
0: He'll give you a new situation.
1: Ő ad neked egy új helyzetet.
0: which reveals a little bit more of your heart.
1: Ami egy kicsit többet megmutat a szíved valóságából.
0: Come on, no, none of us have arrived.
1: Egyikünk sem érkezett még meg.
0: Like the Apostle Paul.
1: Mint Pál apostol.
0: We haven't arrived.
1: Mi is mondhatjuk, hogy még nem érkeztünk meg.
0: But we're pressing on.
1: De nyomulunk tovább.
0: Like our giraffe here, we're pressing on.
1: Ahogy a zsiráf fölfele
0: törekszünk.
1: Fölfele
0: törekszünk. We want everything you've got for us, Lord.
1: Mindent akarunk, Uram, amit nekünk tartogat. De mindenetekbe fog kerülni.
0: Now perhaps that's not the best news you wanted to hear.
1: Talán ez nem a legjobb hír, amit hallani akartál.
0: But I'm telling you the truth.
1: De az igazat mondom neked.
0: I had this silly picture in my mind.
1: Van egy kép az elmémben.
0: In the kitchen you've got a little sponge.
1: Van a konyhában egy mosogató
0: szivacs. And you clean up with that sponge.
1: És ezzel a szivacssal takarítod a mosogatót.
0: It's got dirt and bits and pieces in it, in the sponge.
1: Ezzel a szivacson vannak ilyen szennydarabok, meg piszok.
0: And the sponge can dry out.
1: És kiszáradhat a szivacs.
0: You with me?
1: Tudtok követni?
0: But you see, a dirty sponge cannot absorb everything it should.
1: De tudjátok, egy koszos szivacs nem tud mindent magába szívni, amit kéne.
0: And the Lord wants you to be an absolute pure clean sponge.
1: És Isten azt akarja, hogy teljesen tiszta szivacsok legyetek.
0: And he'll put you in his life.
1: És akkor az ő életébe belemerít titeket.
0: Now, our text is that I may know him.
1: Az ugye az alap Biblia részünk, hogy megismerjem
0: There's
1: őt.
0: Only one place of knowing him.
1: Csak egy helyen ismerhetjük meg őt.
0: It's in him.
1: Ő benne, ha ő benne
0: It's
1: vagyunk.
0: Not from a distance.
1: Nem távolról.
0: It's in him. Now what
1: Hanem
0: else did he say about himself?
1: Mit mond ő magáról? Azt mondja, én a világosság vagyok.
0: I am the truth.
1: Én vagyok az igazság.
0: I am the word.
1: Én vagyok.
0: I am the light, the way.
1: Én vagyok az út, az igazság.
0: I'm righteousness.
1: Én vagyok Isten szava.
0: I am.
1: Én vagyok, itt én vagyok.
0: And he is all those things.
1: És ő mindez.
0: And they are all made available to us.
1: És mindezek a dolgok elérhetők a számunkra.
0: In one place.
1: Egy helyen.
0: In him.
1: Ő benne.
0: I imagine it like Jesus the way.
1: Úgy képzelem, hogy Jézus az út.
0: Dead straight line.
1: Egy egyenes vonal.
0: And every bit of flesh.
1: És a testből minden darabka.
0: Is a little side road.
1: Az ott az út patkáján van oldalt.
0: Endeavor to walk along the way just parallel to the way.
1: Megpróbálok úgy járni az úton, hogy nem rajta, hanem párhuzamosan az út mellett.
0: We're not quite in the life.
1: Nem egészen az életben.
0: It's a little bit costly.
1: Mert ez kicsit sokba kerül.
0: So we just go along.
1: Ugye csak megyünk néhány centire az úttól.
0: Is that you?
1: Te is ilyen vagy?
0: Come on. I may know him.
1: Hogy megismerjem őt.
0: He's worth it.
1: Ő megéri.
0: Absolutely.
1: Érdemes.
0: Completely worth it.
1: Teljesen és maradéktalanul megéri őt megismerni.
0: It's worth paying everything.
1: Mindent érdemes ezért kifizetni.
0: It's worth yielding everything.
1: Érdemes mindent átadni neki ezért. És alátetni neki.
0: I could say here, but
1: nagyon sok mindent mondhatnék.
0: Time is running here.
1: De fogy az idő.
0: The whole letter is about rejoicing.
1: Az egész levél az örvendezésről szól.
0: It mentions 12 times in this little letter. Rejoice, rejoice, rejoice.
1: Ez a rövid levél 12-szer említi, hogy örvendez, örvendez.
0: And then there's such sharp warnings in this letter against going into compromising ways.
1: És nagyon kemény figyelmeztetések vannak a levélben azzal kapcsolatban, hogy ne menjünk be megalkuvásokba.
0: And you see, in verse 3, let's just quickly look at verse 3.
1: A harmadik versben gyorsan nézzük meg.
0: We are the circumcision.
1: Mi vagyunk a körülmetélkedés.
0: We worship God in spirit.
1: Akik szellemben szolgálunk az Istennek és imádjuk őt.
0: Worship God in spirit.
1: Tehát először is Istenben imádjuk és szellemben imádjuk Istent.
0: The Father seeks such to worship him. You remember that?
1: Tehát emlékeznünk kell szellemben és igazságban imádni őt, Jézus mondta.
0: Aztán az van itt,
1: hogy örvendezzünk.
0: In Christ Jesus.
1: Jézus Krisztusban.
0: They had no confidence in the flesh.
1: Hogy azok, akik őt, tehát nem a testben bizakodunk, hanem Jézus Krisztusban dicsekedünk.
0: I have discovered personally.
1: Tudjátok, én személyesen rájöttem.
0: Most activities of the flesh.
1: Hogy a test legtöbb cselekedete.
0: Are bound in our hearts through pride.
1: A legtöbb testi cselekedetet a szívünkben a büszkeség kötözi oda. Mert a test és a büszkeség szeretik egymást.
0: And you know, if you would examine your own heart,
1: és tudjátok, hogyha megvizsgálnátok a saját szíveteket,
0: you would discover little areas where you are proud.
1: Felfedeztek kis területeket, ahol büszkék vagytok.
0: And every one of those areas,
1: és minden ilyen terület,
0: is a diversion from the way,
1: elhajlás az úttól,
0: and it's a time of living in the flesh.
1: Olyan idő, amikor a testben éltek.
0: You could do that examination yourself.
1: Vizsgáljátok meg magatok ezt.
0: Am I speaking the truth to you?
1: Hogy igazat mondok?
0: Is it the truth?
1: Ez az igazság?
0: No, it's not very comfortable to hear the truth.
1: Tudom, hogy nem nagyon kellemes néha hallani
0: az igazságot. It does us good.
1: De azért jót tesz nekünk.
0: It does us good.
1: Jót tesz nekünk.
0: So we will give no confidence to the flesh.
1: Tehát nem bizakodunk a testben.
0: You see, there's such wonderful things in this little passage.
1: Tudjátok, ebben a kis szakaszban olyan csodálatos dolgok vannak, olyan különbségek. Kontrast,
0: I count all these things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord.
1: Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismerete érdekében.
0: That I may gain Christ.
1: Hogy megnyerjem Krisztust.
0: That I may gain Christ.
1: Hogy Krisztust megnyerjem.
0: Yes, that I may be found in him, verse 9.
1: 9. vers, és találtassam ő benne.
0: That I might know him.
1: Hogy megismerjem őt.
0: And the power of his resurrection.
1: És az ő feltámadásának erejét.
0: Only the dead can know resurrection.
1: Csak a halottak ismerhetik meg a feltámadást. Hallottátok?
0: Only the dead can know resurrection.
1: Csak a halottak ismerhetik a feltámadást.
0: Come on! There's no resurrection for that which isn't dead.
1: Annak a számára, aki nem halt meg, nincs feltámadás.
0: So every area in your life where the flesh is alive, there's no resurrection.
1: Ahol él a test, ott nem lehet feltámadásotok.
0: Are you with me?
1: Tudtok követni? És egyet értetek?
0: Come on, this is serious.
1: Ez komoly.
0: You can't resurrect that which is alive and kicking.
1: Nem lehet azt feltámasztani, ami él és rugdalódzik.
0: Come on, in so many of our lives, the flesh is alive and kicking.
1: Nagyon sokunk életében a test még eleven és rugdalódzik.
0: And I tell you how you can find out.
1: És megmondom nektek, hogy tudhatjátok meg.
0: Are you concerned about me?
1: Amikor önmagad miatt aggódsz, az önmagaddal foglalkozol. Hogy nézek ki?
0: What they think about me?
1: Mit gondolok magamról?
0: How important I am?
1: Mennyire vagyok fontos?
0: Are they treating me properly?
1: Megfelelően bánnak-e velem?
0: Is it all me, me, me, me?
1: Itt az egész csak rólam szól. Rólam, én rólam.
0: Every time it's me and I, it's flesh.
1: Mindig, amikor rólam van szó, az a test.
0: Come on, that's the truth.
1: Ez az igazság.
0: You know, peace and harmony and joy in the Holy Spirit would come if we got rid of me and I.
1: Tudjátok, a Szent Szellemben való békességet megnyugvást akkor találjuk meg, amikor megszabadulunk önmagunkról. Én így szeretem ezt.
0: This is the way I want it.
1: Én így akarom.
0: Come on, die.
1: De hát gyerünk, halljatok meg. Hallj meg.
0: This is the way of peace and joy.
1: Ez az öröm és békesség útja.
0: This is the way of knowing him.
1: Ez az útja annak, hogy megismerjük őt.
0: Because you see, all you're doing is following in his footsteps.
1: Mert tudjátok, csupán az ő lábnyomát kell követnünk.
0: I love verse 17.
1: Nagyon szeretem a 17. verset.
0: Paul is writing.
1: Pál ír itt.
0: Join in following my example.
1: Legyetek az én követőim.
0: And note those who so walk.
1: És figyeljetek azokra, akik úgy járnak.
0: As you have us for a pattern.
1: Amiképpen mi néktek példátok vagyunk.
0: Paul said, "This is the way I walk."
1: Pál azt mondta, én így élek.
0: You can truly copy my life, and you will end up following Jesus.
1: Valóban utánozhatjátok az életemet, és ennek az lesz az eredménye, hogy Jézust követitek.
0: Now that's a huge standard, isn't it?
1: Ez egy nagyon magas léc, igaz?
0: And I think that standard comes on every one of us leaders.
1: Azt gondolom, hogy minden vezetőnek szerint a mérce szerint kell élni.
0: What kind of example are we?
1: Miféle példák vagyunk?
0: Is my life worth following?
1: Az életemet érdemes követni?
0: Is there a fragrance of Christ?
1: Krisztus illata vagyok?
0: Is there an example which emulates him?
1: Olyan példa vagyok, ami őt utánozza?
0: Would people say if they meet you, ah, I met Jesus?
1: Mit mondanak az emberek, amikor veled találkoztak, hogy találkoztak Jézussal?
0: Am I truly following the pattern?
1: És valóban követem-e a mintát?
0: Paul could say this was his life.
1: Pál ezt az életével tudta elmondani.
0: And I believe it was his life because he knew what death was all about.
1: És én azt gondolom, hogy ezért volt ilyen élete, mert tudta, hogy miről szól a halál.
0: He knew the power of that resurrection.
1: Ő ismerte ennek a feltámadásnak az erejét.
0: See, wouldn't it be a shocking thing?
1: Mi lehet egy sokkoló dolog?
0: If you think of a physical body.
1: Hogyha egy fizikai testre gondolsz.
0: And then certain parts of it got resurrected.
1: És néhány része feltámad.
0: And some parts stayed dead.
1: Némely része meg halott marad.
0: It would be a horror, wouldn't it?
1: Ez elég szörnyű lenne, nem?
0: But actually, that's the truth.
1: De valójában ez az igazság.
0: It's a horror in his sight.
1: Ez egy szörnyű dolog.
0: We walk around with our half-resurrected bodies.
1: Hogy félig feltámadt testtel járkálunk.
0: With a stink.
1: És bűzlünk közben.
0: It stinks.
1: És bűzlünk.
0: The dead smells.
1: Mert hogy a hullák büdösek.
0: Can you hear what I'm saying?
1: Halljátok, amit mondok?
0: It's shocking.
1: Ez sokkoló.
0: We have to die.
1: Meg kell halnunk.
0: Now, if I've got a few moments, I want
1: to
0: talk to you about that kind of dying.
1: Szeretnék erről a fajta meghalásról beszélni.
0: Let's just read verse 10 first of all.
1: Mindenek előtt a 10. verset nézzük meg.
0: That I might know him.
1: Hogy megismerjem őt.
0: The power of his resurrection and the fellowship of his sufferings being conformed to his death.
1: És az ő feltámadásának erejét és az ő szenvedéseiben való részesülésemet hasonlóvá lévén az ő halálához.
0: I may attain to the resurrection of the dead.
1: Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására.
0: Now, in the Old Testament,
1: az Ószövetségben
0: there were pictures of all of these things.
1: Meg volt az előképe mindennek.
0: You see, it talks about when the children of Israel took the city of Jericho.
1: Van szó arról, amikor Izrael gyermekei elfoglalták Jerikót.
0: And you remember that they were not allowed to take anything out of the city of Jericho.
1: És Isten nem engedte nekik, hogy bármit kihozzanak a városból, Jerikóból.
0: Because a particular word in the Hebrew was used,
1: mert egy konkrét héber szót használtak,
0: which it meant was dedicated,
1: ami azt jelenti, hogy Istennek odaszentelt,
0: or cursed,
1: vagy átkozott.
0: Now I'm going to read you some of the meanings of that word.
1: Felolvasom nektek ennek a szónak némi jelentését.
0: It means set apart.
1: Azt jelenti,
0: sanctified,
1: elkülönített,
0: megszentelt, devoted to destruction,
1: pusztulásra ítélt,
0: to be accursed,
1: átkozott.
0: Just think about that one.
1: Gondoljatok erre.
0: Jesus died on a cross.
1: Jézus meghalt a kereszten.
0: cursed is everyone who dies on a tree.
1: És az van, hogy átkozott minden, aki fán függ.
0: Just let that sink in.
1: Ennél essen le a tantusz erről nektek.
0: Cursed is everyone who hangs on a tree.
1: Átkozott minden, aki fán függ.
0: So here the idea is
1: az a gondolat van,
0: utterly destroy,
1: hogy teljesen elpusztítani.
0: The thing strong says utterly slay.
1: Teljes maradéktalanul megölni, azt mondja a strong magyarázat.
0: I can't imagine how you can half slay.
1: Nem tudom, hogy lehet valamit félig megölni egyébként, de azt jelenti, hogy teljesen megölni.
0: The idea is also to dedicate.
1: Tehát oda szentelni valamire, azt is hordozza ez a jelentés.
0: So here we've got an idea of what God wanted with that which was unclean.
1: Tehát itt van egy elképzelésünk arról, hogy mit akart Isten tenni azzal, ami tisztátalan.
0: And the same word is used towards us.
1: És ugyanezt a szót használja ránk is.
0: We should be dedicated to him.
1: Amit neki szántunk oda önmagunkat.
0: Holy for him.
1: Szentek vagyunk neki.
0: Just like Jesus was for his father.
1: Ahogy Jézus is oda szentelt volt az atyának.
0: He didn't hold one thing back.
1: Semmit nem tartott vissza az atyától.
0: He wholly yielded.
1: Maradéktalanul alávetette magát.
0: He even yielded to men crucifying him.
1: Még azoknak az embereknek is alávetette magát, akik keresztre feszítették.
0: Now, there's stages here.
1: Vannak itt fokozatok.
0: Men crucified Jesus.
1: Jézust emberek feszítették keresztre.
0: Jesus was in control of his death.
1: De Jézus ugyanakkor uralta a saját halálának a lefolyását.
0: Just think about that.
1: Gondoljatok erre.
0: I want you to read a scripture with me.
1: Csak szeretném, ha elolvasnátok velem egy bibliai
0: It's
1: helyet.
0: In John's Gospel.
1: János evangéliumban van.
0: Let me just quickly find that.
1: Gyorsan megkeresem.
0: To pieces.
1: Mert szétesik a Bibliám éppen.
0: In John's Gospel and chapter 10.
1: János 10-ben van.
0: And verses 17. Therefore,
1: azért,
0: therefore my father loves me.
1: Azért szeret engem az atya.
0: Because I lay down my life.
1: Mert én leteszem az én életemet.
0: That I may take it again.
1: Hogy újra felvegyem azt.
0: Who's laying down his life?
1: Ki teszi le az életét?
0: Come on, who's laying down
1: Gyere,
0: his life?
1: Ki teszi le az életét?
0: Jesus.
1: Jézus.
0: He's no people are taking it from him. He is
1: Nem vették el tőle emberek, ő uralta a helyzetet.
0: Verse 18.
1: 18. vers.
0: No one takes it from me.
1: Senki sem veszi azt
0: el én tőlem, I lay it down by myself.
1: Hanem én teszem azt én magamtól.
0: I have power to lay it down.
1: Van hatalmam letenni azt.
0: I have power to take it again.
1: És van hatalmam ismét felvenni azt.
0: This command I receive from my father.
1: Ezt a parancsolatot vettem az én atyámtól.
0: I want to tell you.
1: Azt akarom mondani nektek.
0: You have got power.
1: Hogy van hatalmatok.
0: To lay down your life.
1: Letenni az életeteket.
0: It's your responsibility.
1: Ez a ti felelősségetek.
0: No man is going to take it from you.
1: Nem veszi el tőletek ember.
0: They crucified Jesus.
1: Jézus megfeszítették.
0: But they couldn't take his life.
1: De nem tudták elvenni az életét.
0: He's in charge of his life.
1: Mert ő uralta az
0: You're in charge of your life.
1: És ti uraljátok a saját életeteket.
0: Jesus laid it down.
1: Jézus letette a sajátját.
0: It says there he could take it up again.
1: És azt mondta, hogy újra föl tudja venni.
0: And the truth, the same truth is for us.
1: És ugyanez igaz ránk is.
0: We can take it up again.
1: Újra felvehetjük mi is.
0: Come on, you could make a decision today.
1: Ma eldönthetitek.
0: And 2 weeks later, it doesn't feel so good.
1: És 2 héttel később már nem lesz olyan jó érzés.
0: You can take it up again.
1: De újra felvehetitek.
0: Come on, precious ones.
1: Gyerünk, drágáim.
0: That I might know him.
1: Hogy megismerjem őt.
0: There is no way of knowing him whilst I'm living in the flesh.
1: Nem ismerhetem meg őt.
0: Do you think that God's going to pour his spirit and his power and his anointing upon that which he's already said? I condemn it.
1: Gondoljátok, hogy Isten kiárasztja az ő szellemét, az életét arra, amit már megítél?
0: Never.
1: Nem, soha.
0: The flesh must be crucified.
1: A testet meg kell feszíteni.
0: In every subtle aspect.
1: Minden kicsi apró szempontból.
0: Let's come back again into Philippians.
1: Térjünk vissza a Filippi levélhez.
0: Our attitude must be.
1: Olyan hozzáállásunknak kell lenni.
0: Towards ourselves.
1: Önmagunkhoz.
0: This is our personal responsibility.
1: Ez a mi személyes kötelességünk.
0: We will devote ourselves to God.
1: Oda szánjuk magunkat Istennek.
0: In such a ruthless manner.
1: Olyan engesztelhetetlenül, olyan eltökélten.
0: That we deal with everything which is of the flesh and sin.
1: Hogy mindennel leszámolunk, ami a testből való és ami bűn.
0: I hope you are hearing this.
1: Remélem, hogy meghalljátok, amit mondok.
0: It's a wonderful topic that I might know him.
1: Csodálatos téma az, hogy megismerjem őt.
0: But I do not want you to leave here thinking that just because you hear the word.
1: De nem akarom, hogy úgy menjetek el innen, hogy azt gondoljátok, hogy csak azért, mert halljátok az üzenetet.
0: You will automatically walk into a new experience.
1: Ettől már automatikusan új átéléseitek lesznek.
0: Now what kind of death did Jesus die?
1: Milyenféle halált halt Jézus?
0: When he chose to lay down his life.
1: Amikor ő úgy döntött, hogy leteszi az életét.
0: He was demonstrating the most incredible sovereignty.
1: A legmegdöbbentőbb szuverenitással tett tanúságot.
0: Here was the King of Glory.
1: Itt volt a dicsőség királya.
0: Here was the mighty one.
1: Itt volt a hatalmas.
0: He was king.
1: Ő volt a király.
0: King of kings.
1: A királyok királya.
0: He was king over sin.
1: Király volt a bűn fölött.
0: And over the very principle of sin.
1: És a bűn mint létező valóság.
0: Come on, imagine him dying on that cross by choice.
1: El, hogy önkénti döntéséből halt meg a kereszten.
0: He dies.
1: Meghalt.
0: To the principle of sin.
1: Meghalt a bűnnek.
0: He dies to the old creation.
1: Meghalt az új, a régi teremtésnek.
0: It's a sphere which is ruled over by Satan.
1: Az ó régi teremtés az olyan terület volt, ami fölött a sátán uralkodott, de Jézus
0: the life out of it.
1: Meg halt ennek, és ki
0: hozta
1: belőle az életet.
0: Over it.
1: Tehát kiszedte, vett az életet a régi
0: teremtésből,
1: az ő uralmát gyakorolta fölötte, ilyen módon halt meg.
0: Over sin,
1: a bűn
0: over
1: fölött,
0: creation,
1: a teremtett
0: creation.
1: Over Satan, a sátán fölött,
0: as the ruler of that sphere,
1: mint ennek a területnek az ura fölött, ítéletet hirdetett. Tehát olyan halállal halt, olyan halált halt,
0: his sovereignty over death.
1: És átvette az uralmát a halál fölött,
0: which was the consequence of sin.
1: A halál fölött, ami a bűn következménye volt.
0: The consequence of sin was death.
1: Hiszen a bűn zsoldja következménye a halál.
0: Died.
1: Tehát Jézus azért halt meg, hogy megszüntesse ezt a tényt.
0: When he died,
1: még egy utolsó dolog, amikor meghalt.
0: He died to deal with judgment.
1: Azért halt meg, hogy foglalkozzon az ítélettel. Leszámoljon az ítélettel.
0: Judgment is righteous against sin for our God.
1: A bűn elleni ítélet Isten részéről igazságos.
0: And shall not the judge of all the earth do right?
1: És nem cselekedne helyesen az egész világ bírája?
0: Yes, he will.
1: Dehogy nem, igazságosan cselekszik.
0: He will judge sin.
1: Megítéli a bűnt.
0: He will judge wickedness.
1: Megítéli a bűnös, a gonoszságot.
0: Jesus dealt with judgment.
1: Jézus leszámolt az ítélettel.
0: How did he do it?
1: Hogyan?
0: He took it in himself.
1: Úgy, hogy önmagára vette az ítéletet.
0: He took it all in himself.
1: Az egészet önmagára vette.
0: The death he died.
1: Az a halál, amit amivel ő meghalt.
0: We can't die exactly the same death.
1: Mi nem tudunk pontosan így meghalni, mint ő.
0: But we do die. a very similar death.
1: De nagyon hasonló módon halunk meg.
0: We die to that sin principle.
1: Meghalunk a bűnnek.
0: And the way in which we have the effect of that.
1: És nekünk, mi úgy éljük át ennek a hatását.
0: We move by faith into that life.
1: Hogy ebbe az életbe a hit által lépünk be.
0: As I choose to die daily.
1: Amikor úgy döntök naponta, hogy meghalok.
0: I embrace what Jesus has done for me.
1: A magamévá teszem azt, amit Jézus tett értem.
0: I press towards that goal
1: of
0: the prize of the upward call of God in Christ Jesus.
1: Isten felülről Krisztus Jézusban való elhívása jutalmáért törekszem.
0: Now, you see, we've got a choice here. Every day you have a choice.
1: Tudjátok,
0: every
1: minden moment nap, minden percben döntenünk kell.
0: Will I live in his life?
1: Csak egy, ez az egy életünk van.
0: In his truth.
1: Jézus az út, az igazság. Ez azt jelenti, hogy engedelmeskedünk el Isten szavának.
0: In the spirit.
1: És szellem. Szellemben, világosságban.
0: In that way.
1: Azon az úton.
0: Continue walking there.
1: Ahogy folytatom az utat ezen az úton.
0: It's a choice.
1: Ez egy döntés.
0: And as I walk there.
1: És ahogy járok ezen az úton.
0: The principle of sin is dealt with.
1: Leszámolok, vagy az életemben illetve a bűn.
0: But none of us slip into an error saying, okay, he's taken away my sin, so I'm sinless.
1: De egyikünk se essen be le abba a tévedésbe, hogy azt mondja, hogy Jézus elvette a bűnömet, tehát én bűntelen vagyok.
0: I don't have to repent of anything, because my sins are forgiven me.
1: Nekem nem is kell semmire törekednem, mert bűnbocsánatot kaptam.
0: You know, you hear that kind of talk?
1: Hallottatok már ilyen szöveget?
0: I don't have to repent.
1: Hogy nem kell megtérnem.
0: Because Jesus has forgiven me.
1: Mert Jézus már megbocsátott nekem.
0: There's a scripture in Jeremiah 17.
1: A Jeremiás 17-ben van egy vers.
0: Many years ago I remember just sitting looking at this scripture for hours.
1: Emlékszem, hogy több éven keresztül órákig néztem ezt a verset. Ez a 9. vers.
0: And 10.
1: És 10. Engedelmeskedünk el Isten szavának.
0: In the spirit.
1: És szellem. Szellemben, világosságban.
0: In that way.
1: Azon az úton.
0: Continue walking there.
1: Ahogy folytatom az utat ezen az úton.
0: It's a choice.
1: Ez egy döntés.
0: And as I walk there.
1: És ahogy járok ezen az úton.
0: The principle of sin is dealt with.
1: Leszámolok, vagy az életemben illetve a bűn.
0: But none of us slip into an error saying, okay, he's taken away my sin, so I'm sinless.
1: De egyikünk se essen be le abba a tévedésbe, hogy azt mondja, hogy Jézus elvette a bűnömet, tehát én bűntelen vagyok.
0: I don't have to repent of anything, because my sins are forgiven me.
1: Nekem nem is kell semmire törekednem, mert bűnbocsánatot
0: you
1: kaptam.
0: You hear that kind of talk?
1: Hallottatok már ilyen szöveget?
0: I don't have to repent.
1: Hogy nem kell megtérnem.
0: Because Jesus has forgiven me.
1: Mert Jézus már megbocsátott nekem.
0: There's a scripture in Jeremiah 17.
1: A Jeremiás 17-ben van egy vers.
0: Many years ago I remember just sitting looking at this scripture for hours.
1: Emlékszem, hogy több éven keresztül órákig néztem ezt a verset.
0: Verse 9.
1: Ez a 9. vers.

0: taken away my sin, so I'm sinless.
1: De egyik is sem le abba a tévedésbe, hogy azt mondja, hogy Jézus elvette a bűnömet, tehát én bűntelen vagyok.
0: I don't have to repent of anything, because my sins are forgiven me.
1: Nekem nem is kell semmire törekednem, mert bűnbocsánatot kaptam.
0: You know, you hear that kind of talk?
1: Hallottatok már ilyen szöveget?
0: I don't have to repent.
1: Hogy nem kell megtérnem.
0: Because Jesus has forgiven me.
1: Mert Jézus már megbocsátott nekem.
0: There's a scripture in Jeremiah 17.
1: A Jeremiás 17-ben van egy vers.
0: Many years ago I remember just sitting looking at this scripture for hours.
1: Emlékszem, hogy több éven keresztül órákig néztem ezt a verset. Ez a 9. vers.
0: And 10.
1: És 10.
0: The heart is deceitful above all things.
1: Családdabb a szív mindennél.
0: And this is God's judgment upon your heart. He says it's desperately wicked.
1: Isten ítélete ez a szívedre, hogy kétségbejtően gonosz.
0: I the Lord search the heart.
1: Én az Úr kutatom a szívet.
0: I test the mind.
1: Én vizsgálom az elmét.
0: Even to give to every man according to his ways, according to the fruit of his doings.
1: Hogy megfizesse kinek-kinek az ő utai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint.
0: Oh, but you say, that's old covenant.
1: De arra azt mondod, hogy ez ószövetség.
0: The New Testament says in Romans.
1: Az új szövetség azt mondja a római levélben, hogy mindenki vétkezett,
0: of the glory of God.
1: És szűkölködik Isten dicsősége nélkül.
0: That nobody escapes that one.
1: Ezzel senki nem menekülhet.
0: Come on, we come short of his glory.
1: Szűkölködünk az ő dicsősége nélkül.
0: The way we think.
1: Abban, ahogy gondolkodunk, ahogy cselekszünk.
0: In every conceivable way.
1: Minden elképzelhető módon és szempontból.
0: We come short of his glory.
1: Szűkölködünk az ő dicsősége nélkül.
0: But this isn't to make us feel condemned.
1: De ennek nem az a célja, hogy károsztatás alatt érezzük
0: because
1: magunkat.
0: God knows exactly all about that.
1: Mert Isten pontosan tudja ezt az egészet.
0: And if you would turn to me with me in your Bible.
1: És hogyha odalapoztok
0: and you looking one John chapter 1.
1: Az 1 János 1-hez.
0: There is the most incredible encouragement for you.
1: Itt van a legelképesztőbb bátorítás számunkra.
0: The Lord knows all about this.
1: Az Úr ezt az egészet ismeri.
0: He knows that within our humanity.
1: Tudja, hogy az emberi lényünkben.
0: There is something there which is just not acceptable to God.
1: Van valami, ami egyszerűen nem elfogadható Istennek.
0: You know, the only thing in us that's acceptable to God.
1: Tudjátok, bennünk az egyetlen dolog, ami elfogadható Istennek.
0: That is acceptable to God is his life.
1: Az ő élete.
0: Did you hear me? It's his life.
1: Hallottátok az ő élete.
0: That's acceptable.
1: Ez az egyetlen elfogadható dolog számára.
0: But come on, you can't say it's only his life walking around here.
1: De hát mondhatjátok, hogy csak az ő élete járkál itt.
0: It's a body.
1: Ez egy test.
0: And a mind.
1: És gondolkodás is van
0: benne. With desires, interests.
1: Érdeklődés, körökkel, vágyakkal.
0: Thoughts.
1: Gondolatokkal.
0: Humanity.
1: Emberi lényként.
0: And none of that will inherit the glory.
1: De ezek egyike sem örökli a dicsőséget.
0: But every day.
1: De minden nap.
0: Every moment.
1: Minden percben.
0: It can be washed clean.
1: Tisztára lehet ezt mosni.
0: Washed clean.
1: Tisztára lehet mosni.
0: This is the message.
1: Ez az üzenet.
0: That you heard from him.
1: Amit tőle hallottatok.
0: And I declare to you.
1: És én hirdetem nektek.
0: That God is light.
1: Hogy Isten világosság.
0: And in him there is no darkness.
1: És nincs benne semmi sötétség.
0: And I want to tell you, he's got the light on your heart.
1: És azt akarom mondani nektek, hogy az ő világossága van a ti szíveteken.
0: And he shines into every corner.
1: És ő beragyog, bevilágít minden sarokba.
0: If we say, look, it says, if we say, we have fellowship
1: mondjuk,
0: with him.
1: Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, mondja János, 1 János 1:6, és sötétségben járunk,
0: we lie and don't practice the truth.
1: Hazudunk, és nem az igazságot cselekhessük.
0: Now, because you are marvelous saints,
1: mivel ti fantasztikus szentek vagytok,
0: none of you walk in darkness.
1: Egyiktek sem jár a sötétségben.

0: De tegyétek fel a kérdést.
1: If God took his light,
0: hogyha Isten fogta az ő világosságát,
1: shined it around in your heart,
0: vagy fogná a világosságát és mindenütt belevilágítana a szívetekbe,
1: is there a dark corner?
0: Találna benne sötét sarkot.
1: You won't have fellowship with that darkness.
0: Ott nem azzal a sötétséggel.
1: There's no fellowship with him.
0: Ő nincs közösségben, tehát amíg ott a sötétség, addig nincs vele való közösség.
1: So, there was an answer for us.
0: De hát van számunkra egy válasz.
1: There's an answer for us.
0: Van egy válasz számunkra.
1: If we walk in the light,
0: a világosságban járunk,
1: as he is in the light,
0: ahogy ő maga a világosságban
1: what
0: van.
1: What does that mean?
0: Mit jelent ez?
1: The Lord taps you on the shoulder.
0: Hogy az Úr megkopogtatta a válladat.
1: That wasn't quite right what you said.
0: Hát, amit most mondtál, az nem volt egészen
1: helyes. You repent!
0: Te akkor megtérsz.
1: I will say to you, just get good at repenting.
0: Nagyon legyetek jók a megtérésben, ezt akarom
1: get
0: mondani.
1: Real good at
0: nagyon repenting. Jó, hogy gyakoroljátok be a bűnbánatot.
1: Because I want to tell you, being good at repenting is like going downhill.
0: Mert azt akarom mondani, hogy amikor jók vagytok a megtérésben, az olyan, mint a lefelé mennétek a hegyről. Ez a könnyebb része, nem?
1: It's easy to walk in his life if you keep on repenting.
0: Nagyon könnyű az ő életében járni, hogyha folyamatosan megtértek.
1: That's how you can stay walking in the light.
0: Így maradhatsz meg a világosságban járásban.
1: And he says then we have fellowship with one another.
0: És azt mondja, és akkor közösségünk van egymással.
1: And the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin.
0: És Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
1: A continual action.
0: Ez egy folyamatos cselekedet.
1: Now, I think in pictures.
0: Én képekben gondolkodom.
1: And so when I read that scripture,
0: tehát amikor olvasom ezt a verset,
1: I see myself in Christ.
0: Látom önmagamat Krisztusban.
1: And if I'm in him,
0: és ha én benne vagyok,
1: this might seem almost irreverent.
0: Ez talán még kicsit tiszteletlennek is fog tűnni.
1: But it's as if I'm inside his body.
0: De ez olyan, mintha benne lennék az ő testében.
1: So his blood is flowing.
0: Tehát folyik az ő vére,
1: and so I'm
0: kering.
1: Continually, whilst I'm in him, continually being washed.
0: Tehát miközben, amíg ő benne vagyok, addig folyamatosan mos engem az ő vére.
1: Continually cleanse.
0: Folyamatosan tisztít.
1: Whilst I stay
0: amíg ő benne maradok.
1: It's another story.
0: Ez egy másik történet, hogyha nem vagy benne.
1: You hear me?
0: Hallasz engem?
1: You want to be in him.
0: Benne akarsz lenni?
1: Want to see him.
0: Látni akarod őt?
1: Want to be like him.
0: Olyan akarsz lenni, mint ő?
1: Wants you to be there.
0: Ő azt akarja, hogy ilyen legyen.
1: That is his desire for you.
0: Ez az ő vágya számodra.
1: And he makes it easy for us.
0: És ő ezt nem nehezíti meg nekünk, könnyűvé teszi.
1: If you say you have no sin,
0: ha azt mondod, hogy nincs bűn benned,
1: we deceive ourselves.
0: Ha azt mondjuk, hogy nincs bűn bennünk, megcsaljuk magunkat, és az igazság nincs semmi bennünk. De ha megvalljuk a bűneinket,
1: he is faithful and just,
0: ő hű és igaz,
1: all our sins.
0: Hogy megbocsássa a bűneinket, mindegyiket.
1: Hallelujah. This is his solution for our problem.
0: Ez az ő megoldása a mi problémánkra.
1: And I want a kind of life.
0: És én olyan életet akarok.
1: That is so emptied of myself.
0: Amiben annyira megürisítem magam önmagamtól.
1: That I can enjoy the fullness of his life.
0: Hogy élvezhetem az ő életének a teljességét.
1: Love, joy and peace in the Holy Spirit.
0: A szeretetet, az örömet és az Szent Szellemben való békességet.
1: Come on, this is our portion.
0: Ez a mi részünk.
1: We shouldn't have it just on Sunday mornings in church.
0: Nem csak vasárnap délelőtt kell átélnünk a gyülekezetben.
1: This is our life.
0: Ez a mi életünk.
1: This is my life.
0: Ez az én életem.
1: Love, joy and peace in the Holy Ghost.
0: A szeretet, az öröm és a Szent Szellemben való békesség.
1: We should be filled with joy.
0: Gyerünk, töltekezzünk be örömmel.
1: Overflowing with joy.
0: És áradjon túl belőlünk az öröm.
1: Because he's always more than a conqueror.
0: Mert ő mindig felettébb diadalmas.
1: And the mighty one who conquered right there on the cross.
0: És az a hatalmas, aki ott a kereszten győzött.
1: Oh, he lives in me.
0: Bennem él.
1: I can't overcome.
0: Én nem tudok győzni.
1: I can't be a conqueror.
0: Én nem tudok diadalmas lenni.
1: But he is in me.
0: De ő az, én bennem.
1: He is everything I need.
0: Ő mindaz, amire szükségem van.
1: I will know him.
0: Meg fogom ismerni őt.
1: And you can say, I will know him.
0: És mondhatjátok, én meg fogom ismerni őt.
1: If you will walk in him,
0: ha ő benne jársz,
1: walk in the spirit,
0: ha szellemben jársz,
1: and not do the lusts of the flesh.
0: És nem teszed meg a testnek a kívánságát.
1: You've got a choice every day,
0: minden
1: every
0: nap,
1: moment.
0: Minden percben döntened
1: kell. Will I walk here? Or will I walk here?
0: Hogy itt járok, vagy ott járok.
1: I'm walking the straight narrow way.
0: Az egyenes és keskeny úton járok-e.
1: Straight is the way.
0: Mert egyenes az út.
1: Narrow is the way.
0: És keskeny az út.
1: It leads to life.
0: Ami életre vezet.
1: Come on. I'm not going to stray from this. I'm
0: nem
1: staying here.
0: Nem fogok ettől eltérni, hanem ebben maradok. Csatlakozik
1: hozzá valaki. Come on, let's stand to our feet.
0: Akkor álljunk
1: fel. We bless your name, Lord.
0: Megáldjuk a nevedet.
1: We bless your name.
0: Áldjuk a nevedet.
1: Father, we come to you.
0: Mi hozzád jövünk.
1: We ask you, Lord.
0: Kérünk, Uram.
1: Right now.
0: Most.
1: Do a miracle in our hearts.
0: Tegyél csodát a szívünkbe.
1: Lord God, strengthen our resolve.
0: Erősítsd meg az elhatározásunkat.
1: Cause us to be a kind of people.
0: Érd el, hogy olyan emberek legyünk.
1: Who are zealous for you.
0: Akik szenvedélyesek irántad.
1: Zealous to know you.
0: És lelkesek abban, hogy megismerjenek.
1: Zealous to live you.
0: A buzgók abban, hogy téged éljenek.
1: Zealous to serve you.
0: Hogy téged szolgáljanak.
1: Like that servant, we say, Lord God, we won't go out.
0: Mi, mint a te szolgáid, azt mondjuk, hogy nem megyünk ki innen, Uram.
1: Put that all through our ear.
0: Hogy amikor kimegyünk innen, nem fog a fülünkön kifolyni az, amit hallottunk, hanem itt maradunk ezen az úton.
1: We're not going out.
0: Nem megyünk ki le előre az úton. Ez van a szívetekben?
1: Come on, tell him so. Tell him.
0: Mondjátok meg a Uram, mondjátok meg.
1: Tell him in your own words. Yes, Lord, that's exactly what I want.
0: Igen, Uram, pontosan ezt akarom.
1: Talk to him.
0: Gyerünk, beszéljetek hozzá.
1: Talk to him.
0: Beszéljetek az Úrhoz.
1: Tell him.
0: Mondjátok meg neki.
1: Oh Jesus, come on, lift up your voice.
0: Oh, Jézus,
1: tell him.
0: Emeljétek fel a hangotokat, mondjátok meg neki.
1: Jesus.
0: Jézus.
1: Yes, Lord Jesus.
0: Igen, Úr Jézus.
1: Yes, Lord Jesus.
0: Igen, Úr Jézus.
1: Do it, Lord.
0: Tedd meg, Uram.
1: I want that life.
0: Én ezt az életet
1: I
0: akarom.
1: I will live a life of repenting.
0: A megtérés életét fogom élni.
1: I will live a life of your fullness by your grace.
0: A teljességed életét fogom élni, a te
1: kegyelmed által. You will give it to me.
0: Te
1: you will pour it upon me.
0: Te rám öntöd ezt.
1: I don't have to do anything. You
0: nekem
1: do it for me.
0: Nekem nem kell tennem semmit. Te megteszed ezt értem.
1: We thank you, Lord.
0: Köszönjük,
1: come on,
0: Uram.
1: Give him thanks.
0: Gyerünk, adjad
1: thank
0: hálát
1: you, Lord.
0: Neki.
1: Come on.
0: Köszönjük,
1: thank you, Lord. Thank you, Lord.
0: Köszönjük,
1: thank
0: Uram.
1: You, Lord. Hallelujah. Thank you,
0: Uram.
1: Lord. Hallelujah.
2: Elhangzott, meg kell ismernem ő című tanítássorozat 9. része, melyben Ellen és Eileen Vincent tanított.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Ma, amiről szeretnék beszélni, hogy ki vagy te. Ki vagyok én. Ez az identitásunk. Ha azt nézed, az egész Biblia Istenről szól, a Krisztusról, és Isten és ember közötti kapcsolatról szól. A Krisztusról egy kinyilatkoztatás a legelejétől a legvégéig. Ezen belül, ha megnézem a Biblia 66 könyvét, akkor Isten meghatározza önmagát, hogy ki ő, ki a fiú, ki a Szent Szellem, ki az Atya. És az ember élet fiú Istenről van az egész kijelentés a Biblia, pontosan azért, hogy amikor hiszünk Jézus Krisztusban és befogadjuk őt, akkor hatalmat kapunk arra Istentől, hogy az ő fiaivá legyünk, vagyis nekünk is a Krisztusivá válás az elhívásunk, vagyis a Biblia az nekünk szól és rólunk szól az elejétől végig, egy kijelentett igazság, gyűjtemény. Éppen ezért. És Jézus tanítványainak a legfontosabb identitás megértést adó forrása az Isten beszéde, a Biblia. Nem az vagy, amit érzel, nem az vagy, amit a kultúra mond, sugal, vagy a barátok mondanak, vagy az ellenségeid mondanak, hanem te az vagy, akit Isten meghatározott. A Mózes második könyvének a 3. fejezetéből olvastunk föl az első 17 verset, emlékeztek, hogy ott két terület is előjön, amikor Mózes közelebb kerül Istenhez, akkor Isten elmondja neki az elhívását, a küldetését. Amikor erre rádöbben Mózes, és szembesül azzal, hogy ő kicsoda a saját szemébe, akkor azt éli át, hogy erre a küldetésre alkalmatlan vagyok. 11-es verset olvasson csak föl. Mózes azt mondta Istennek, ki vagyok én, hogy ezt megcsináljam és elmenjek. És akkor Isten elmondja, hogy ez nem a te erődből kell, hanem én veled vagyok, és megcsináljuk. Én megcsinálom. És akkor utána Mózes végig gondolja, most elmegyek a népen vezetőihez, most mit fognak azok mondani, és megkérdezi, és te ki vagy? Mit mondjak? Mi a neved? És itt van a 14. versben, azt mondta Isten Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Tehát vagyok, a vagyok vagyok. Így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Tehát nem a múltnak az Istene, vagy a jelennek, vagy a jövőnek pusztán, hanem Isten örökké valóságban létezik neki a tegnap, a ma és a holnap ugyanaz. Mert ő idő fölött és időn túl van és létezik. Tehát Isten önmeghatározását, ha elolvassuk a Bibliát, ha szeretnél Istenről többet tudni, ha szeretnéd Istent jobban megismerni, akkor ne az égő csipkebokorra várj, vagy ne a Jordánba való 7-szeri bemerítkezésre várj, hanem Isten, ha csak azt nézed, van a bibliai nevek és a fogalmak szótára, nem tudom, ismeritek, a végén van egy ilyen gyűjtemény, Isten nevei. Csak kezd el olvasni a Bibliát úgy és olyan szempontból, hogy Isten hogyan határozza meg önmagát. Mit mond önmagáról? Mert ő az, amit és akit ő mond önmagáról. A gondviselő, jópásztor, szerető, irgalmas, szent, ítélő, harcos, seregek ura, stb. Is lehetne sorolni, mert van sok száz. De ez mind Istennek a tulajdonsága. Nem tudod megismerni Istent, ha csak arra gondolsz, vagy csak azt jegyzed meg, ami úgy az embernek a pszichéjének olyan kedves, hogy Isten szeretet. És Isten szeret. Igen, szeret, de annak vannak formái, korlátai és módja is. A 10 parancsolatban előjön újból, és így kezdődik, amikor útmutatást ad Isten az ember számára Azt mondja, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, a szolgálat házából. Tehát Isten, amikor az emberrel kommunikál, és az ember számára útmutatást ad, neked is, ó vagy új szövetség, teljesen mindegy, akkor mindig definiálja önmagát, hogy én ki vagyok, és ehhez tartsd magad. Ahhoz kell tartanom magam, amit ő kijelentett önmagáról. Ha megnézzük az ószövetségi prófétákat, ha végigolvasod, én most ilyen szempontból olvasgattam végig, az Izsaiás vagy Ezekiel prófétánál van talán legtöbb, szintén olyan kijelentés, amikor Isten önmagát határozza meg. Tehát egyrészt, amikor kihívta Isten az ő népét, tehát a Mózes könyveiben, kihívta Egyiptomból is, meg akarta ismertetni az ő népével önmagát, hogy tud, hogy ki vagyok én. Megtértünk. Megtérés után, Isten mellett való döntés után az egyik legfontosabb, hogy Istent megismerjük, hogy ő kicsoda. Ő nem csak egy ilyen jó tündér, vagy egy ilyen dzsin, aki megdörgölöm a Bibliát, kinyitom, és akkor hupp, és akkor a három kívánságomat teljesít, és akkor boldogságosság érzése betölt. Nem ez a kereszténység. Megtértem, hanem Isten ő kijelenti magát, ahogy a Mózes által kivezette az ő népét Egyiptomból, kijelentette sorra 40 éven keresztül egy csomó dolgot, hogy ő kicsoda. Utána láthatjuk, hogy Izrael, Isten népe eltért az ő vele való kapcsolattól, és Izajáson ezek ilyen keresztül talán a legtöbbször hangzik el, hogy én ki vagyok, hogy Isten ki. Újból emlékezteti az ő népét arra, hogy ő ki. Miért? Hogy visszakanyarítsa, visszatérítse, visszairányítsa az ő népét a vele való közösségbe. Emlékeztek nagyon jól, és tudjuk ezeket a tanításokat az evangéliumok legelején. Jézus, ahogy megkísértetik a pusztába az ördögtől, az identitását kérdőjelezte meg az ördög. Máté 4:3, azt olvassuk. Hozzáment a kísértő, és azt mondta, ha Isten fia vagy, ha Isten fia vagy. Mondd a köveknek, hogy változzanak kenyerek ki, vagy a következő 6-os versben, ha Isten fia vagy, akkor vesd le magadat, hiszen megvan írva, hogy az angyalainak parancsolt felőled, hogy kézen hordozzanak, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. Tehát a Isten fiúi identitását egyrészt megkérdőjelezte, másrészt pedig arra próbálta az egóját rávenni, hogy ezzel az isteni hatalommal visszaéljen. Hogy az ember mi voltjának az Istenbe való függőségét, engedelmességbe való ráhagyatkozását megszüntesse. A harmadik kísértés is olyan 9-es vers, azt mondta, mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Itt nem mondta azt, ha Isten fia vagy, hiszen az pont nem jött volna össze, hogyha leborulsz és imádsz engem. Itt mint embert kísértette meg, aki otthagyta az isteni dicsőséget, kiüresítette magát, és emberként volt ott. És azt mondta, hogy mindent ott hagytál a mennybe, de én most minden hatalom meg az ördög. Máté 4:3, azt olvassuk. Hozzáment a kísértő, és azt mondta, ha Isten fia vagy, ha Isten fia vagy. Mondd a köveknek, hogy változzanak kenyerek ki, vagy a következő 6-os versben, ha Isten fia vagy, akkor vesd le magadat, hiszen megvan írva, hogy az angyalainak parancsolt felőled, hogy kézen hordozzanak, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. Tehát a Isten fiúi identitását egyrészt megkérdőjelezte, másrészt pedig arra próbálta az egóját rávenni, hogy ezzel az isteni hatalommal visszaéljen. Hogy az ember mi voltjának az Istenbe való függőségét, engedelmességbe való ráhagyatkozását megszüntesse. A harmadik kísértés is olyan 9-es vers, azt mondta, mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Itt nem mondta azt, ha Isten fia vagy, hiszen az pont nem jött volna össze, hogyha leborulsz és imádsz engem. Itt mint embert kísértette meg, aki otthagyta az isteni dicsőséget, kiüresítette magát, és emberként volt ott, és azt mondta, hogy mindent otthagyta.